Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem a Destit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Purple Disco Machine, Tino Piontek után pedig maradunk a német előadóknál, bár most már egy másik generációt húztam elő a kalapból. Ő a 20-as évei elején jár még csak, egy énekesnő Loi, akinek nem ez az első Rádió 1-es zenéje, hát van olyan dal, ami már nálunk tuti befutó lett, ugye a Get Lucky, úgyhogy szerintem a Golden is elkezdi majd itt a menetelését a top 50-es listánkon. Ezúttal

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Nem sokára napjaink egyik legsikeresebb előadója, akinek 14 Grammy díja van már. Ő az első a történelemben, aki négyszer is elnyerte az év albuma díjat. Taylor Swift, Fate of Ophelia,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a NovelVK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a vér-agygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a NovelVK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A NovelVK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és ilyen bomba dalok, mint a One Kiss, Calvin Harris és Dua Lipa közöse. Egyébként ez a címe Metker Viki új dalának is, és eszem jutott Vikiről, hogy ő is ott lesz természetesen a Strandfesztiválon, ami Zamárdiban lesz, augusztus 19 és 22 között. Diszkós itt Lotfi, Begi Pulmex, Jamina, Christopher, Metker Viki, Newik és Jauri lesznek az első nap fellépői, hiszen kint leszünk mindvégig a Rádió 1 stage-en, de egyébként minden Rádió 1-es DJ-vel lehet majd találkozni. Ő most Ray, és a Where is my husband?

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Hamarosan a holland superstar DJ, az ötszörös világ első Martin Garrix, akinek a héten debütált a Vadiúj dala YouTube-val, elképesztő. Egyébként az új dalt a Tomorrowland-en be is mutatták, mind a két hétvégén fellépett a Star DJ. Na és hogy mit hozok tőle hamarosan?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Új világ köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben, a hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogy ha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok, vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni, és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. Ha a cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
0: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most is egy olyan zenét hozok, amit a Rádió 1-es DJ-k vezettek be a köztudatba. Rádió 1-es DJ-kkel pedig a Strandfesztiválon is lehet találkozni. Jövünk nem sokára, kint lesz a Rádió 1 stage. Egyébként többek között olyan sztárok érkeznek majd, mint Robin Schulz, vagy Purple Disco Machine, ugye? Purple Disco Machine tavaly is fellépett. Szóval az első nap, az augusztus 19, Diszkosít, Lotfi, Begi, Pulmex, Jamina, Christopher, Metzger, Victoria, Newick, aztán Jauri, de mindenkivel lehet majd találkozni, World is Main Radio Show, All-Stars, Diszkosít és Cookies, Switch Disco, Rehab, Sam Felt és a Sleep Tonight. Ezt azon most.

0: hajt.
1: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Balázsék is jönnek majd legjobb pillanatokkal. 3:46 előtt egy kicsivel best on, aztán best off. Szóval csak legjobb pillanatok lesznek. És akinek még csak legjobb pillanatai vannak, az Jennifer Lopez. Én ezt a nőt még slamposan nem láttam. Szerintem a szemetet is ilyen diva szerkóban viszi ki, mert valószínűleg erre van külön embere. Azt gyanítom. David Guettával most dolgoztak először, pedig hát ugye most már évtizedek óta ott vannak mind a ketten a showbizniszben, de úgy alakult, hogy most hozta őket össze az élet. Ez a Save Me Tonight, amire idén biztosan sokat bulizik.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: A varázslóképző tábor a Petőfi Telepi Művelődési Központban. Visszatér a Kármen, új módszerrel próbálkoznak a csalók. Köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Még mindig van lehetőség táborba jelentkezni a megmaradt nyári időszakra. A művelődési házak honlapján érdemes tájékozódni a további lehetőségekről. A Petőfi Telepi Művelődési Házban a nagyon sikeres varázslóképző táborban még vannak helyek, mondta el a Szegedi Rádió 1-nek Orbán Hédi, az Agora vezetője.
3: A művelődési házainkban még találunk táborokat augusztusra. Direkt szándékosan olyan munkamegosztás történt közöttünk, hogy a művelődési házaink ajánlanak augusztusi programokat, augusztusi táborokat azoknak, akiknek még erre szükségük van. A Petőfi Telepi Művelődési Házban augusztus 3-tól 7-ig varázslóképző táborra, vagy ügyes kezek, guruló lábak táborra várjuk az érdeklődőket.
2: Bizé Kármen című operája 15 év után ismét visszatér a Szegedi Szabadtéri Játékok műsorára. Az előadást július 31-én pénteken és augusztus 1-én szombaton láthatja a közönség a Dóm téren. A produkció a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen vendégjátéka, rendezője Juronics Tamás. A szabadtéri színpad miatt a díszleteket kibővítették, a színpadi mozgást pedig a nagyobb térhez igazították. Az énekkar létszámát is növelték, a debreceni társulathoz a Szegedi Nemzeti Színház énekkarának tagjai és a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula gyakorló iskolájának Bartók kórusa is csatlakozott. Új telefonos csalási módszerre figyelmeztet a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrség, írja a délmagyar.hu. A csalók banki ügyintézőnek adják ki magukat és azt állítják, hogy veszélyben van az ügyfél bankszámlája, vagy gyanús tranzakció történt. Ezután arra kérik az áldozatot, hogy hagyja jóvá a telefonjára érkező kétfaktoros azonosítást. A rendőrség szerint ezzel a jóváhagyással a csalók megszerezhetik a hozzáférést a bankszámlához. Felhívják a figyelmet arra is, hogy a bankok telefonon soha nem kérnek bankkártya adatokat, tranzakciók jóváhagyását vagy ismeretlen alkalmazások telepítését. Gyanús hívás esetén érdemes megszakítani a beszélgetést és a bank hivatalos ügyfélszolgálatát felhívni. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Túlnyomóan derült, csapadékmentes idő várható. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. Délutára általában 32 és 37 fok közé melegszik fel a levegő. A következő napokban további melegedés várható. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra. A Szegedi Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a vér-agygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLUR1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert Kero például, valódi nevein Tomás Kero Vitrup, Dánia egyik legsikeresebb producere, és az a dal, ami hazájában négyszer

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Újvilág köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben, a hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogy ha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok, vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni, és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. Ha a cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
0: A tudásperceket hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám lettek tőle. Jó. Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Jó reggel, srácok, tegnap belöktem a gyermekem a lélekrablók közé, útravalónak pedig, hogy meg tudja, mire számít, csak a jövőben kaptunk egy 3,5 órás szülőértekezletet.
2: De mit tudtok? Én mindig ezt kérdezem.
1: 3,5 órás szülőértekezlet.
2: Mi az Isten tudtok csinálni? Én a békától kérdezem, mert én nem járok. Én megmondtam, hogy ez nem az én feladatom, hogy én ott álljak, vagy üljek, hogy mi az, amit 3,5 órán keresztül egy szülői értekezleten beszéltek meg.
1: Itt most két dolog lehet. Két út van. Vagy sok a hülye szülő, vagy...
2: Szerintem meg vagy.
1: Nem biztos. Vagy a két tanár viszi el olyan szinten, és olyan lelkesbe, és annyira aprólékosan, hogy egyszerűen ez eddig tart. Tehát vagy a kettő együtt találkozik, a 3,5 óra az nagyon extrém. Tehát ott mind a kettő lehet egyszerre. A kell-e WC-papírt hozni, és kivasaljuk az ablakon lógó függönyt, és kiviszi haza majd a pilótok ex-maradványokat című kérdésektől. A két tanárig, aki nagyon lelkes, de a 3,5 óra az extra. Az extra. Tehát azért az 40-50 perc alatt, fél órát, egy órát azért leszokták darálni.
3: A 3,5 órából 1 óra az, hogy lediktálják, mikor lesznek a szünetek. Első fél
2: ott van, ott van az interneten.
3: Október
2: mennyi föl, azt nézd meg.
3: Október 21-től. Hanyadikától? Október 21-től.
1: De akkor se 3,5 órán keresztül? Hát nem hiszem el, hogy...
3: Hát nálunk például a fiam az idén érettségizik, lesz szallagavató, szallagtűzés, hol lesz a büfé, mennyit kell befizetni, kell kosztümöt varratni, na ezzel el fog menni egy élet. Tehát én elmegyek a nagy közös SMK gyűlésre egy órával.
1: Kivont karddal, imádod, kicsit imádod.
3: Aztán utána megyünk az osztály SMK-ra, meg fogunk őszülni. Úgyhogy ez a
1: na jó, de nem tart azért két vagy 2,5 óráig. Nem?
2: Veszekedés van egy ilyenen? Tehát amikor például a szalagavatót beszélitek meg.
3: Van, persze.
2: Akkor, hogy milyen színű legyen a...
3: Igen. Az én lányomnak nem áll jól a lila. Legyen inkább kék. Az én lányom nem szereti a kéket.
1: Ne csináld!
3: Jó, hát akkor...
1: De nem találsz olyat, ami 25 embernek jó. Hát tehát ilyen nincs. Itt kell egy zendemokrácia, nem? Itt kell egy dolog, ez lesz, ezt a szint kérjük, csókolom. Talál egy olyan szint, ami mind a 25 szülőnek megfelel.
2: Nem lesz úgyse.
1: Vagy gyereknek. Tehát azért az így ebben a formában elég kemény. De akkor te is ilyen maratoniakat nyomsz?
3: Hát ezeket az évelei az mindig maratoni. Igen. Második fél év elején szokott lenni még egy ilyen gyűlés, igen, amikor megbeszéljük a második fél éves
1: eseményeket. De miért lenne maratoni? Bemész, ezek a szünetek, itt lesz az osztálykirándulás, csókolom, nagyok a gyerekek, megoldják. Mit kell rágni a gitet 3 órán kereszt? Mit csináltok? Miért?
3: Minden van, de igen, tehát már eleve az,
1: klasszik hogy... SMK-s, nézzük, hogy csillog a szeme, hallod?
3: Nem annyira csillog.
1: Biztos, hogy egy óra után felállnék és eljönnénk. Biztos, hogy nem maradok ott 3 órát. Azt tuti.
3: Van egy csomó szülő, aki késve érkezik például.
1: Na, szerintem az nem korrekt.
2: Akkor, de oké, de okay, az
1: de
2: is egy mondattal elintézed. Időben kell jönni. Köszönjük szépen, majd megkérdezi a többi szülőt, mehetünk tovább. Ennyi.
3: Osztálykirándulásokat egyeztetni. Pedagógus nap. Összeülsz még.
1: Mit egyeztet az osztálykiránduláson?
3: Hát, hogy hova megyünk?
1: Elmondja a két tanár. Ide megyünk, ennyi pénzt kérünk, két éjszakára foglaljuk. Küldjenek a gyerekkel zsömlét, meg ágyneműt, meg nem tudom, mit amelyet akar. Itt lesz a dátum, ide még. Ez megszavaztatjátok, hogy szarvas vagy kőszeg?
3: Igen,
1: vagy...
3: és akkor a hátsó sorból megszólal Jolánka anyukája, aki azt mondja, hogy nekem van egy ismerősöm Balaton a Karattyán, akinek van egy kiadó panziója, mi lenne, ha inkább oda mennénk? Nem, mert ez már le van foglalva. De ez sokkal olcsóbb. Itt meg még fél panziót is kapnak, és akkor elkezdenek ezen tanakodni, és ezzel elmegy fél óra.
1: Fú, de nagyon-nagyon nagyon nem járnék hozzátok szülői értekezletre, ahogy sem viszünk nagyon túlzásba.
3: Ez nem csak nálunk megy így, ez általában így megy.
1: És akkor az SMK-sok állnak a tanárok mellé, vagy az SMK-sok képviselik a szülői munkaközösséget, és akkor megmondják, hogy nem jó az, amit a tanár kitalált, osztálykirándulásra menjünk oda, amit Aranka kitalált.
3: Én már diktatúrában tolom. Tehát, hogy már
1: nem, a kész
3: tényeket közöljük, vagy legalábbis próbáljuk az osztályfőnökkel együtt.
1: De mi az, hogy a szülők megszavazzák, hogy hol menjen osztálykirándulásra? Elmondják a tanárnak, figyeljetek, idén Esztergomba megyünk, május 27-29, 2 éjszaka, 35 000 forintot kérünk, busszal megyünk, ekkor száll föl a gyerek a délibe, itt száll le a buszra, ezt fog enni, ez a program, nincs kérdés, van kérdés, jó, közös fotókat csatoljuk e-mailben. Mit kell erről szavazni?
3: Hát hogy... pont ez, amit mondtam, hogy mindenkinek van egy jobb, még jobb ötlete, ami olcsóbb.
1: Fú, ez a sok túlvezérelt szülő, de fárasztó lehet, te jó Isten. És akkor 3000 forinttal olcsóbb. Értem, hogy csak a 3000 forint, de most nem ásolj a gyerekeden sport. porod, meg azt, hogy 32 vagy 34, hagyjuk már. Tehát, hogyha, szóval, most nem arról van szó, hogy 68 vagy 16, mert az nem mindenkinek fér bele, azt én értem. De 36-ot nyomjuk le 34 és félre, és ezen megy a szarrágás másfél óráig, ott azért ki tudsz borulni. Nem? Tehát ott azért elrúgod a pöncsést, hogy 3000 forinton megy a tökölés, egy 3-4 óra. És amikor nagyon kemény helyre jársz akkor, tehát nagyon kemények a szülők, Juli.
3: Amikor véget ér a szülői értekezlet, akkor indul a jediség, mert akkor előveszed az Excel táblázatot, és jönnek a szülők, akik azt mondják, mennyi elmaradásom van.
1: De te minek csinálod? De ezt, Juli? A minek?
3: Könyvelés részét már átadtam egy nálam sokkal alkalmasabb nőnek, aki ezt hála Istennek megcsinálja helyettem már, úgyhogy én nekem már tulajdonképpen csak annyi a dolgom, hogy ide-oda utalgassak az ilyen-olyan programokra, vegyek a tanároknak ezt, azt, amaz, tehát, hogy én már kihúztam a méregfogát ennek a dolognak.
1: Azt a mindenit.
2: Tényleg.
1: Felségen pedagógusok, a hülye szülő, a kötekedés, vitatkozás, minden részletbe belekérdezés. Első óvodai szülőiről 3 óra után jöttem el, mert nem bírtam tovább. 3 órát ülnek egy óvodába, ahol evett, igen, aludt, igen, sírt, nem, jól érzi magát? Igen. Oké, köszönjük szépen. Mi? Az ágynemű, az étel, mit tudsz 3 óráig egy óvodai szülőin ülni? Miről? Miről? De most komolyan mondjátok a topikokat. Ez felfoghatatlan, ez elképesztő.
3: Vissza valaki magával EpiPent a következő osztálykirándulásra.
2: Hát az vigyen, akinek szüksége van rá.
3: Nem? Jó lenne, hogyha lenne egy a tanárnál, vagy itt bent az osztályban. Hogyha bármi van, esetleg valakinek allergiás reakciója lesz, akkor
1: Jézusom,
3: legyen egy
1: mennyi szorongó ember. Na de most, ha neked van egy allergia, egy mandulallergia, akkor nálad ott van. Tehát te beviszed, beadod az osztályba, berakod a gyerek táskába, és felkészíted. De ha senki nem allergiás, akkor ezen tököltök 20 percet, hogy legyen egy EpiPen az osztályban.
2: Igen, mert hát,
1: mondjuk messziről indultok azért. Aztán van-e műláb itt az osztályban? Kérdezem én. Nem, hát nem kell, nem, nincs szükség. És ha valaki esetleg útközben elveszti a fél lábát, akkor föl tudunk-e csatolni neki egy műláb? Na mondjuk ilyen részletességgel megértem, hogy van 3 óra. Ha és amennyiben leomlik az osztályban a vakolat. Esetleg van-e 21 vödör, hogy a gyerekek felhúzzák a fejükre, hogy ne omoljon rájuk a vakolat. Mondjuk itt azért van masszív szorongás.
3: Elmegyünk kalandparkba, akkor lehetne az, hogy az én kislányom nem megy. Mert az én kislányom fél a magasban. És akkor elmondja, hogy ez honnan indult. Egyszer leesett a mászókára, és kifejti.
1: De ott van a tanár, aki ezt irányítja, hogy anyuka, nem csokolom, oké, nem fog leesni, akkor ne hozza a gyereket. Ne hozza el Katikát, el leszünk nélküle is.
3: Na de ez egy kérdés, ez fejenként mondjuk 10 perc, mire ezt megvitatjuk. És minden egyes ilyen topikhoz van legalább 3 ilyen kérdés. Így jön össze a 3,5 óra.
2: De nincs mit vitatni rajta ezen például.
1: Azért túlvezérelt ez az osztály.
3: Nem, van egy csomó szülő, aki tulajdonképpen ventilálni szeretne arról, hogy az ő gyereke hogy fejlődik, hogy éppen hol tartunk.
1: Jó, akkor szedjük össze a szülő értekezleten megjelenő szülőket. Első, nagyon jó. Ventilálok, mert szorongok. De már nem csak a gyerekem ilyen, nem csak ő szorong, és ezt ventilálja az osztályon keresztül. Ő nagyon szorong. Fél mindentől, ha a gyerek vízbe megy, fél, ha magasra, fél, hogy megfullad, fél, hogy megcsipjad. A saját szorogását az osztálykirándulásra vetítő első típus. Igen.
3: Van-e a buszon biztonsági?
1: Igen, elsősorban ülőjegyzetelő, minden fontos adatot füzetbe felíró szülő. Igen, imádom,
3: ez
1: nagyon jó.
3: Aki aztán elmegy fél óra az, hogy a közös csoportba beírja a dátumokat.
1: Na jó, de neked be kell írni a dátumokat, SMK-s vagy, de van az elsősorban nagyon-nagyon füzetbeíró, de körülbelül az hangzik, hogy mikor a téli szünet, mennyi az osztálypénz, meg mit tudom én, hova megyünk osztálykirándulni. Jegyzetel.
2: És
1: masszívan
2: az,
1: jegyzetel.
2: Aki
1: nagyon
2: állandóan
1: jó.
2: Észlel, hogy az úgy nem jön ki.
1: Igen.
2: Tehát fölírt mindent, összeadta, nem, az nem, úgy nem jön lesz ki. Jó.
1: Hátul unatkozva tinderező apuka.
2: Ő a legjobb.
1: Hátul unatkozva tinderező apuka, hátraéze, látod az jó arc, az szarik az egészre, aki az agy legalább annyira unja, ott van, nagyon durván tinderezik.
3: Ő is egy típus. Aki azt mondja, hogy lehetne ezt utána esetleg haladhatnánk.
1: Igen,
3: ezt egy kicsit magára veszi az előtte lévő. Szerintem igen. Ez mindenkire tartozik, ez a kérdés.
1: Igen, a minden válaszon nagyon megsértődő, nagyon önérzetes anyuka, nagyon, nagyon jó típus. Én csak a gyerekem miatt kérdezem, borzasztó önérzetes.
3: Igen.
1: Egyébként iszonyatos önbizalom hiányban szenved, és nagyon szeretett hiányos. Klasszik, nagyon jó. Fú, nagyon jó típusok vannak egyébként, tényleg nagyon jó.
3: A mi idei évünk egyébként nagyon terhelt lesz, mert hogy tényleg most jönnek ezek a szalagavatók, a terembérlés, a banket, az akár szalagtűzés, az akár olyan kiadás, hogy döbbenet.
1: Jó, de az mondjuk egy negyedik osztály, érettségi, ott azért tényleg sok minden történik. Tehát a 12 év alatt, mikor negyedikben kicsit tovább tart a szülő, azt érted, az ott tényleg sok esemény. Na, az egy óvodai szülő 3,5 óra. Hát azért ott gondolod, és ez a kezdő szülők, már úgy értem, hogy a nekik ez az első szülői.
3: Pont azért nagyon lelkes.
2: Igen, meg az óvodai szülői értekezlet első, az a 3 órából másfél a jelek kiosztása. És a verekedés.
3: A közelharc.
2: Hogy de az én gyerekem nem lesz a gomba.
1: Hogy volt.
3: Az én lányom nem lesz gerebje.
1: Sajnos a televízió azon a szociáldott szülőknek a szövegértése sokszor nulla. De aztán minden segít neki. Úristen, nagyon jó. Elképesztő. És akkor te meg csitítad a szülőket, meg segíted a tanárokat, mint SMK-s. Tehát, hogy te valahol a kettő között mozogsz. Gördíted is előre a dolgot, mint a szülőképviselője.
3: De egyébként tehát, hogy a mi szülői csapatunk egyébként tök jó fejek, és egy csomószor nagyon jó dolgokat mondanak, tehát tényleg segítenek.
1: Nyilván van egy csomó konstruktív felvetés, persze, de figyeld el, szalagavaton milyen terítő illik a fal színéhez, ahhoz milyen tányér, ahhoz milyen gyertya, és az sem mindegy, hogy merre csavarodik a gyertya mintázata, ez konkrétan megtörtént, írja egy hallgató. Azért mi ott ülnénk ezen, na. Feri, azért nagyon ki lennénk.
2: Nem ülnénk.
1: Mennyi idő után állnák fel, és az indulj el, te, megyek én, gyere utána. De hál' Isten, tényleg olyan flottul, ilyen fél óra alatt le vannak ezek zavaron.
2: Három izé lehetőség van. Ez a helyszín, ez a dekor, ez a helyszín, ez a dekor, ez, tessék, szavazzunk.
3: Hármat? Normális?
2: Akkor kettő.
1: Figyelj, középsős a gyerek. Másfél órát tanakodtak rajta, hogy 600 forinttal olcsóbb legyen a kirándulás. Na, érted? Tehát ez nem arról szól, hogy ennek a szülőnek nincsen még 600 forintja. Ez arról szól, hogy olyan nettó szarrágó és a saját gyerekén akar megsporolni 600 forintot. Mert itt nem arról van szó, hogy 62 ezer vagy 28, mert az egy jelentős különbség. Igen. 600 forinton tökölsz egy szülő értekezleten másfél órát, az nem a 600 forintról
2: 600
1: szól.
2: 600 forint, én megköszönöm, hogy valaki elintézte, érted? Hogy lefoglalta a szállást, van kaja. Menjetek, gyerünk.
1: Igen.
3: Diktafonon felvettem minden beszélgetést, hogy otthon az anyja is tudjon mindenről. Azt azért, amikor este visszahallgatja anyuka.
1: Az kemény.
3: Azt a másfél órát.
1: 2 órán keresztül azon vitatkoztak, hogy legyen-e Facebook csoport, vagy sem. Mire megszavaztuk volna, jött még egy hülye szülő, hogy a Viber jobb lesz.
2: Igen, már megvagy, és akkor neki
1: még. Na, felálltam, elköszöntem, és kizsértáltam, ezt 2 órán keresztül szavaztatták, érted?
3: Az első alkalommal összegerebjézni az összes szülőt egy közös messenger csoportba, akik a 10. perc után lépnek ki azzal, hogy itt ebben túl sok az információ, egy másik felületet kellene csinálni, mert ők nem hallgatják egész nap azt, hogy pittyeg a telefon.
1: Atya Isten, van a jó fejszülő, figyeld, én már az elején szoktam szólni, egy óra múlva el kell mennem, dolgozni megyek. Igazi, én bírom az ilyen arcokat. Gyerekek, oké, van 1 órán, megyünk dolgozni, így kell tolni, szólni kell előre. Nincs több idő, 1 óra van, meg kell beszélni. Igen. A feleségemnek szoktam mondani, 1 óra után felállsz és hazajössz. Sajnos nem tartja be, 2-2,5 óra egy szülői értekezlete. Jó Isten! Így szoktam le a cigiről, vártam a nejemet az iskola előtt, és elfogyott a cigim. Ez valami olyan 3 éve volt. 30 év rabság után szabadultam, büszke vagyok rá. Az én fiam most lett elsős, 2,5 órás volt a szülői. Mondanom sem kell, hogy az aránytalan kis széken szétuntam az anyam, és tönkre ment a derekam, Levi voltam.
2: Na itt a legjobb. Megkérdeztem, mennyi a havi osztálypénz, előre befizettem az egész tanévre, szóltam, hogy akkor keressenek, ha elfogyott, minden más oké, mehet, ami nem extra kérés. Nem?
1: Legjobb.
2: Ott a pedagógus tudja, mennyi. Hogy mi a dolga.
1: Igen. Én elaludtam az ovi szülőjén, 190 centi vagyok, és a kis széken bealudtam. Úristen, Jézus Isten, egy-két szülőt újra be kéne íratni általános iskola a matematika alsó tagozatában, hogy ki tudja számolni, hogy 8000 forintot hogyan osztunk 23 felé.
3: És aztán vannak azok, akik elalszanak a kis széken az egész szülői értekezleten, majd amikor jön az első olyan e-mail tőlem, hogy figyelj, nem fizetted ki a szülői értekezletre, amit megbeszéltünk, én ezt nem szavaztam meg. Én erről nem is hallottam.
1: Úristen.
3: Van ez a kategória is.
1: Úristen, a szülők között megy a harc, hogy kinek az ötletét fogadják el.
3: Igen,
1: brutál kampányok vannak, presztízs kérdés, igen. Óvodai szülő értekezett, részeg apuba vitatkozik, kell egy személyen nagycsoportos gyereknek az iskolai beiratkozáshoz. Igen, nálunk azért maradt el az osztálykirándulás, mert egy anyuka akkor érettségizett estén. Felfoghatatlanul durva történet, igen. Úristen, nagyon jó. A fiam osztályában egy szülő el akart menni az osztálykirándulás, hogy megbizonyosodjon róla, hogy rendesen eszik és alszik a gyereke. Nem. Általános iskola 8-ban. Na, mondták szóval neki, hogy nem mehet, a szülő azt mondta, kivesz a közelben egy szállást, hogy ott legyen.
2: Na, Érted?
1: Érted ezt?
2: Hát ez hogy? Egy nyolcadikos gyerek, 14 éves, hagyd már békén.
1: De mennyire kellemet lehet a gyereknek is?
2: Képzeld el.
1: Hol van anyád? Itt a szállodában, vigyázz rám, hogy rendesen alszom el. Szomszéd szobában fekszik. Megnézi, hogy mennyit ettem és aludtam el. Úr, szegény gyerekek.
3: Néha oda settenkedik az ablak alá és bekukucskál.
1: A Mikulást kísérő angyalkának költözött ruhaszínén volt majdnem tömegverekedés. Azt hittem, hogy értelmes emberek lesznek. Egy fradiüpes gladiátor találkozón találtam magam. Húgom szülői értekezletére mentem, mert szüleim nem tudtak elmenni. Kiderült utólag, rossz osztályban voltam, de azért az osztálypénz emelést megszavaztuk. Szerintem ez teljesen rendben van.
0: Volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Új nyereményjátékkal rukkolt elő a Magyar Vöröskereszt, európai hagyományok Szegeden. Pénzbüntetést kapott a randalírozó férfi. Üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Csongrád-Csanád vármegyében a többi vármegyéhez képest nagyobb a véradó kedv, de itt is nagy szükség van a donorok mozgósítására. Minden hétköznap várják a véradókat a szegedi Honvéd téren, és aki ide betér, egy biztos ajándékkal mindenképpen távozik, mondta el Sasvári Krisztina, a Magyar Vöröskereszt vármegyei szervezetének vezetője.
2: Akik pedig ide jönnek, azok mindenféleképp kapnak egy jégkrémet, hiszen ez a nyári most már hagyománnyá vált véradó ajándékunk, hogy mindenki, aki a Honvéd téren ad vért, kap egy jégkrémet, illetve most egy nyári akció keretében, aki a nyárkóddal ad vért, tehát ezt bediktálja, amikor vért ad, részt vehet egy nyereményjáték sorsoláson, ahol folyamatosan két hetente páros koncertbelépőket sorsol ki a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat.
1: Négy ország népi kultúrája mutatkozott be Szegeden az Európai Népek Fesztiválján. A délmagyar.hu számolt be róla, hogy a Móra Ferenc Múzeum előtti téren Finnországból, Csehországból, Lengyelországból és Lettországból érkezett együttesek léptek színpadra. A közönség néptáncokat, népdalokat és fúvózenei előadásokat láthatott és hallhatott. A fellépők saját országuk hagyományait és népi kultúráját mutatták be. A műsorban finn néptáncok, cseh folklór előadások, lengyel népi táncok és dalok, valamint lett fúvózenekari produkciók is helyet kaptak. A fesztivál egyetlen este alatt több európai nemzet hagyományaiba adott betekintést a szegedi közönségnek. Pénzbüntetése ítéltek egy férfit, aki ittasan fenyegette egy szegedi társasház lakóit, olvasható a délmagyar.hu-n. A büntetett előéletű férfi hangosan kiabált az épület előtt és a környéken élőket fenyegette. Dühében egy a ház előtt álló kerékpárt is megrongált, a rendőrök a helyszínen őrizetbe vették. Az ügyet a szegedi járási ügyészség gyorsított eljárásban vitte bíróság elé garázdaság miatt. A szegedi járásbírósága váddal egyezően bűnösnek mondta ki a férfit, és 225 ezer forint pénzbüntetésre ítélte. Most pedig ejtsünk néhány szót az időjárásról. Túlnyomóan derült, csapadékmentes idő várható. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. Délutára általában 32 és 37 fok közé melegszik fel a levegő. A következő napokban további melegedés várható. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra. A Szegedi Rádió egy híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
1: Best of Balázsék.
2: Hogyan kell sok endorfint szerezni azonnal?
3: Hát ez egy jó kérdés igazából, hogy milyen örömhormont akarsz, vagy milyen hosszúságú, vagy
2: elmondom
3: milyen hatótávolságú örömhormont szeretnél. Mi az, ami működik?
4: De most mi arra keresünk megoldást, hogy miért, hogy ne vásárolj?
2: A vásárlás helyetti örömszerzés.
4: Oké. Okay.
2: Hogy ugyanolyan jól érezd magad, meg legyen az ilyen fel, nem tudom, csigázott állapot, és azt érezd a végén, hogy hú,
4: ez az.
2: Na mondom, kajálás. Tehát bármilyen mennyiséget, jó, bármilyen dolgokat, vagy csak olyan dolgokat, amiket így tudod, így szépen előkészítesz magadnak. Ilyen például, Feri?
4: Egy jó saláta, arra gondolsz?
2: Egy jó saláta.
4: Ami nem fog izlalni.
2: Így van.
3: Nem, itt szerintem különbséget kell tenni, hogy mikor mi szabadul fel, és ha megérted a saját hormonjaid működését, akkor rájössz arra, nem akarok nagyon filozofálgatni, mert rábújtok a pultra, mikor szerzel magadnak dopamint, és mikor szabadítasz fel szerotonint, és hogy miért ürül ki gyorsan a dopamin, és mi termeli a szerotonint, ami egy hosszabb boldogságérzetet okoz. Ha megérted a két vegyület között a különbséget, akkor tudod, hogy mit kell csinálnod azért, hogy ne rövid távú dopamin, hanem hosszú távú szerotonin szabaduljon föl. És tök más tevékenység,
4: ezt
3: tök
4: a,
3: más.
4: Ezt a szerotonint lehet rendelni a Temun.
3: Szerotonin. Dopamin, szerotonin, ugye, hát ezek mind az örömhormonok. Csak hogy akkor nagy különbség. A dopamin az egy kívülről jövő valamilyen kapás. Ez lehet valamilyen vásárlás, egy dopamin felszódás, ez lehet az evés, ez valamilyen boldogság, amit én kívülről hozok be, dopamin szabadítok föl, de gyorsan elmúlik, gyorsan megváltozik, gyorsan kívülről, újabb dopaminra van szükségem. Ez akár egy telefonálás, egy Temuro rendelés,
2: ez
3: egy bármi.
2: Az előadás végén, elmondom nektek.
3: Igen. A dopamin, ott mindig van egy motiváció, de a motivációnak a végén van egy jutalmazás, és a jutalmazás szól arról, pont a Buda Laci írt erről most egy nagyon jót, hogy a jutalmazás ott szól arról, hogy magadat. Míg a szerotinin egy belülről kifelé áradó örömhormon, ami akár az adással, akár a társas kapcsolatokkal, akár a szociális kapcsolatok, a beszélgetés, a családi együttlét, a belülről kifelé irányuló boldogságérzettel, ami egy hosszabb távú vegyületet szabadít fel. És ugye te is tudod, hogy amikor elmész egy baráti vacsorára, vagy a családdal vagy együtt, akkor jó, és még úgy este is jó, és úgy nagyon jól érzed magad, hosszú ideig, és visszagondolsz arra a napra, mondjuk egy hétvégére, és úgy olyan kellemesen vagy. Na ez a szerotonin, ami viszont belülről megy kifele. Tehát kerülni a dopaminos felszabadító vegyületeket, és minél több szerotonin vegyület felszabadítására törekedni. Tök érdekes. Mind a kettő örömhormon.
2: Hogy tök jól állsz szerotoninnal, de mégis rákívánsz a dopaminra?
3: Szerintem, ha jól állsz szerotoninnal, már kevesebb dopamin kell, hiszen az egy belső, hosszú távú boldogság, érzed?
2: De ez nem te egész, a sört innen, és aztán beversz egy felest, nem? Tehát, hogy szerotonin,
4: a dopamin. A feles a dopamin?
2: Igen.
3: Szerintem a szerotonin az egy belső
2: érzed.
3: A szerotonin...
4: Fordítsd le a nyelvét.
3: Lefordítom. A dopamin egy külső hiánypótlás, a belső szerotonin az egy belső állandó boldogságérzet, amivel állandóan ad, és az egy hosszabban fenntartható dolog. A harmónia érzéséhez köthető, mondjuk így akkor.
4: Amikor jól vagy.
3: Amikor jól vagy.
4: Szükséged ilyen megerősítésekre.
3: Adsz valakinek.
2: Jó, akkor menjünk először. Mivel tudod általánosan magasan tartani a szerotonidat? A meditáció szerintem ebben nagyon segít.
3: A meditáció az nagyon sok mindent felszabadít, igen. Társas kapcsolatok,
4: meg addig se tudsz vásárolni, bele van csukva a szemed, amíg meditálsz. Érted?
2: Az az alvás.
4: Ja,
2: meditatív állapotban lehet vásárolni, sajnos erre van már tapasztalat is.
3: Igen, tehát hogy kintről befele, vagy bentről kifele viszed az örömszerzést. Ez szerintem a dopamin és a szerotonin. Gyorsan kiürülő hirtelen, vagy hosszú távú, lassan felszívódó örömhormonokra van szükséged.
4: Ha igénybe vesszük a ma reggel felajánlott bal melledet.
2: Továbbra is áll az ajánlatot.
4: Ugye? És a jobbat is, mert mi ketten vagyunk.
3: Egyet.
4: Az akkor Eszternek kifelé áramló, ugye, szerotonin, nekünk meg dopamin.
3: Úgy képzeld el, hogy a dopamin egy bombaszerű gyors, a szerotonin...
2: Az a Balázs. Az a Balázs.
4: Már rá, ha ez nem bombaszerű, akkor mi?
3: A szerotonin pedig egy lassú, nyugodt, belső harmónia.
2: Úristen, ami... Balázs, hát te vagy a dopamin, és Feri pedig a szerotonin.
4: Akkor ezek szerint.
3: Én vagyok a gyors és függő. És
2: a gyors bomba, és aztán teszek a lassú komótos.
3: Én vagyok a gyors bomba a te életedben, a Feri meg a lassú és a komótos.
2: Igen. Mindent értek. De figyelj, amúgy ez egy tök jó analógia szerintem, mert ha belegondolunk, mindenkinek van ilyen élménye, amikor úgy, Isten, jól kialudtad magad, jól ébredtél fel, jó döntéseket
3: hoztál. Jó kapcsolatban voltál valakivel.
2: Jól szóltál valakihez, igen. Az jól reagálta le.
3: ez a belső, belső világot kivirágzik, és hosszú távon termeli a szerotonint. Hiába vagy te belül üres, kívülről a dopaminnal nem fogod tudni. Sőt, egyre több dopamin kell, minél üresebb vagy belülről. És nincs meg a belső szereteted. Ezért mit csinálsz? Vásárolsz, zabálsz, csokoládét teszel, édeséget.
2: Jó, ne személyeskedjünk.
3: Kívülről.
2: Azt megbeszéltük, Balázs. Most akkor mindegy.
3: Ha viszont a belső világodat egy kicsit szebbé varázsolod, akkor arra nincs szükséged már annyi dopamira, hiszen belül vagy jól, és abból könnyebben adsz, könnyebben van kedved barátkozni és kapcsolatba lépni a szeretteiddel, vagy a barátaiddel szervezni egy vacsorát, észrevenni, hogy mire vágyik, és megajándékozni, mert te belül, neked belül süt a nap. Vagyis belül elég szerotonin termelődik benned. Igen, és azt sugárzod kifelé. A dopamin egy hiány, amit kintről viszel befelé.
2: Ez amúgy a barátszerzés kapcsán is szerintem egy nagyon fontos tanulság, hogy sokkal könnyebb amúgy vonzóvá válni az emberek számára, hogy legyenek barátaid, hogyha ha ugye magaddal is meg vagy elégedve, és jól érzed oda bent magadat.
3: Persze, ki akar egy savanyú, pletykálkodó, állandóan másokat fúró ember.
2: Egy ember. Őt is szeretjük, úgy, ahogy van. És
3: annak a társaságában vagy, aki feldob, aki röhög, aki nem viszi az energiát, akivel jó lenni, akivel mosolyogsz, röhögsz, és azt érzed, hogy találkoztam vele, és jó volt. Nem ez a találkozom, hogy úristen, elszívott, hát abban meghalsz.
2: De nem csak erre gondolok, hanem vannak ezek az ilyen angolul úgy hívjuk, hogy needy emberek. Tudom, amikor az megjön valaki a társaságban, és azt érzed, hogy minden szeretetet tőled akar megszerezni. A te figyelmedből akarja felépíteni a saját
3: bizalmát. Hát velem mondjuk rá.
2: Abba biztosak legyetek, hogy ott nem sok jót remélni.
3: Ahogy kiszúrom, hogy valaki ilyen karakter, azonnal minden csapat elzárok.
2: Így is van, de hogy ez nagyon érdekes, mert ugye ez egy önismereti útnak lenne a vége, hogy az ember rájön, hogy ezt rosszul csinálja, de hogy általában az van, hogy amikor azt érzed, hogy így szükséged van szeretetre, akármennyire nehéz, először magadnak kell ezt megadnod, hogy utána az embereknek könnyű legyen veled együtt lenni.
3: Hát hogy nem?
4: Hát aki szereti magát, az te is úgy viszonyulsz hozzá.
2: Így van. Vagy pedig akkor nem, inkább azt bocsátja ki magából, azt az energiát, hogy, vagy nem tudom, az a kisugárzása, hogy ő rendben van. És hogyha rendben van, akkor nem potenciális veszélyforrás, és akkor nem kell nekem többet foglalkoznom, mint amennyi nekem rendelkezésemre áll, és vele könnyű együtt lenni. És bárkivel szívesen együtt, akivel könnyű együtt lenni. Nyilván ettől függetlenül vannak helyzetek, amikor ez megborul, de nem az a baj, hogyha valamikor szükséged van másokra, mert időről időre
3: hanem,
2: szükségünk van.
3: Persze,
2: hanem mindig úgy érkezel meg, hogy üres gyomorra, üres lélekkel jössz.
3: Mástól rablod el.
2: Igen.
3: Én ezeket fölismerem.
2: Igen.
4: És hogy igen, hajók is energiavámpírok.
3: Nem adok, azonnal arrébb állok, nem adok az energiából.
2: Nem, te méhes vagy.
3: Méhes vagy, te kis energiazaváló. Na mit hoztál, igen. Mi van a kezedben?
2: Ja, igen,
3: te kis szerotonin termelő dopamin bomba.
2: Tegnap elmentem megcsináltam a szemüvegemet, amit nem tudott megcsinálni nekem Feri.
3: Igen?
2: És amíg várakoztam. Mi
3: van? Ti már ilyen privát szemüveg csinálásban vagytok?
2: Itt volt az
3: ilyen kis magánpraxisaitok vannak?
2: Hát kiesett valaki meglazította a csavart a szemüvegembe, megvakulja.
4: Én megtakarítottam, és közben kiesett a lencséd. Visszatettem, de ezek szerint nem jól.
2: Na, a lényeg, hogy vásárlás közben ott megakadt a szemem
3: egy kis dopamin termelésem, és hoztam három puncs kockát.
2: Az a neve ennek a játéknak, hogy egymás szemében.
3: De kell ez most itt nekünk, végleg tönkre akarod tenni a karácsonyunkat.
2: És beszéltem nektek erről, hogy szerintem az tök jó lenne a karácsonyt, azzal színesítenék meg az emberek, hogy nem szarokat vennek egymásnak, hanem vennek egy ilyen önismereti kártyapaklit, mert tönkreteszik a kapcsolatukat.
3: Így is van, nincs is jobb,
4: újra tudod kezdeni.
3: Szenteste elővenni egy önismereti kártyapaklit, és 10 perc mindenki alkoholmámorba ordít mindenkivel a családba 10 éve. El akarom neked mondani, hogy gyűlöllek.
2: Szerintem túl nagy vonalú vagy, ez nem 10 perc, 7 és fél. Majd nagyon maximum, és akkor már jó család.
3: Ide nekünk ezt a játékot. Miről szól a játék?
2: A lényeg az, hogy, hogy húzod egy kártyát, és felteszed a kérdést a többieknek magaddal kapcsolatban. Ki akar lenni az első?
4: Mikről kell kérdezni?
2: Igen, tessék. Húzz egyet, Ferenc.
3: Na, húzz egyet.
4: Ne fogd ilyen erősen. Szerinted téged mennyire értékel?
3: Nekünk kell elmondani róla.
4: Én téged mennyire értékelek egyettől 10-es skálán. Mondd meg, mit gondolsz?
2: A kapcsolatokra kell reflektálnod.
3: Hogy a Feri engem mennyire értékel.
4: Én 1-től 10-ig hanyasra teszlek téged. Ez a kérdés.
3: Hogy mi az én percepcióm? Igen. Tehát ez úgy jó, ha leírjuk a számot, és te is
4: mondom, hogy már sok.
3: Igen, ha a 8-ason gondolkoztál, felejtsd el! De mi az, hogy mennyire értékelsz? Ez
4: mennyire értékellek? Mit gondolok rólad? Én 1-től 10-es skálán Sebestyén Balázs nálam
2: hát
4: hol
2: könnyű,
4: van?
2: Ez könnyű.
3: Hetes.
4: Szerinted hanyasra értékellek?
3: Akkor... De most te magadról mondod?
2: Én nem tudom.
4: Egyébként tényleg írni kell.
3: Le kell írni, előre le kell írni, és fölmutatni a számot.
2: De már rögtön a versengés lehet. Szerintem én azt gondolom, mind a kettőnket 10-esre értékel. Mert ha nem így lenne,
3: de
2: nem lenne.
3: De kis szerotonin bomba.
2: Nem lenne, így nem csinálnál.
3: Kis dopamin.
2: Szerintem
4: még
2: lehet,
4: 9-nél hogy... még nem csinálod. Tehát ha valaki 9-re értékel téged, azzal te már nem vagy
2: egy
4: légtérben.
2: Nem, de te egy labrador típusú ember. Kutya vagy.
4: Tehát nagy szomorú szemekkel.
3: Gyere át hozzánk, szentes tesztet. Szerintem te megoldanád a családi konfliktusot.
2: Golden vagy pontosan, vagy Golden Retriever.
4: Egy aranyos igen,
3: de most arra gondoltam, hogy 10-es nyilván a béka meg a gyereke, 9-es az unikumos üvege, 8-as az étterme, és akkor utána...
4: Valahol.
2: Valahol.
4: Igen,
2: szóval értem. Ja, akkor
4: 3. Ez az igazság. Na, húzzál te.
3: Na, húzzuk egyet, tessék.
2: De mi a jó vál, nem válaszoltál. Hova, hogy
4: jó, jól tettétek. Ezzel is a hármassal, jól.
2: Ezt akartam.
3: Mikor voltam a legszebb?
2: Az egész életed folyamánhoz képest akarod, hogy te ismerjük egymást.
4: Hát az egész élete folyamán.
2: Jó.
4: Most érzed magad a legszebbnek.
3: Jó. Tessék?
2: Tessék. Nem én.
4: Ő. Tudom, hogy nem te.
3: Ez nem jó.
4: Veled akarok karácsonyozni.
3: Iszunk egy vodkát, ezt senki nem fog érteni ezt a játékot.
4: Ezt vigyük már kézébe Norvégiába.
3: Jó, ezt kivisszük a csapatépítőre.
2: Szerintem Balázs a legszebb 4 éve volt abban az állatos énekesben, hogy most visszanéztünk a gyerekkel. És még akkor egy ilyen, nem tudom, nem gyúrtál még.
3: Még nem.
2: Nem gyúrtál még.
3: Köszönöm. Nem az ott a kicsit fel vagy puffadva, ez nem. A sok kreatin.
2: Nem, hanem akkor még egy kicsit kisfiúsabb volt az arcod.
3: Hát jó, hát azért 47 körül már azért
2: öregszem. De nem azért, mert megöregettél, hanem azért, mert megváltozott az arcélet.
4: Mikor voltál legszebb?
3: Én azt hittem az esküvőmen.
2: Esküvődöm. De
4: aranyos
3: van.
2: Az a fehér ruha, az olyan jól látom.
3: Gyorsan elkezdtem öregedni.
2: Én még ilyen darázs derek, a soha nem láttam, komolyan mondom.
3: Ahogy megnéztem az esküvői fotóimat, szerintem olyan kis
2: ahogy
3: szép legény.
2: Ahogy a fátyol ráomlott a vállára.
3: Azóta már kicsit úgy megfált.
4: Te jössz.
3: Megöregedtem egy kicsit azóta. Na, tessék. Igen? Hogy szól a kérdés?
2: Mi az a dolog, amiért felnézel rám?
4: Én ezt egyből tudom, az irgalmatlan agyad miatt, hogy nagyon, hát, nagyon gonosz. Jó. Tud gonosz lenni, de nagyon jó. Tehát éles penge azonnali.
2: Köszönöm, azt hittem, hogy a szagom tetszik.
4: Az is, de azért nem nézek föl.
3: Húzz egy utolsó felállítésének.
2: Miért még teljesen puhák leszünk. De úgy van egy másik kepakli is, abból is lehet.
4: Nem baj, jó ez nekünk. Ha festenének egy képet rólam és az eddigi életemről, mi lenne rajta szerinted? A tiédet tudom, ne is mondd. Ne is üres vászon, tudom.
3: Dehogy is. Nem.
2: Ami lenne rajta szerintem, van a metamorfózisod, amit külsőleg értél el, nem?
3: Igen, az egy nagy átváltozás durva. Lenne. Átváltozás. Igen, az egyetlen férfi,
4: pockából
3: aki...
4: Pockából háromszög.
2: Egy középszerű pocakos fickóból hogyan lettél egy nagyon magány rock'n'roller?
3: A vises George Clooney.
2: Igen. Hogy nem tudom, hogy ezt a béka hoztál az életedbe, vagy pedig így, ahogy így kitárulkoztál, vagy megismerted saját magadat, de hogy neked van egy nagyon jó stílusod, nem? Tehát, hogy lett egy ilyen karakter.
4: Hát, igen.
2: Tartak, mint eddig, csak mondom, hogy
3: a Danubis rádióban még nem így öltözött, ha érted, mire gondolom.
4: Jó volt az is.
3: Jó, volt egy szocializálás benne, vagy hogy is vagy.
4: Köszönöm, csak
3: igen.
4: Béka.
3: Igen.
2: Ú, de van egy másik kártyapak, annak az a cím, hogy ki az, aki, és abban olyanok vannak, hogy ki az, aki mindig úgy hangzik, mintha mindent tudna. Meg ilyen kérdések vannak benne.
3: Ki az, aki? Az egy kicsit akkor durvább?
2: Igen. Ki az, aki még egy tojásántottát sem tud megcsinálni?
3: Ez minden kérdéseim vagyok a válasz, úgy érzem.
4: Ez a játék.
3: Ez a játék, az én játékom lesz.
2: Itt ki csak az, aki még életében nem evett salátát?
3: Ide csak mindig rá kell írni egy mélybetű. Jó kezek, de szerintem egy ilyen is például a szerotonin játék. Szóval, hogy ez se dopamin játék, hanem leülsz a családdal és őszintén játszol egy ilyet egy órát, az 100 dopamin injekcióval felér. Na, ez a különbség a szerotonin meg a dopamin között, igen, szerintem. Egy ilyen játék az lehet egy jó, mélyre menős, igazi beszélgetős, valami belülről adós játék, nem?
2: Igen, és az
3: ami érzelmileg tölt.
2: Amikor a feszültségekről tudtok úgy beszélni, hogy tudod, már le van zárva, most már nem aktív feszültség, hanem egy valami régebbi dolog, és akkor azt így meg lehet beszélni, mi az, ami legjobban megviselt, vagy amiben tudom, többre számítottam tőled, de nem jól reagáltál, stb. És utána el kell hagyni a terepet.
3: Igen, azonnal... ezt még ki kell húzni azt a kártyát, és elhagyni. De gyerekekkel is érdemes egyébként ilyen kártyás játékokat játszani. Nagyon jó terápiás.
2: Én tegnap játszottam ezt.
3: Kibeszélik, elmondják, egy csomó olyan kérdés van az ilyen típusú kártyajátékokban, ami nem jut eszedbe, nem tennéd föl neki, jól válaszolja meg. Nagyon sok minden, sok gyereket lehet így terápiázni.
4: És azt csináljuk
3: terápiázni
4: a kis utazásunkkal, hogy játsszuk ezt, de csak ittasan.

0: 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
2: Az első benyomás már az utcán megszületik. Tegye tartóssá és stílusossá otthonát a Horvát Szekker lemeztermékeivel. Szeged, Cserjesor 10, horvátszekker.hu.
0: Ez a

0: Ben. This is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1. Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kis Mártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és

0: Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
2: Rekordot döntött a turizmus, lezárult a télzenei sorozat, gyarapodtak a védett növények Csongrád környékén. Üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Országosan a legnagyobb növekedést érte el Csongrád-Csanád megye turizmusa az év első negyedévében, számolt be a délmagyar.hu. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a megye szálláshelyein csaknem 200 ezer vendég éjszakát regisztráltak, ami 12%-kal több az egy évvel korábbinál. Szeged térségében 20%-kal nőtt a vendég éjszakák száma, ezzel szemben a makói járásban 16, a murahalmi járásban pedig bő 5% visszaesést mértek. A vendégészakák 60%-át magyar turisták töltötték el a megye szállás helyein. A Szentesvárosi Fúvózenekar koncertjével véget ért a júliusi térzenei sorozat a Szegedi Móra Parkban. A nyári rendezvényen korábban a Fricsai Ferenc Városi Fúvózenekar, valamint a Kinizsi Pál 30. páncélozott gyalogdandár zenekara is színpadra lépett. A júliusi szabadtéri koncertek több héten át várták a közönséget a szegedi belvárosban. Több védett növényfaj állománya is növekedett Csongrádon és a környékén az idei természetvédelmi felmérés szerint. A délmagyar.hu számolt be róla, hogy a Csongrád nagyréti természetvédelmi területen a Mámai réti Holtisza Kablát szigeti részén mintegy 4500 tő tündérfátyolt figyeltek meg. Ugyanezen a területen súlymot és kisebb foltokban fehér tündérrózsát is találtak. A felmérés során a Körös mentén, a torkolat közelében gyilkos csomorikát is felfedeztek. Ezt a védett növényfajt Csongrádon korábban még nem figyelték meg. A természetvédők tovább folytatják a térség természeti értékeinek felmérését és nyomon követését. Pályafelújítási munkák kezdődnek augusztus 3-án hétfőn a Kiskunfélegyháza és Gátér közötti vasútvonalon. A MÁV december 11-ig dolgozik a területen, ahol pályát cserélnek és átépítik a vágány egy részét. A felújítás a Vasút utca környékét is érinti, ahol munkagépek dolgoznak majd és építőanyagokat is tárolnak. A MÁV arra kéri az ott élőket, hogy a vágány melletti vasúti területen tárolt tárgyakat még a munkakezdés előtt vigyék el. Erre azért van szükség, hogy a felújítást biztonságosan és fennakadás nélkül el tudják végezni. Most pedig nézzünk rá a térség időjárására. Túlnyomóan derült, csapadékmentes idő várható. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. Délutára általában 32 és 37 fok közé melegszik fel a levegő. A következő napokban további melegedés várható. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra. A Szegedi Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Balázsék a Rádió 1-en! A legmenőbb arcoknak is kell a pihenés. Most kivettek egy kis szabit, de nyugi. Senki nem marad Balázsék nélkül. Íme a legjobb pillanatok. És tessék!
4: Mit tudunk ma az időjárásról, Ferenc?
5: Imádom, egész egyszerűen imádom. Tudod, az, amikor az évszaknak megfelelően, de kicsit ott ellenmondásban.
4: Nagyon szépen köszönjük.
5: Szívesen.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
6: Tetszettek-e figyelni az Instagramnak az ő folyását?
7: Ja, most ez komolyan téma nálunk, hogy kiraktam a fürdőre, hát az Instagramra.
6: Imádtam.
7: Köszönöm szépen.
4: Ez a fürdővás képet?
7: A fürdővalóság.
6: Láttam.
7: A homárok vannak rajtam. Tudjátok, mennyi éjszakai böngészés volt találni egy homáros fürdőruhát?
6: Rendelős.
7: Beszéljünk arról a nehézségről, amit át kell érni egy testes nőnek ahhoz, hogy szép fürdőruhája legyen.
4: Tök bátor gépjét kirakni.
6: Na jó, rögtön a szüri.
7: Nagyon szeretem, annyira szeretem. Ez egy biztonságos környezet. Nagyon bátor, hát hogy
4: érzed? Tudod, hogy ez egy biztonságos óvó szerető környezet. Szerintem tök bátor vagy.
6: Vigyázz rá.
4: De nem, én meg is lefülőrűen
7: van, teljesen őszinte.
6: Ez
7: nem vagyok is minkelve, nem vagyok megfésülve. Itt a kerti tevékenység közben megörökítettem az izét, és ez igen, a valóság.
4: Ugye csak mondjuk el, hogy kiraktál egy fürdőruhás képet.
7: Egy beleset.
4: Igen, a valóságban kézből fotózva egy fürdőruhás kép. Ez úgy szembe jött. És én mindig, amikor megnyitom az oldaladat, én várok valami angol idézetet, várok valami, amint gondolkoznom kell egy kicsit, hogy ezt most vajon miért rakta ki, mibe van, mi a gondolatiság, mi, tudod, hogy elmerengek, és úgy Rámentem, mondom, Eszter kirakott valamit, hogy megnézem a sztoriéteket, kirak is fürdőruha. És mondom, ez bátor.
6: Mert
4: te is egy olyan vagy, aki nem nagyon mutogatod magad, nem válasz címlapot, nem mész oda, nem mutat, ilyen tök zártad élet, és egyszer csak azt mondtad, hogy itt vagyok.
7: Ilyen volt a hangulatom.
4: Miben voltál? És nem a ruhailag értem, hanem a hangulatot kérdezem, hogy ez nagyon bátor.
7: Köszönöm szépen. Én is a kollégáim nevében egy táv
4: csinált. A mányer szakaszokban hol voltál éppen?
7: Ez pontosan. Így van, Balázs.
4: Nagyon fönn voltál?
7: Nagyon fönn voltam.
4: Ide nekem mindegy.
7: Elmondom neked, hogy most 9-esre állítottam az emelkedőt a futógépemen, és ezen kapaszkodás nélkül 45 percig gyalogoltam, utána pedig levezettem még fél óra lefelé sétálásra, utána leültem a kanapéra egy selyem köntösben, szintén az internetről vásároltam, ami gepárdok vannak.
6: Wow!
7: És azt mondtam, hogy
6: ma arról akarunk fotót.
7: Hogy izi, hogy mit is akartam, és akkor megláttam ezt a képet, és mondom, figyelj, ez olyan, amilyen, de hogy hát ez ilyen. Nem az a lényeg, hanem...
4: Tökre tudtam, hogy egy ilyen szakaszban vagy. Ezt a képre mondom,
7: azért nem
4: most kell hívni bulizni. Most nagyon megy, nagyot megy. Most
7: és úgy én is ráéreztem, több meghívásra igen mondtam tegnap. Mi bajunk lehet?
4: Mondom. Hát, pontosan lefestem azt a lelki állapotot, amiben voltál tegnap.
7: De tényleg ez a két állásom van, az ilyen teljesen elzárkózás, és a semmi sem drága szituáció.
4: Mondom, most ön van, most ebben a szakaszban van, igen. Ennek lesz majd egy lefelé ívelő szakasz, de éljük.
7: Ha kipénzkülnek és megírják valahol, akkor lesz a lefelé ívelés.
4: Ha ma már letörlött, tudom, hogy elindult a lefelé szakasz.
7: Csak sztoriba tettem, Gizol, fontolva haladó vagyok, de a lényeg, hogy igazából arra voltam nagyon büszkő, tehát egy ilyen fürdőruhát, mert gyerekkoromban nagyon vágytam ezekre, de ugye nyilván nem volt rám jó semmi, soha. És akkor most felnőttként végre a ruhagyárak leképezik ezt a réteget, a felelőtlen pénzköltőket.
6: Mennek az
7: igény után. És nem csak ilyen nem van, hanem van olyan is, ami rózsaszín, és egy nagy piros szív van a mellkasomon, azt majd a jövő héten várhatjátok egy másik.
6: Gyönyörű homárok rajta, sziámi harcos hal, érted, maga igen. A tenger eleve.
4: Igen, szerettem, de pont a jelenséget szerettem, hogy ránéztem, és igen, bátor, jó, akkor most a fenti szakaszában van, jó. Ennek meg lesz a bőtje.
7: Költsek ilyenek egy kis pénzt.
4: Raktam én is kiat, amikor rájöttem másra, hogy nem, ez csak egy elkap a pillanatból, de ez éljük most a hullámot, amíg tart fönn majd.
7: Köszönöm szépen. Ja, várjál, és ezzel párhuzamos elmondja, miket csináltam még este, ami a mániás szakasznak így a verzió. Rájöttem, hogy nem elég nekem a statikus izommunka, amit egy edzőteremben végzek, úgyhogy bejelentkeztem egy új edzőhöz is, aki pedig azzal a fajta, tudod, a saját súlyos ilyen, tudod, ilyen kézeljárásokat csinálja, ilyen parkokban.
4: Igen, és az ilyen kalesztenik, vagy mi az, nem?
7: Már megírtam neki, hogy biztos, hogy gyűlölni fogjuk egymást, de hogy ettől féltem, most bele kell mennünk ebbe az életszakaszomba.
4: Jó, viszont azt szeretném, hogy az első kézenállásra hagyd legyek ott. Tehát amikor ez kiforrott, amikor ez kiforrotta magát, és ebből van egy ilyen, nézd, megtanultam, és fölcsapod magad kézállásba, én azt mindenképpen szeretném.
7: Jack Black az abszolút példaképem, aki ugye szintén testes, és rendkívül jól tud cigánykerekezni, és azt gondolom, hogy ezt én is meg kell tudjam csinálni.
6: Tehát a cél a cigánykerék.
7: Igen.
6: Mikorra hozod?
7: Nem tudom. Feri, őszinte leszek, nem tudom.
6: Jó, az első edzést várjuk meg, ott kérdez ki a mester.
7: Én tudom, hogy sírni fogok. És,
6: és ő is.
7: Különbözően egyszer végigéltem ezt a szakaszomat, és csak annyit kérdezett tőlem, hogy saját súlyos edzés, hogy nem lehetne valaki másnak a súlyával kezdeni, hogy... hogy tudod, legyen valami fokozatosság.
4: Biztos, hogy egyből mély vízbe kell menni. Jó.
7: Igen.
4: Jó, de... Egyébként a tegnapi fotódat azért is ünnepeltem, mert átéreztem, hogy te is most már akkor úgy gondolod, hogy megszűnt a riposzt.
6: Nem tudják
4: megoldani. Jó, ez is megnyugodott, jó, ő is megnyugodott. Nem fél már a riposzt.
7: A napszellője vagyok, így van.
4: Igen, ő is látta, hogy megszűntek bizonyos bulvárlapok, így már nem kell attól félni, rossz indulatban átemelik.
7: Abszolút hiszek abban, hogy mindenki nagyon sebezhetően néz ki fürdőruhában. Úgyhogy ezt most felvállaltam, és ez van. Ezek,
6: de példát mutattál, írnak nők most, hogy ők csak 50 kilósak, de sose tettek volna ki ilyen képet, de most utánad mennek, és merik vállalni magukat.
7: Igen. Röcögös testeket elővenni.
6: Vagy.
4: Igen. Minden,
7: jöhetnek. És ugye, te semmi nem fog történni.
4: Ezért imádlak, most észre meg a képed, ebben a hazug, álszent, megjátszott világban imádom. Látod?
7: Köszönöm
4: igen,
7: szépen.
4: van benne kendőzetlen őszinteség.
7: Arra gondolsz, hogy ami az arcomat illeti? Hogy úgy nézek bele, mint amikor elkapnak egy vadat a vadkamerán, tudod, ez egy... Erre gondolsz? Hát igen. És gondoljátok, hogy a férjem ezt az arcot kapja akkor is, amikor szimpatikus nekem. Ezzel fekszik.
4: Azért üdítő egy ilyen kép, mert tényleg ez van, amit a hallgató ír, hogy a mostában a szétfilterezett, nagyon beállított, szexi 30 kilós nők világában, gyönyörű pasik, gyönyörű férfiak, tehát ilyen mindenki nagyon maszkol.
6: Gyönyörű
4: meg mindenki,
6: pasik, gyönyörű férfiak, nem úgy, ne,
4: ne, ne, és itt van a te képen.
7: Itt van nem is a gyönyörű férfiak. Itt van a gyönyörű férfiak, meg te, hogy...
4: És ez a kontraszt,
6: azért, ahogy de így
4: értedek, mit akarok mondani? Nagyon feszít, nagyon megy, nagyon tengerpart, nagyon Olaszországban vagyunk, Balcsin vagyunk, Olaszban nyaralunk, így nyaralunk, hogy mindenki nagyon fenszi, nagyon szexi.
7: És itt van a menopauza előtt álló.
4: Tegnap azt mondta, gyere rám nyár.
7: Tudod, kinek kell a kollagén? Megbaszhatja magát a kollagén. Nem érdekel a kollagén.
4: Így vagyok gyönyörű. Így van. Aki szeret, így is elfogad.
7: Láttátok a szomszédaim rémült arcát, amikor elkezdek gyomlálni.
4: Hát, ha így gyomlál.
7: Ez történik.
4: Takard el a gyerek szemét.
7: Amúgy nem, mert a gyerekek idővel kapnak ilyen beállításokat, azt fogják hinni, hogy ez a vonzó, csak mondom.
6: Ez a normális.
7: Gondoskodom a következő
4: generációt. Ezt kell sokszor normalitásra megkapni, és akkor ez lesz újra a normális, ami régen volt a normális. Hát,
7: közlek le, Balázs, jobban érezni magad.
4: Én ezt gondolom, hogy minden nap.
7: Otthon kámban?
4: Minden napi eszterünket.
7: Ja, ez óriási, de minden nap villantok valamit. Holnap cellulitiszelét fogok jelentkezni a Spaceból, és megmutatom, hogy hogyan kell akkor eltenni az uborkát. Na de Balázs, mikor látjuk meg a te beolajozott testedet, ahogy motort mosol a garázs előtt, alulra fotózva.
4: Az klasszikista kép lenne, tudod. Az a klasszikista, szép motor test, és akkor
6: melkassa, jó?
4: És akkor nagyon dörzsölöm. Na, az ilyenek készülnek. Nekem olyat kell csinálni, ami ilyet tetek nap,
7: jó, értetek. Challenge, akkor legyen ez, most én feldom a challenge-et, legyen ez, induljon el, legyen a hashtag, nem tudom, Balázsék, és mindenki tegyen ki magára egy nagyon realisztikus nyári fotót.
4: Egy nagyon realisztikus nyári fotót.
7: Magáról?
4: De rajta kell, hogy legyen?
7: Te például egy fél papucsban, ahogy szedre a cseresznyét.
4: Igen.
7: Azt élem.
4: Egy kicsit ilyen koszlott...
7: Koszlott mackonadrágban. Ennyi húgyfoltos oldalt, és... És abban szedre a cseresznyét.
4: Fehér atlétával, ami cseresznye foltos.
7: Igen.
4: Valami ilyesmivel, egy retro belegítőben.
7: Realisztikus nyár. Amúgy nekem a Tony Soprano nyár most a kedvencem. Az pedig nem más, mint hogy pörölni a családoddal, és pánikromokat kapni a medencében. Úgyhogy ezt én ebben hiszek most jelen pillanatban.
4: Figyelj, ezzel a fotóval tegnap te megnyitottad a nyári szezont.
7: Köszönöm
4: tehát,
7: szépen.
4: Hogy tulajdonképpen bekezdted.
7: Igen, a birodalom volt emiatt.
4: Letetted a mérföldkövét.
7: Ennyi. Hát ez van, figyeljetek, srácok, ez a szuper, szuper reális.
4: Ebben a szakaszban ilyen képet kell kirakni.
7: A kedvencem az a képen látható, hogy kicsit pigmentfoldos itt a bajszom felett, mert egyszer lelézerezték, és a nap megsütöttek, hogy mindig látszik. Na, szívesen, srácok.
4: Ja, egyébként szerintem egy ilyen kép tök sok nőnek ad erőt, nem? Tehát, hogy így...
7: Hogy elhagyja az országot. Hanem, hát nem tudom, lehet.
4: Hogy úgy tudod, hogy ez úgy, mert ilyet megmutatni szerintem az önbizalom kérdése. Tehát ilyet azért úgy nem, hogy azt mondta, igen, ez vagyok, és tökre szeretem magam, és így nézek, és mindenki bekaphatja. Ez tök sok nőnek erő, aki lehet, hogy máshogy néz ki, nem tudom, de takargatja magát, nem veszi le, szégyellős, gátlásos, és hogy így azt mondta, hogy gyerekek, miért ne? Hát az emberek vagyunk, sebezhetőek vagyunk, így nézünk ki.
7: Hogy az önbizalom amúgy nekem valahogy azzal szokott összefüggni, hogy mikor hogy gondolok a testemre, hogy mennyire vagyok éppen aktuálisan izmos, képzeld el. És most érzem, hogy izmos vagyok, mert egy csomó dolgot jobban tudok csinálni. El van rejtve ott.
6: A zsír alatt azért lehet,
4: nem én mondtam.
7: Nagyon izmos vagyok, most nagyon, na gyere.
4: Hát de olyan edződ volt, érted? Hát egy Mr. Olimpiával edzettél már egy éve. Brutál a csávó, kivel edzel.
6: El is vitte a fókuszt.
7: És rájöttem, hogy az összes többi dolog az már csak köret. Úgyhogy nyugodtan nézzetek a standon, majd lebaszok egyetnek. Valahogy azt érzem, hogy ez most így oké.
6: Nekünk nagyon az volt. Én szerettem.
7: És azt is szeretném legitimálni, hogy az is oké, hogyha néha nem érzed jól magad a bőrödben. Tehát szerintem az is oké, hogy azt mondod, hogy ezt srácok, most ezt nem.
6: Ez tegnap nem volt nálad.
7: De tegnap nem ez volt. Valószínűleg petérésem van különben, most a végig gondolom.
4: Miért változik ez ilyen gyorsan egyébként? Nem, miért nem konstans? Tehát, hogy van egy önképed, tök jó lenne, és megszereted magad, és azzal úgy el vagy. De ez olyan törékeny, olyan gyorsan állapotokat élsz meg, nem? Szereted, utálod, jól vagy, rossz, nem? Egy ilyen gyors változóban vagy állandóan.
7: Szóval a környezet nagyon meghatározó ilyen szempontból, hogy, hogy kik vesznek körül. Mert ha olyan emberek vesznek körül, akiknek minden, hogy oké vagy, akkor azért ez könnyebb fenntartható. Ha meg az van, hogy semmit sem oké, tehát már a legkisebb hibádat is kikarikírozzák, ugye érdekes, és akkor... Akkor ugye nehezebb ugye ezt elérni.
6: A bántalmazó közegedről beszélsz?
7: Nem, hogy a Balázs egyáltalán nem bántalmazó. Nem. Tudom, hogy így ismerjük őt, de ő nem.
4: Nem, tökre nem.
7: Balázs az egy safe space-em.
4: Igen, hát ez egy biztonságos környezet. Nem, tehát tökre
7: én lemásztam,
4: nem.
7: Lemásztam egy létrán, úgyhogy alatt állt Balázs fürdőruhában. Ezt szeretném elmondani, nem tudom elégszer elmondani.
4: Ez hol volt?
7: Hát a Maldívon.
4: Ja, Maldívon, igen.
7: Igen, tehát hogy alul állt Balázs, én pedig leereszkedtem a létrán. És tehát, hogyha ezt valaki meg tudja tenni, akkor bármi meg tud tenni.
4: Csendben. Igen. Nekem az ovuláció adja ezt a szuper erőt, írja Eszter.
7: Lehet, simán lehet amúgy.
4: Aha, az várja, az mi az, amikor érik, ugye? Az a petejérés szakasza,
7: igen.
4: Ugye?
7: Akkor vagyunk kancásak.
4: Akkor indultok be, igen.
6: Kancásak?
7: Igen, hát
6: akkor szokták. Akkor vagyunk kancás.
4: Miért nem rendeltek a fiúknak is egy ilyen homáros fürdőruhát, abba pózoljanak egy kicsit borátos
7: cílusban. Jó, de ha veszek nektek ilyen fecskét, felveszitek?
4: Hát az internet az a baj, minden megőriz.
6: A fecskét ne vegyél, de ilyen rendes.
7: De ezt csak fecskével jól felítés, tudod. Ez csak fecskébe
6: álljon. Attól én el tudok határolódni. Nekem vannak vicces fürdőnadrágjaim, nem, de a fecske pozitív, az...
7: Body negatív vagy? Melyik része nem tetszik a testednek a fecskében?
6: Hát, amit takar.
7: De mi a comb tövedet akarod eldugni?
6: Igen, azt szeretem, hogy
7: nem szereted, ha izé. De akkor mit akarsz? Mi az a csit? Vagy mi?
6: Nem jó a fecske. Hát hogy nézel ki fecskébe? A fecske úszásra való. Egyedül. Úszómedencébe, de érted?
7: Sötétben.
6: Sötétben. Igen, ha egyedül vagy és sötétben vagy, rendes fürdőnadrágot vegyél.
7: Na, de kíváncsi vagyok, ha Feri, hogy ilyen komolyan vetted a gólya challenge-et a múltkor, akkor légy szíves, akkor ezt is. Jó? Tehát, egy, ahogy dohányzol, fél, egyik kezed egybe egy mi ez, ilyen kovászos uborkás üvegben nyúl, a másikban egy cigi van, és az asszony pedig a hátul vörös fejjel üvölt egy olyat ki.
4: Velencei hangulatkép. Velencei
6: életképek. Mindez a kiszáradt tópartján.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
2: Te jó ég, az ott egy gorilla.
3: Ne aggódj, csak az árak ütősek. A gorilla teljesen ártalmatlan. A Düfa Diamond 15 literes fehér beltéri falfesték akciósan 11.490 forint július 27-től augusztus 9-ig, vagy amíg a készlet tart. Keresd a Dunakor üzletek valamelyikében. Szeged, Gáz utca 1, Kiskunhalas, Vasút utca 7-11 és Kecskemét, március 15-e utca 3-5.
4: Zajos helyen vagy? Nem kell telefonálnod. A Tempó Taxi appból egy érintéssel rendelhetsz taxit, így szórakozó helyen vagy koncerten is könnyű fuvart hívni. Tempó Taxi. Gyors, helyi, megbízható.
1: Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió1Szeged. Ő most is a Rádió 1-et hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged@radio1.hu. Ez a Rádió 1, a Szeged

Egy-egy rádió egy. Ez a Rádió 1. Ha Szegedtől Kiskunfélegyházáig friss közlekedési infója van, küldj el nekünk SMS-ben vagy Viberen a 0670-5-879-879-es számra, hogy kedvenc városunk még gördülékenyebb legyen. Ha helyi információk Szegeden, Kiskunfélegyházán és Kiskunmajsán, akkor 879-882 és 911 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Mai sláger megy.

Fél és kettő között Molnár Balázs várja önöket Szeged legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en. A 87.9 Rádió 1-en. A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió 1-en. A Rádió 1-en. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show.

0: This is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak.
2: Hírek a Rádió 1-en.
3: Varázsló képzőtábor a Petőfi Telepi Művelődési Központban. Visszatér a Carmen, új módszerrel próbálkoznak a csalók. Köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Még mindig van lehetőség táborba jelentkezni a megmaradt nyári időszakra. A művelődési házak honlapján érdemes tájékozódni a további lehetőségekről. A Petőfi Telepi Művelődési Házban a nagyon sikeres varázsló képző táborban még vannak helyek, mondta el a Szegedi Rádió 1-nek Orbán Hédi, az Agora vezetője.
4: A művelődési házainkban még találunk táborokat augusztusra. Direkt szándékosan olyan munkamegosztás történt közöttünk, hogy a művelődési házaink ajánlanak augusztusi programokat, augusztusi táborokat azoknak, akiknek még erre szükségük van. A Petőfi Telepi Művelődési Házban augusztus 3-tól 7-ig varázslóképző táborra, vagy ügyes kezek, guruló lábak táborra várjuk az érdeklődőket.
3: Bizé Carmen című operája 15 év után ismét visszatér a Szegedi Szabadtéri Játékok műsorára. Az előadást július 31-én pénteken és augusztus 1-én szombaton láthatja a közönség a Dóm téren. A produkció a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen vendégjátéka, rendezője Juronics Tamás. A szabadtéri színpad miatt a díszleteket kibővítették, a színpadi mozgást pedig a nagyobb térhez igazították. Az énekkar létszámát is növelték, a debreceni társulathoz a Szegedi Nemzeti Színház énekkarának tagjai és a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula gyakorló iskolájának Bartók kórusa is csatlakozott. Új telefonos csalási módszerre figyelmeztet a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrség, írja a délmagyar.hu. A csalók banki ügyintézőnek adják ki magukat, és azt állítják, hogy veszélyben van az ügyfél bankszámlája, vagy gyanús tranzakció történt. Ezután arra kérik az áldozatot, hogy hagyja jóvá a telefonjára érkező kétfaktoros azonosítást. A rendőrség szerint ezzel a jóváhagyással a csalók megszerezhetik a hozzáférést a bankszámlához. Felhívják a figyelmet arra is, hogy a bankok telefonon soha nem kérnek bankkártya adatokat, tranzakciók jóváhagyását vagy ismeretlen alkalmazások telepítését. Gyanús hívás esetén érdemes megszakítani a beszélgetést és a bank hivatalos ügyfélszolgálatát felhívni. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Túlnyomóan derült, csapadékmentes idő várható. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. Délutára általában 32 és 37 fok közé melegszik fel a levegő. A következő napokban további melegedés várható. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra. A Szegedi Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És uraim, Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik, de a Rádió 1 hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
6: Kijött egy kutatás, képzeld el,
7: hogy vizualizáld,
6: minden évben megcsinálják, hogy mennyi pénzt költünk karácsonykor, és fura módon ez egy egyre inkább emelkedő szám, holott hát azért a számok most nem feltétlenül ezt mutatják.
7: Tegyük félre az inflációt, így van.
6: Tegyük félre az inflációt, 2022-ben családonként 77 ezer, nyilván egy átlag, tehát ugye mindenki, 2023-ban már 79 ezer, és 2024-ben ugye most fog eldőlni, de valószínűleg 80 ezer fölé megy a szám, amit családonként elköltünk, azért azt megszorzod az, hogy hány család van Magyarország. Bődületesen sok pénz jön ki, hogy mennyi pénzt szórunk el karácsonykor. Hülyeségekre.
7: Ha 80 ezerből megúszod, akkor nagyon nagy király vagy.
6: Vannak családok, akik hitelt vesznek föl, vannak, akik eladósodnak, és vannak kutatások, amik azt mondják, hogy átlagosan több mint 100 ezer forintot költünk, és hogy egyre nő ez az összeg egészen durva. Van most olyan kutatás, itt a Cofidis adott ki egy kutatás, hogy átlagosan 102 ezer forintra teszik már azt az összeget, amit a magyarok átlagosan el akarnak költeni karácsonykor. 46 ezer jut ebből ajándékokra, és még minden más. Tehát ugye ez nem csak ajándék, hanem ez minden más, ami a karácsonyi ünnepkörben benne van. Na de segítsünk akkor ezen, ezt tavaly is megcsináltuk, és nagyon szeretik a hallgatóinkat. Ugye már múlt héten, vagy ezen a héten már csináltunk egy-két ilyen konkrét üzenettel ellátott, hát hogy is mondjam csak, célzott üzenetet. Ami arról szól, hogy megírod, hogy mi az, amit idén nem örülsz neki, nem akarod megint megkapni a férjedtől, ne hozzon az anyád, ne hozzon az anyósod.
7: A felesleges köröket?
6: A felesleges köröket, de ezt természetesen mindenképpen névvel. Tehát névvel írjátok meg nekünk azokat az ajándékokat, amire idén nem vágytok és nem akarjátok újra megkapni. Hát, ha az illető hallja. Hát, ha az, akinek megy az üzenet, annál betalál, és nem kapjátok meg megint ugyanazt a fatúsfürdőt.
7: Igen, de ez a kajákra is vonatkozhatám, akkor az egész karácsonyi intézményét vonjuk kétségbe szerintem.
6: Hogy soha többet ne főzél ilyet?
7: Igen, hogy például hogy nem akarok a ráczpontyot, ennél... aki elrém rak egy ráczpontyot, az többet ne hívjon fel telefonon. Jó? Tehát, hogy ezt szeretném kérni, hogy a ráczpontyot úgy, ahogy van, ki
6: kell kiirtani. Meg a ráczpontyotokkal együtt.
7: Igen, szóval, igen, tehát ezek a dolgok, hogy amik, már tényleg meg vagy fáradva.
6: Mennyi fölösleges dolgot veszünk ilyenkor szerinted? Mi az,
7: szinte amit... csak azt veszünk.
6: Csak azt veszünk mi, igen, ugye? Igen. Hogy valóban túl toljuk, hogy nem örül, vagy hogy nem azt kapja, vagy nem úgy kapja.
7: Nem, szerintem bűntudatból csináljuk, mert nem tudunk jól szeretni, nem tudunk jól ott lenni embereknek sokszor, és azért azt gondoljuk, hogy az év végén egy ilyen nagy gesztussal majd ezt kikompenzáljuk, és azt tudjuk mondani, hogy jó, hát nem hallgattak meg, amikor szükséged volt rá, de tessék egy iPad.
6: És ja, értem, tehát, hogy van egy ilyenkor egy ilyen karácsonyi túlfutás is ebben, vagy egy ilyen kompenzálás.
7: Mert akkor veszünk van egy nagy levegőt, és erre már kondicionálva vagyunk amúgy, hogy a sok film meg minden által, hogy hát a karácsony ez egy ilyen önreflektív időszak, amikor azért végig gondolt, hogy te hogy voltál ott jelen meg egyáltalán, és akkor ezt próbáljuk ugye a kapitalizmussal kompenzálni, és szerintem amúgy ilyenkor azért hozunk érzelmileg rossz döntéseket, mert tényleg azt szeretnénk, hogy a másik azt érezze, hogy mi nagyon szeretjük őt.
6: Igen, de már a nagymamákat, anyósokat le lehetne hozni a tusfürdő testápoló komborról, már szerintem abból nagyon sokat nyernék.
7: Nem értesz a célzásból. Hány liter túlszűrűt kell kapni egy embernek,
6: igen, hogy
7: rendesen megmosakodjon. Olyan helyeken is, ahol a nap nem süt.
6: Igen, ne csak azt állít a látszófelületeket, érted. Teszünk tisztába. Tehát a bizonyos embertípusokat le lehetne beszélni bizonyos ajándékokról, akkor valószínűleg ez az összeg ez jóval kevesebb lenne, és nem évi nem tudom x milliárdra rugna, amit elköltünk karácsonykor nagy átlagosan Magyarországon, hanem kevesebbre. Mert hogy nagyon sokan minden évben lefutják azokat a felesleges köröket, aminek se az ajándékozót nem akarja, se az ajándékozott nem örül, közhelyes, megkapod, ránézel, és azt mondod, ó, igen, megint nem volt semmi.
7: Tessék? Nem érzed ennek a büntetés faktorát?
6: Hogy büntetni akarsz?
7: Hogy azt mondja, hogy figyelj ide, tavaly se örültél ennek, amit vettem neked, de én idén is megcsinálom. És olyan meddig tudom ezt megcsinálni addig, amíg ne lássam rajtad azt a fajta kétségbe esett csalódást, amire vágyom. Vagy miért van ez? Nem? Tehát, hogy ez egy üzenet azért. Én azt gondolom, hogy egy normális, egy 70-es IQ-val rendelkező, és most nem nőtte magasra ember, azért mondjuk az ötödik tusfürdő után azért össze tudja rakni, hogy ez nem biztos, hogy egy helyes döntés.
6: Ja, hogy nem biztos helyes döntés ezt adni.
7: Igen, szerintem ezt már...
6: De szerintem ez azért van, mert nem állsz bele. Nem mondod egy jaj, köszönöm ének, mert nem kérem, elfogadod, bolintasz egyet, lerakod, és azt mondod, igen, ő az anyósom, ő az apám, ő a testvérem, nincs ötlete, mindig ezt veszi. De nem állunk bele ebbe karácsonykor, nem tesszük helyre. Nem javítjuk ki, úgy csinálunk, színlelünk, mint a rendben, igen, úgy is megkapom azt a teát, vagy tusfürdőt, vagy nem.
7: De van ebben egy rigidség, nem? Hogy azt mondod,
6: hát persze, hogy... hát meg ötletelenség.
7: Igen, igen, de hogy az ajándékozó részéről is, hogy az van, hogy így én nem teszek be több erőfeszítést, hogy ez jó ez ezeknek.
6: Igen.
7: Van benne egy lemondás, igen.
6: Igen, nagyon jó SMS-ek jönnek már egyébként. Névvel, fontos, hogy névvel írjátok, hát ha hallja az illető, jó? Figyeld, hogy azért mennyire szomorú történetek vannak. Kriszti! Kriszti, idén jó lesz az őszinte semmi, tavaly is jó volt. Nem kell a lámaszírozógép, muter, fog már fel. Én adtam 5 éve nektek, nem véletlen. Érted? Az anyja adja vissza a lámaszírozó gépet. Az milyen ebből a formában? Nem szeretnék több ledet a kamionba. Elég már, nem véletlen, se hallott, Szabina, nem ledet kérek. Szabina nem adja föl a ledet. Tehát ő, neki van egy kamionos ismerőse.
7: Hogy nézhet ki ez a kamion már? Mint a Coca-Cola reklámban régen, tudjátok?
6: Igen. Kedves én, ne felejtsd el idén is megajándékozni magad, mert hosszú évekig hátra soroltad magad, abban a hiszemben, hogy te is számítasz valakinek. Boldog szingli karácsonyt. Ez milyen szép ez az üzenet, nem? Laca, idén ne vegyél tűzijátékot, mert megér rosszul teszed le a földre, és össze-vissza fogsz lövöldözni. Én vagyok az egyetlen ember, aki örül egy dávcsomagnak, túlsfürdőnek, kérdezi egy Nem, csak lehet egy kicsit, hát hogy is mondjam, csak fantáziátlan vagy, és úgy, ez úgy neked úgy jól jön. Nem kell túlsfürdőt tenned.
7: És ingyen van, ez minden. Tehát, hogyha elég, akkor elég.
6: Üzenem a drága feleségemnek, hogy nem szeretnék ruhát kapni, azt majd veszek magamnak. Légpuskát szeretnék, ennyi.
7: Úristen, a légpuska az annyira jó dolog, én is kérdezik egy légpuskát. Nekem volt gyerekkoromban.
6: És ő ruhát kap mindig. Ruhát. Ruhát, érted? Ruhát.
7: Amikor a légpuska már rég kilőhette volna a szemét.
6: Igen.
7: Ezt is elvettétek tőle.
6: Kedves Zsuzsa, mama, anyós, kérdezed, mit kérek karácsonyra? Tudom, bármit mondok, akkor is pamut zoknit fogok kapni. Köszönöm! Nagyikám, nem fázok, nem kérek zoknit, sálat, szeretem a hideget, vegyél Dubáj csokit. Tegnap megkóstoltuk.
7: Nekem anyukám Halloween-et szokott venni karácsonyra.
6: Ja, Istenem, mindig.
7: De olyat, amiben biztos, hogy nem lesz második gyerekem.
6: Mamának jó ízlése van. Azt a Péter meglátja, azt mondja, ma kinnalszol.
7: A Péter meglátja, olyan... egy puszit a homlokomra, és elfordul.
6: Igen, azt mondja, hogy aludjál gyermekem.
7: Jó éjszakát, mama.
6: Jó éjszakát, mama. Fölmerted már venni a Péter előtt?
7: De azt mondja, is gondolkodtunk, hogy Péter mentér műtét, hogy abba kéne beküldeni. Van, amikor a férfiak, tudjátok, hálóinget vesznek rá, emlékeztek?
6: Ráadni a mama hálóinget, igen.
7: Igen, igen, azt a óriási lenne. Az mekkora egy ilyen transzkrízis lett volna az osztályon, nem, ahogy Péter ott ül egy ilyen, nem tudom, egy ilyen nagyon nőies, klasszikus hálóinget.
6: Drága mama, kérlek idén ne vegyél nekem kondi bérletet. Jövőre is dagat maradok, puszi Szandi. Tudom, hogy azért talán majd egyszer lemész, mennyire durva.
7: Az olyan kemény.
6: Mennyire durva.
7: Céges Mikuláson tombolát húztak, és én nyertem a kondi bérletet.
6: Tehát az mondjuk jó poén.
7: Hát ez teljesen random volt is. Köszönöm szépen, köszönöm.
6: Köszönöm. Értjük az érzés, köszönöm szépen. Megnyerted a kondi bérletet?
7: Megnyertem, amúgy tökre örültem neki.
6: De jó.
7: Sose vettem el.
6: Igen. Laci, ne hozz Barcelona táskát, nem kell. És nem kell messzi életrajzkönyv, mert 89 óta reálos vagyok. Kedves férjemnek üzenném, hogy bár nem szoktuk megajándékozni más karácsonykor, de akkor van a névnapom. Meg is nyugodtan vegyen nekem bármit, vagy akármit. Édesem, azért ez is milyen kemény, nem? Szóval ebben is azért így van.
7: Amúgy ezért büntetendő, tehát adót kell növelni azoknak a férjeknek, akik nem vesznek ajándékot a feleségüknek, azt gondolva, hogy mindenük megvan. Ilyen nincs. Nincs. Nincs ilyen. Vedd meg!
6: Igen. Kedves Nagyi, idén kérlek, ne vegyél 2010-es lejáratú, bontott, félig üres Bélisz karácsonyra. Értem, hogy Nagyi, megbocsátjuk, meg a nagymamák azért már lehet, egy kis félig másik dimenzióban vannak, de egy félig üres 2010-es lejáratú Béliszt odaadni karácsonyra.
7: Hát nem vette észre, hogy meg van bontva, nem?
6: Mi?
7: Hát nem.
6: 2010-es félig üres.
7: Hát már akkor se volt finom.
6: Ja, értem.
7: Jó lesz ez.
6: Jó lesz ez a kis unokámnak, 38 éves, nagyon szeretem.
7: Olyan furcsa dolgokat szeretnek ezek a fiatalok. Hát lehet, pont azt fogja szeretni. Most mit vagy ugye?
6: Ez a világ már úgy elszaladt a fiatalok mellett. Isztak itt mindenféle dolgokat. Csaba írta, anyukélek, ne kös nekem olyan pulcsit, amiben látszik a melbimbó.
7: Ezt én kérem.
6: Édesek.
7: Hozzátok át nekem. Jó, és ez? Iván, ne adj banánt karácsonyra többet, nagyon proli. Üdv a gyereked anyja.
6: Hát azért az
7: a szocializmus ilyen nagyon hiányzik, vagy mi van?
6: Régen pultalól nagyon menő volt, igen, de most már azért. Tavaly eredeti 1-2-es méretarányú Forma 1-es sisakot kaptam, ráadásul 2-t, nagyon szépen köszönöm, imádom, csak dicsekedni akartam. Sziasztok, kedves mama, nem szeretnék olyan Michael Kors pénztárcát kapni, amiben benne van a barátnője férjének a fotója, és hiányzik az apró pénztárca cipzárhúzója. Üdv Mária, használt pénztárcát kap.
7: Jó,
6: érted?
7: Ez
6: használt
7: nem anyagi dolog, nem?
6: Hát, hogy nem ilyen, tudom. Mert, hogy... Nagypapa, idén ne csókolj szájon ajándékozáskor, 27 éves vagyok, aláírás Sanyi.
7: Úristen!
6: Sanyi szájon csókolják! A nagypapa! Úristen. Mi lehet a nagypapa? Milyen lehet az a csók?
7: Hát ilyen ruscsom. Nem, vagy nem tudom. Hát ez, én úgy képzelem, hogy ilyen vastag szája van, kicsit, tudod, ilyen...
6: Igen, ilyen öreg szagú egy kicsit.
7: Az öreg szag, és azt nehéz, arra nehéz rátenni.
6: 34 vagyok, 15 éves korom óta 1000 forintot kapok borítékban, mama. A boríték is drágám. Édesem, ő 15 éve berak a 30 éves gyerekének, hogy ők olyanják 1000 forintot.
7: De ez jó.
6: Ez valahol egy kicsit szerintem már akár kedves is lehet.
7: Én
6: hogy a mama nem változtat.
7: Igen,
6: 15
7: ez
6: éve.
7: Ez cuki dolog szerintem, amikor az anyagilag is jól álló embernek adsz egy ezrest, mert az egy gesztus, tudod, hogy még mindig a gyerekem vagy, na.
6: Igen. Kedves anya és apa, nem kérek sokat, csak kérlek titeket, picit többet vigyázzatok az unokáitokra. Köszi, puszi. Ez kedves.
7: Hát igen, de amúgy meg benne van az a fájdalom is, hogy maguktól meg ezt nem tudják.
6: Hogy ők nem jönnek unokázni.
7: Igen. Ez egy nagyon érdekes kérdés amúgy ez az unokázás téma, mert úgy automatikusan azt gondoljuk, hogy jön egy új családtag, és majd hogy rá fognak rabolni majd a nagyszülők, és amúgy rohadtul nem így van, mert már vagy nincs hozzá türelmük, vagy már fáradtak hozzá, nem akarják ezt az egészet. És amúgy ez annyira rosszul esik, nem? Amikor így ott maradsz, hogy amúgy nem az volt, tépik ki a gyereket a kezemből. És azért azt látom a körülöttem lévőkön is, hogy már nem az van, hogy egy falu nevel fel egy gyereket, hanem te fullosba ott vagy, meg ha szerencséd van, akkor ott a társad is, és akkor együtt vagytok ott fullosba, ha nagyon szerencsés vagy, akkor van még egy babysitter, aki heti két napot mondjuk bevállal. Tehát, hogy kb. Vagy egyet, vagy kettőt.
6: De számon kérhető egy nagymamá, ha ő nem akarja? Vagy,
7: hát, szerintem az van, hogy nem az, hogy számon kérhető, hanem hogy a kapcsolat nagyon durán reflektál, és egy nagyon nagy csalódás érzés, hogyha nem akarja. Mert hogy van egy elképzelésed arról, hogy milyen kötelék van közöttetek, amit ez felülír, hogy ő nem akar már része lenni ennek ő által ismert nehéz időszaknak, hiszen ő is keresztül ment rajta.
6: Aha.
7: És azt hiszem az olyan, hogy ha egy ilyen helyzetben hagy magára a szülőd, akkor az azt jelenti, hogy hát tulajdonképpen nem érdekli,
6: igen.
7: Hogy mi van veled.
6: Igen, igen, igen. Ez szerintem nőknek rosszabbul esik a nagymamától, tehát az anyuktól.
7: Hát a férfiak számíthatnak a feleségükre, aki ugye megcsinálja az orosznál részét. A dolgoknak.
6: Volt, hogy valószínűleg itt a nők élik meg ezt rosszabbul, akiknek az anyja nem segít, vagy nem jön, vagy nem abszolút. Az a tipikus unokázós nagymama. Mert olyan típusú nagymama van, aki nem való türelmetlen, nem éli annyira. És egyszerűen nem neki való. De hogy ott a nő éli meg jobban a cserbehagyás szerintem. Ha az a fiú anyja nem annyira unokás, azt a férfiak valahogy jobban viselik.
7: Mondok egy durvábbat, amikor megjelenik a féltékenység, és az anya féltékeny lesz az új családjára a gyerekének, és ezért, és ez is egy rendszeres szituáció, és nem tudja feldolgozni, hogy mondjuk effektív jobban sikerült a gyereknek a családja, mint a sajátja volt, vagy hogy olyan dolgot élnek meg, amiben most már neki nem lesz úgy része, mint akkor, amikor fiatal volt, és egy ilyen nagyon beszűkült, egy ilyen nagyon kicsinyes gondolkodás így felüti a fejét, és erről is rengeteget hallok, hogy egyszerűen olyan, mint hogyha így nem nagyszülővé válnának, hanem gyerekké válnának a szülők is, érted?
6: Igen, ezt értem, itt valószínűleg az anya és a fiúgyerek viszonya nincs elvágva. Mert sokszor,
7: a lánygyerekkel, igen.
6: De hogy ugye itt azok az anyósok szokták ezt rosszul tolerálni, akik másfajta mennyt kívántak a saját gyerekük, férjük, vagy fiúgyereküknek, és rossz az anyós menny viszony, és ott az anyós lemegy gyerekbe, és megpróbálja valahogy az ő kicsi gyerekét kimenteni, átírni, kihozni ebből, elátkozni.
7: Nem tud
6: beleilleszkedni, mert igen. Másfajta menny kapcsolatot
7: vagy
6: képzel.
7: Vagy nem akarja tartani a saját hierarchikus pozícióját, tehát, hogy ő egy magas szintű ember ebben a kapcsolatban, és akkor azt látja, hogy van ott két ember, akik mondjuk egymásra egyenjogúságban vannak és békességben vannak, akkor az őt frusztrálja, tudod, hogy de hát akkor hol vagyok én a nagy tudatommal.
6: Hát frusztrálja, vagy nem vágta el a kötelet, igen, vagy rossz az anyós menny viszony, vagy más lánykát képzeltél a te kicsit szeretett kis anyikádnak, Sanyika nem olyat választ, és akkor a mama az ellenségé tud válni. Hogy
7: vagy rájössz arra, hogy az ember, akit szülőnek tartottál, tehát hogy felsőbb, van erre egy szó, ami most nem teszem be, sajnos agyvérzésem van. A lényeg, hogy akire azt gondolod, hogy bölcsebb nálad, okosabb nálad, hiszen ő a szülődő, az idősebb, hogy rájössz, hogy nem biztos. Lehet, hogy egy rohadt gyerekes, egy ilyen furcsa gondolkodású, maga felé húzó karakter, érted? És ez is durva, mert ezt nagyon sokáig nem veszük észre, mert az új élethelyzet hozza ki ezt az oldalát az illetőnek. És az is egy óriási
6: munka.
7: Hát mindenki
6: szerepet vált, a férfiből, az apa ugye a férből szülő lesz, a szülőből nagyszülő, azt tudni kell megugrani.
7: Igen.
6: Tehát sok szülőnek nem megy a nagyszülővé válás, mert ő még mindig szülőként akar dominálni.
7: Igen.
6: És ő még irányítja, beleszól, és ott van a gyerek életében, de nem tud hátralépni, hanem azt hiszi, hogy az a gyerek, aki megszületett, és egyébként az unokája, az kicsit az ő gyereke. A szülő, amikor nem lép hátra a nagyszülőnek, hanem még mindig dominálja a gyerekét, és szülő marad az unokájával kapcsolatban is. Ez egy tipikus rendszerhiba, igen.
7: Meg ott van ez az érettség kérdés, hogy szóval szoktunk erre beszélni, hogy te fejben nem öregszel, meg te sose gondolsz öreg emberként magadra, viszont amikor jönnek ilyen élethelyzetek, hogy mondjuk nagyszülővé válsz, mama leszel, papa leszel, az is egy életválság,
6: hát,
7: mert akkor kapsz egy státuszt, ami elvitathatatlanul megöregít téged idézőjelben a fejedben, és hogy ezt is nagyon rosszul tolerálják sokan, és hogy ettől kezdenek el szintén nagyon furcsa dolgokat csinálni, és hogy egyszerűen azt nem tudják feldolgozni, hogy nagyszülők lettek, tehát eljutottak idáig az életükben.
6: Meg ebben benne van az is, hogy mennyire kontrolláltad a gyerekedet, annyira akarod az unokádat, holott neked már nem az a feladatod, csak kényeztes és csináld meg, amit a gyereked mond, a gyerek kiad neked egy parancsot, abból te még mindig ego kérdést csinálsz, pedig az már az ő gyereke, és ő döntél, hogy mennyi édességet teszik, de te már nagymamaként csak végre kell, hogyha ez nem felülírd. de te még mindig szülő vagy, és nem hiszel a saját gyerekednek, hogy egy kompetens felnőtt, hanem még mindig gyerekbe tartod.
7: Igen,
6: persze,
7: meg az,
6: hogy nem.
7: Például meg az is nagyon néz, hogy te mit gondolsz arról, hogy mi egy jó gondoskodás egy gyerekkel szemben, és ő mit gondol, hogy mi a jó gondoskodás.
6: Hát tök más. Ráadásul tök, tök sokszor más. Más csináltál te szülőként, és más csinál a gyerek, de te már abban nem szólhatsz bele.
7: Igen.
6: Az az ő területe, az ő családja. Te meg nagy szülőként támogatnod kell, nyilván valami hülyeséget sem elmondhatod, de átírni már nem tudod, mert az már az ő döntés az ő családjával kapcsolatban. Igen.
7: Igen. Meg ott még az az elengedés, ami szerintem szintén nagyon nehéz, hogy szülőként, hogy el tudjam engedni az saját elvárásaimat a nagyszülőkkel szemben. Mert hogy szerintem ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy azt bennem például automatikusan az a kép alakult ki a nagyszülőségről, hogy ők majd egy ilyen extrán támogató, extrán odatevős karakterek lesznek, de nyilván az élethelyzetek, meg kilométerek és stb. Meg egyáltalán az ő saját élethelyzetük az egy más, és hogy ezt feldolgozni, hogy nem úgy nagyszülő valaki, hogy én elképzeltem.
6: Ajne, igen, és igen, igen, az gyerekként nehéz, amikor a igen. saját szüleidet látod igen, nem igen. úgy működni. Igen,
7: igen, igen. igen.
5: Hölgyeim és uraim, ez az édes kis cuki kis Balázs azonnal visszatér, nyugodjanak meg! Mindjárt visszatér és újraindul ez a többelete!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
2: Július 31-én drágulnak a Coca-Cola színfesztivál bérletei. Ne maradj le a nyár utolsó nagy buliáról.
3: DJ Snake, Bassi, Swaley, Azaria és a legnagyobb hazai együttesek.
2: Coca-Cola színfesztivál. Zárd velünk a nyarat.
4: Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
5: Minden kész a nyaralásra? A BMW-d is? Mi az SDM-nél átvizsgáljuk, felkészítjük, hogy minden tökéletes legyen. Bízd megbízható kezekre elérhető áron. SDM.hu.
6: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
7: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
0: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Tóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Ön most is a Rádió 1-et hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged@radio1.hu. Hallgassa minden nap Molnár Balázst a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
2: Új nyereményjátékkal rukkolt elő a Magyar Vöröskereszt Európai Hagyományok Szegeden. Pénzbüntetést kapott a randalírozó férfi. Üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Csongrád-Csanád vármegyében a többi vármegyéhez képest nagyobb a véradó kedv, de itt is nagy szükség van a donorok mozgósítására. Minden hétköznap várják a véradókat a szegedi Honvéd téren, és aki ide betér, egy biztos ajándékkal mindenképpen távozik, mondta Sasvári Krisztina, a Magyar Vöröskereszt vármegyei szervezetének vezetője.
3: Akik pedig ide jönnek, azok mindenféleképp kapnak egy jégkrémet, hiszen ez a nyári most már hagyománnyá vált véradó ajándékunk, hogy mindenki, aki a Honvéd téren ad vért, az kap egy jégkrémet, illetve most egy nyári akció keretében, aki a nyárkóddal ad vért, tehát ezt bediktálja, amikor vért ad, részt vehet egy nyereményjáték sorsoláson, ahol folyamatosan két hetente páros koncertbelépőket sorsol ki a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat.
2: 4 ország népi kultúrája mutatkozott be Szegeden az Európai Népek Fesztiválján. A délmagyar.hu számolt be róla, hogy a Móra Ferenc Múzeum előtti téren Finnországból, Csehországból, Lengyelországból és Lettországból érkezett együttesek léptek színpadra. A közönség néptáncokat, népdalokat és fúvózenei előadásokat láthatott és hallhatott. A fellépők saját országuk hagyományait és népi kultúráját mutatták be. A műsorban finn néptáncok, cseh folklór előadások, lengyel népi táncok és dalok, valamint lett fúvózenekari produkciók is helyet kaptak. A fesztivál egyetlen este alatt több európai nemzet hagyományaiba adott betekintést a szegedi közönségnek. Pénzbüntetése ítéltek egy férfit, aki ittasan fenyegette egy szegedi társasház lakóit, olvasható a délmagyar.hu-n. A büntetett előéletű férfi hangosan kiabált az épület előtt és a környéken élőket fenyegette. Dühében egy a ház előtt álló kerékpárt is megrongált, a rendőrök a helyszínen őrizetbe vették. Az ügyet a szegedi járási ügyészség gyorsított eljárásban vitte bíróság elé garázdaság miatt. A szegedi járásbírósággal váddal egyezően bűnösnek mondta ki a férfit, és 225 ezer forint pénzbüntetésre ítélte. Most pedig ejtsünk néhány szót az időjárásról. Túlnyomóan derült, csapadékmentes idő várható. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. Délutára általában 32 és 37 fok közé melegszik fel a levegő. A következő napokban további melegedés várható. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra. A Szegedi Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
5: Na mi van az Zöldfoki szigetek foci csapatával? Mi történnek ott? Ugye a kapusnak emelkedett megint az Insta követőinek a száma, ez az a kapus?
6: Ez ő az a kapus.
5: Nagyon szeretem azt a külön sztorid.
6: Nagy kedvencünk, hát az van, hogy nem csak a kapus a kedvencünk, hanem most már mindenki a kedvencünk, mert ők először vannak kint VB-n, és gyakorlatilag menetelnek, érted, a trófea felé.
5: Jó lennak, igen?
6: Hát persze, gyakorlatban szépen mennek tovább, és kijutott ugye a kapus anyukája is, aki vízum problémákkal küzdött.
5: Igen, az cuki ez a történet.
6: Azt megoldották. A a nagyon szép volt, hogy ide jutottak, ugye, mert ott Afrika kupát nyertek meg egy csomó mindent, viszont ráakadtam, hogy hát hogyan is állt össze a Zöldfoki Köztársaság, vagy Zöldfoki Szigetek válogatottja.
5: Hogy miből lettek a játékosok?
6: A miből lettek, az még megvan, mert például a kapusról ugye tudjuk, hogy ő a másodosztályban focizik, valaki fölfigyelt rá, és mi történik, ugye gondoljunk bele, más válogatottakban mindig van, hogy a szövetségi kapitány behívja a játékosokat. Ugye?
5: Igen.
6: Itt nyilván az történik, hogy fölhívják a játékost, vagy összefutnak vele valahol.
7: Vagy csak átsétálnak a szomszédon.
6: Vagy átsétál, és azt mondják, hogy figyelj, én azt képzeltem, hogy te ezen a poszton majd jó leszel, gyere be hozzánk, és akkor dumáljuk meg, gyere be a válogatottba. Na hát kérem szépen, a Zöldfoki Szigeteki szövetségi kapitány azt a bugyját választotta az össze terelésének a válogatottnak, hogy akinek volt LinkedIn profilja, arra ráírt.
5: Zseniálisak, így jutottak tovább, mert most már csoportból is úgy néz ki, tovább jutnak.
6: És úgy néz ki.
5: Ürületesen okay. Jó arcok.
6: Na hát Roberto López, például az egyik fantasztikus játékosnak volt ilyen profilja, megkapta az üzenetet, és 9 hónapig nem válaszolt rá, ugyanis azt gondolta, hogy ez egy kamu.
5: Ne csináld, ez, tehát, ez hogy be... kint vannak a VB-n, és megverték Uruguayt is, zseniálisak.
6: Így van, tehát megkapta ezért a profilon ezt az értesítést, ezt az üzenetet, és azt mondta, hogy valaki szórakozik, elmentek a francba, ne szórakozzatok meg velem, ilyen nincs, úgyhogy 9 hónap után válaszolt, és egyszer csak hát kikerültek a világbajnokságra, és óriási ugrás az ország, a csapat számára, mindenki számára. De a kapus az ugye egy másodosztályú foci csapatban szerepelt, ő is azt nyilatkozta, hogy amikor először megkapta a felkérést, akkor azt mondta, hogy biztos, hogy szórakozik.
5: Hogy valaki vele. Szórakozik
6: igen.
5: Velük.
6: Igen, igen. Tehát, hogy ilyen nincs.
7: Facebook osztály találkozó szervezés,
6: ilyen,
7: nem?
6: Ilyen nincs.
7: Aki éppen odaért.
5: Felfoghatatlan. Ugye ez a bővítés miatt van, hogy ennyi csapat nem volt most hosszú idejvilágban, és csak bővítettek, de ezek a kis sztorik az igazán izgalmasak. Tehát most a franciákról, argentinokról, brazilokról sok minden tud, de mondjuk egy Zöldfoki Szigetek között milyen sorsok, életek vannak, hogy a kapus, akinek volt az Insta oldala nem tudom mennyi, 40 ezer, és most már megint,
7: millió.
5: De hát már fenét, már ja, csúcsot hát döntött. Most már azt hiszem, valaki 12-13 milliónál tart az Insta oldala, érted? Egy Zöldfoki Szigeteki másodosztálybeli kapusnak, akiről azt se tudtad, hogy valójában létezik. Ugye döntetlen játszottak a spanyolok ellen, és azt hiszem az uruguayok ellen sem nem nyertek, hogy döntetlen játszottak, tehát igazából mentettek pontot 2 ponttal. Valószínűleg tovább jutok. Hát micsoda menetelés.
6: És akkor egy egész rövid földrajzi ismertetés, nem akarok fárasztani senkit. A Zöldfoki Szigetek maga, akkor, mint Győr, Moson, Sopron megye, de jelentős területennek víz. Ugye? Egyes, kettes, félmillióan élnek, tehát 500 ezer ember az egész lakosság, és hát innen választották ki ugye a focistákat, akik megnyertek mindenféle kupákat, mielőtt kijutottak volna a VB-re, és hát most már tényleg történelmet írnak ebben a dologban.
7: Na de emlékeztek, amikor a Feröer-szigetek legyőzte a magyar válogatottak. De kb. Senki nem tudta, hogy hol vannak a Feröer-szigetek. És akkor így kiderült, hogy az egyik szobafestő mázoló, a másik hentes, és akkor így összeverődnek, néha játszanak egyet, eljöttek, szétverték Magyarországon a válogatottat. De ők is ugyanígy kapaszkodtak fel gyakorlatilag a semmiből. Szeretem az ilyen sztorikat egyébként.
5: Ezek szenzációs történetek egyébként, igen. Itt van a Stopira nevezett játékos, az Zöldfoki Szigetek csapat, aki magyar állampolgár volt, és a Videótomban is játszott évekig.
7: Hát van nem becsültük meg eléggé.
6: Ez az.
5: Igen. Stopirai, így hívják, igen. 16 millió követője millió. Van a kapusnak. 16 millió követője. Úgy, hogy nem nagyon tudták, talán portugál másodosztályban védett, itt írja valaki, de hogy nem nagyon tudtad, hogy létezik, 16 millióra ment fel a követők száma. Azt már komolyan lehet értékesíteni.
6: Hát az nagyon
5: kell. Az már komoly lóvét hoz a kapusnak, csak az, hogy ő értékesíti a saját oldalát. Szóval jók ezek a kis sztorik egyébként a VB-n. Ezek a kis csapatok is történetei. Nagyon sokkal izgalmasabbak sokszor, mint a nagy csapatok, nem? Mert róluk aztán folyamatosan olvasol meg.
6: Tudsz.
5: Igen, meg folyamatosan tudod, hogy mi van. Aztán Szaúd-Arábiával játszanak, és ha ott ők esetleg döntetlent játszanak, ami óriási meglepetés lenne, akkor tovább jutó helyen vannak. Tehát az van, hogy akkor ők tovább jutnak.
7: És mi lenne megnyerni, tudod?
5: Igen, mi ez a történet? Ők akkor tovább jutnának. 15,6 millió követőjét. Tehát igen, ők a Jamaica Bob csapat 2.0. Az. Egyébként tényleg.
6: Tényleg.
7: Igen, szombaton Szaúd-Arábiával.
5: Szóval Szaúd-Arábiával játszanak majd, igen.
6: A még egyszer erre a LinkedIn-es üzenetváltásra, mert találtam egy újabb fejleményt, ugye ráírt a vezető edző, vagy hát a szövetségi kapitány Lópezre, hogy akkor szia, szeretnének látni, aki nem foglalkozott ezzel 9 hónapig, és nagyon viccesen az edző úr, vagy hát a szövetségi kapitány 9 hónap múlva írt, hogy ne haragudj, volt időd átgondolni az ajánlatomat. De ő sem volt egy ideges típus. 9 hónapig
5: várt.
7: Rákta, emészgette.
5: Csak ott olyan jó, olyan nagyon kevés nagy a jó játékos, hogy ott várnak 9 hónapot erre, mert egyszer nem tud összerántani egy csapatot. Ide valaki nálunk meg annyi jó játékos, hogy nem tudjuk, hogy kit rakjunk be, és azért nem tudunk kijutni a VB-re. Érted? De most ennek fényében azért végighallgatni, hogy mi meg nem vagyunk ott, nem?
6: Más körülmények között.
5: Nyilván más. Be, más tudod? Egy európai, más egy ázsiai, más egy óceáni válogatás, más csapatok vannak, más az erő sorrendnek, más a mértékegység, azért ezt pontosan tudjuk. Na de azért közben mégis kint vannak. Mivel igen, a végső az, hogy mi meg nem vagyunk kint. Tehát lassan 40 vagy 50 éve nem sikerült kiszenvedni munkat egy világbajnokságra. Azért ez is jó nagy dáma.
7: Miért kell mindig elrontani a kedvünket?
5: Ja nem akarom, nem. Csak ezzel röhögök ezzel, hogy milyen csapatok vannak.
6: Igen, és akkor, hogy ott mennyi pénzt toltak bele, itt mennyi pénzt toltak bele, tudod, ha még ezt is egymás mellé tennéd. Ugye a magyar fociban mennyi pénz ömlött az elmúlt időszakban, míg a zöldfoki köztársasági fociban nem hiszem, hogy ennyi.
5: Igen.
7: Láttátok a képeket? Rákerestetek, hogy ez szép milyen gyönyörű vidék?
5: Igen. Itt vannak szép a kapusok, ahogy ki mennyien követnek, hogy az Iker Casillas, a Neuer, ugye a német kapus, a Martinez, ugye aztán az argentin kapus, és most már a 6. helyre följött a 11,6 millió követővel, ami ha azóta tovább nőtt, akkor be fog kerülni az első háromban, mint a legkövetettebb kapus a csávó. Az mennyire durva. Az Iker Casillas vezet, mit tudom én, 20 millióval. 20 millió Insta követővel. Itt még 11,6 millió követője volt a kapusnak, de ha azóta följebb ment, akkor föl fog kerülni a dobogóra. Azért nem van lehet válogatni. Igen. Jó arc a csávó nagyon egyébként. Úgyhogy, ja, hát mint Erik az angolna, ők olyanak. Az a továbbjutás az óriási dolog lenne. Egy ekkora országnak, egy ilyen szedett-vedett csapattal, ez közben zseniális. Tényleg.
7: Egyébként mennyi pénz jut a csapatoknak? Tehát, hogy ha pontot szerez, hát ha tovább
5: nem,
7: jut,
5: ezeket,
7: vagy mennyi
5: ezeket
7: pénz
5: nem jön? Ez egy jó kérdés, hogy mennyi pénzt kapnak csoportmeccsenként, továbbjutás, biztos horror.
7: Mennyi időre lesznek, horror. Meg, hogyha ezt mondjuk behúzzák.
5: Ide van ki, az olaszok sincsenek kint. Jó, hát ezzel vigasztalhatjuk magunkat. Tehát ez valakit vigasztal, akkor ezzel lehet vigasztalni őket, igen.
6: Na akkor én bekövetem Vozinát.
5: Na mennyi most a szám?
6: 15,6 millió.
5: 15,6 millióval van.
6: 15,6 millió.
5: Akkor ő már a 6. legkövetettebb kapus a világon. 6. legkövetettebb kapus. Már többen követik, mint a Neuert. A német kapus. És már lehagyta az argentin kapust is, a Martinezt, akinek 14 millió követője van.
6: 440 bejegyzést csinált eddig, és hát
5: te és miről posztolt?
6: Hát semmi, erről.
5: A csapatról.
6: A csapat, szurkolók, ugye nyilván.
7: De én úgy látom, hogy egyébként 2025-ben is egy csomó posztja volt, tehát hogy ott is aktív, már nagyon aktív volt.
6: Aktív a csávó.
7: Igen.
6: Saját interjúját teszi föl, tehát nem látsz cukit családi igen képeket, nincsen semmi ilyesmi.
5: A Szoboszlait követik ilyen 5,5-5,6 millióan. A csávot követik, most mennyi a pontos, mennyi a pontos?
6: 15 millióján.
7: De most, hogy bemondtuk, most legalább kap még.
5: Igen, igen, és a Szoboszlai így ér 100 millió eurót, hogy 5,5 millióan követik. Hát azért ezek nagyon szép történetek ezek. Ja, ettől jó a sport szerintem. Ezek, én nem nagyon nézem néha a focit, meg egy-két meccsbe így belenézek, de ezek a sztorik sokkal jobban érdekelnek. Az ilyen kis csapatok, kis emberek, valamilyen háttértörténete. Tényleg az anyját, ahogy kivitték, meg nem volt vízuma, és akkor kiszállították, ja, elintézték, végignézhette az anyja, aki talán még külföldön se volt, soha elvitték Amerikába, és végignézhette a fia meccsét. Ezek nagyon kedves történetek.
7: Kérdés, hogy az anya eltűnt és állampolgárságért.
5: Igen, az anya felszívódott valahol.
7: Nem fog visszatörni az
5: Zöldfoki-szigetekre. Igen, mama finoman dicidált egyébként, igen.
7: Menekült státuszért folyamodott.
5: Igen. Zöldfoki-szigetek éves GDP-et fogják kapni, ha tovább jutnak.
6: Simán.
5: Egyébként simán lehet. Instán hol lehet keresni VB Reels-eket? Nekem csak csöcsös csajokat dobál, de nagyon sokat.
6: Ugye milyen érdekes?
5: Egyre rákattintasz, ha följön, az jó sokáig megnézed, majd visszarakod magadnak, megint megnézed, és akkor az algoritmus érti, hogy te azt szívesen nézed, esetleg belájkolod.
7: Vagy továbbküldöd.
5: Vagy továbbküldöd, és akkor az algoritmus azonnal veszi, hogy aha, lájkoltad, vagy tovább nézted, ez tetszett, és elkezdi neked beszórni. És de csak
7: videó?
5: Beszélsz róla is, ki fogja neked jönni. Tehát dumálj róla, és lehallgat a meta, úgyhogy beszélj sokat fociról, és ott lesznek a focis videók a telefonodon.
7: VB videók, kutyás videók, és csöcsös sajos videók.
6: Igen, de ezek jönnek.
7: Ez a három.
5: Hát szerintem nekem hasonló. De szerintem csajok mindenkinek jönnek, mert tudja, hogy pasi vagy. Tehát ez onnan indul, hogy szerintem az automatikusan belökik mindenhova. De most én megnézem...
6: De hogy Julinál miért jönnek a csöcsös videók?
7: Mert ezek a csöcsösök iszonyatosan jól táncolnak, és jól egy csomó táncolok, ilyen videót.
5: De egyébként az a durva, hogy gyúros videók jönnek, motoros videók jönnek. Figyelj, tehát hogy így ránézek az Insta Reels-emre, és látom, tudom, hogy mit csinálok. Tehát, hogy tehát felfoghatatlan focis videók jönnek.
6: Nem jön, nyugtass. Figyelj,
5: kutyásom
6: meg.
5: Nincs, macskásom nincs, rengeteg gyúros, rengeteg motoros, hát nézzen. Nekem törpés videóból jön még nagyon sok.
6: Te hát beteg az... állat!
5: Minél inkább nézel valamit, annál inkább az algoritmus olyan videókat tesz bele, és kifejezetten tiltanod kell egy-két videót, hogy ne dobáljon többet az algoritmus. És ugye valakinek ránézel a telefonjára, akkor egyszer látod, hogy mi ő ki ő. Szerintem neked, ugyanaz neked a 4-5 dolog van a csajoknál is, nem?
6: Ad ide, ad ide.
5: Insta Reels-et használsz, vagy TikTok Reels-et? Mit használsz? Mit pörgetsz?
7: Insta.
6: Mi van?
5: Várjál, megpróbálom kitalálni. A Juli nagyon elborult dolgokat nézhet.
6: Mi van?
5: Tehát semmi, ami nem standard, az ott lesz a Juli telefonján. Minden, ami teljesen váratlan.
6: Függőágy, magaságyás, majka!
5: Magaságyásos videó? Nézel magaságyásos videó? Hát
6: itt van.
5: Vagy beszélsz magaságyásról, simán csak lehallgat és dolja neked a videókat. Tehát csak elég a hallja.
7: Pont most beszéltem kint a Ferin, de nem volt nálam a telefonom.
5: Nem baj.
7: Milyen?
5: De nem, hát otthon van magaságyásod. Hát
7: hogyne?
5: Hát akkor, itt ezért, egész nap hallgat, folyamatosan, tehát elkezdesz te robotporszívóról beszélni, tudod, vagy medencéről, vagy úszodatechnikáról, elkezd olyan videókat bedobálni, hogy azt, és aztán földob boltokat, tehát tök okos.
6: Kutyás, romantikus szex, tehát pár csókolózik, falhoz nyomott nő, föltett kéz, ilyen, és
5: ilyen
6: közötte...
5: Ilyen nekem egy darab nincs.
6: Nekem sincs, elhiheted, és közötte egy csávó, aki zöld latexban van, és egy műanyag gyűrű van a szájánál.
5: Ne csinálj!
6: Juli, mi történik a te Reels-eden?
5: Mi van a Reels-eddel?
7: Engem érdekelnek ezek az érdekes tartalmak. Mostában például rengeteg katasztrófa videó jön föl.
5: A Tomi, nagyon sokan rajta vannak a fő ilyen takarítós videókon, azokat én kibannoltam. Szőnyeg
7: takarítóst, ezt itt rohadt sokat küldtek.
5: Én kibannoltam, és nem dob többet. Tehát nem érdekel, hogy van, akinek tiszta lesz a kárpita kocsijába. Tudom, hogy erre baromi sokan vannak ráindulva, hogy oké, az nagyon jó. Amit nagyon szerettem időben, és akkor nagyon sokat dobott, aztán megkértem, hogy már ne dobáljon, kibannoltam. Fölülről elindul egy hidraulikus prés, megvan?
7: Oh, jaj, nagyon jó!
6: Ezt órákig tudjátok ezt nézni?
5: Figyelj, Feri. Micsoda.
7: Szétnyomja a gyurmát.
5: 10 perces videó arról szól, hogy a hidraulikus prés fölülről elindul, és alulról meg beraknak különböző dolgokat. És van, amivel szenved, van, amivel nem szenved, hogy törik szét. Különböző gumikacsa, villanykörte, telefonkönyv, kólásdoboz, vasdarab. Figyelj, jeges borzongással tudtam 3-4 óráig nézni. És ugye az van, és egyébként a könyvvel szenved meg a leginkább. Tehát a könyvet nyomja nem szét a legnehezebb. És van olyan videó, ahol látod a nyomást bárban, vagy nem tudom milyen kilotonnában, hogy mennyire erőlködik a hidraulikus prés, és pörög a számláló, tudod. Egészen durva, hogy miket hogy tör szét. Tehát, hogy ilyen, néztél ilyen videókat?
7: Hogyne, egy időben én.
5: És a hangja, hogy szétdurran aztán a végén, nagyon szerettem.
6: Nekem egy darabig, ami dobott, azt írják többen is, lópatkolás.
5: Egy ideig dobtam, most leállt.
7: És a félmeztelen nagyon zseni. Jó képű hapsi szokta
5: ezt nem néztem, igen.
6: Mondjuk én a félmeztelen hapsira nem gerjedtem, ugye van egy ilyen nagy bőrkötényük, oda megy, fölkapja egy ilyen irgalmatlan lónak a lábát, és ha beteg a izé a lóláb, attól kivoltam, az olyan jó volt.
5: De miért kezd el lólában? Ugye? Tehát,
6: hát
5: egyre valószínűleg
6: rákattintottunk.
5: Vagy azt tényleg az, hogy sokan kattintanak, és akkor bedobálja neked, hogy hátat és rákattintasz. Nekem most elkezdett lókiroktőröket dobálni, ami azt jelenti, hogy odáll a csávó a ló mögé, fog egy ilyen kis hegyes valamit, és végighúzza a lónak a fenekén, és attól a ló így behúzza a fenekét, és kiropog a gerince. Viola azt írja, hogy a múltkor tetováltatni voltam, a tűz ümmögését hallottam valószínűleg a telefon, a tetoválás alatt csak tetoválós videókat dobott. Mennyire durva, gyerekek, mennyire beszarsz már azon, hogy a meta hogy hallgat, milyen algoritmusok dolgoznak rajtad, hogy adják el az információt, az adatot, a napi pozíciódat, a cselekedetet. Nem is biztos, hogy egyébként ő hallotta a tűzszúrását, ennél sokkal összetettebb a dolog. Ő simán lokáció alapján megtalálja, hogy te hol vagy.
6: Te ott voltál.
7: Most azt kellene mondani, mit láttam legutoljára. Hát nem
5: és kézedben nincs meg semmi. Tényleg nincs meg semmi.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember, a Rádió Egyen.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restor probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restor.
3: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
5: A 24 darabos Spár Aquadrop csak 2399 forint.
4: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
6: Utaz biztonságban a Colonnade biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a colonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
7: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
8: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
9: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Zott Jogovella ivójoghurt 249 forint, mobilabb kuponnal a 825 ml-es Cartador joghurt erdei gyümölcsékrém 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
10: Na Mézó, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak neki a pos kuponajánlatként.
11: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
12: Nem sírok, csak az allergia.
11: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
12: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
11: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
13: Megnyitott az Egri Corona Wine Garden. Csobbanja termáltóban egész évben. Élvezd a díjnyertes borokat és a kiváló gasztronómiát az új prémium szányban is. Foglald le most kedvezményesen a Demjéni Egri Corona Wine Garden a maiutazás.hu-n.
14: A Lidl-lel gyerekjáték az iskolakezdés. Válogass minőségi iskolaszereket az új tanévre. Most csütörtöktől az Ars Una Premium kulacs csak 3333 forint, a dizájnfüze többféle méretben pedig már 69 forinttól kapható. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
15: Előzzük meg a kánikulát! A Zengőalföld Kft-nél most az Olympia Splendid 3,5 kW-os inverteres klíma kedvezményes áron mindössze 139 ezer forint plusz áfa.
16: Mindössze 139 ezer forint plusz áfa.
15: Csepegtető tálcás védelem, megbízható szervízhálózat és igény szerint szakszerű beépítéssel is. Ne feledd, a kedvezményes ára készlet erejéig tart. Zengőalföld Kft. Szeged-Szőregi út 50. Építsük tovább a jövőt!

kettő között Molnár Balázs várja önöket hasznos tudnivalókkal és Szeged legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en. A Rádió 1-en

0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: kikapcsolni, lassan indulunk.
1: Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az interneten. www.radio1szeged.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió 1-en.
3: Rekordot döntött a turizmus, lezárult a télzenei sorozat, gyarapodtak a védett növények Csongrád környékén. Üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Országosan a legnagyobb növekedést érte el Csongrád-Csanád megye turizmusa az év első negyedévében, számolt be a délmagyar.hu. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a megye szálláshelyein csaknem 200 ezer vendég éjszakát regisztráltak, ami 12%-kal több az egy évvel korábbinál. Szeged térségében 20%-kal nőtt a vendég éjszakák száma, ezzel szemben a makói járásban 16, a murahalmi járásban pedig bő 5% visszaesést mértek. A vendégészakák 60%-át magyar turisták töltötték el a megye szállás helyein. A Szentesvárosi Fúvózenekar koncertjével véget ért a júliusi térzenei sorozat a Szegedi Móra Parkban. A nyári rendezvényen korábban a Fricsai Ferenc Városi Fúvózenekar, valamint a Kinizsi Pál 30. páncélozott gyalogdandár zenekara is színpadra lépett. A júliusi szabadtéri koncertek több héten át várták a közönséget a szegedi belvárosban. Több védett növényfaj állománya is növekedett Csongrádon és a környékén az idei természetvédelmi felmérés szerint. A délmagyar.hu számolt be róla, hogy a Csongrád nagyréti természetvédelmi területen a Mámai réti Holtisza Kablát szigeti részén mintegy 4500 tő tündérfátyolt figyeltek meg. Ugyanezen a területen súlymot és kisebb foltokban fehér tündérrózsát is találtak. A felmérés során a Körös mentén, a torkolat közelében gyilkos csomorikát is felfedeztek. Ezt a védett növényfaj Csongrádon korábban még nem figyelték meg. A természetvédők tovább folytatják a térség természeti értékeinek felmérését és nyomon követését. Pályafelújítási munkák kezdődnek augusztus 3-án hétfőn a Kiskunfélegyháza és Gátér közötti vasútvonalon. A MÁV december 11-ig dolgozik a területen, ahol pályát cserélnek és átépítik a vágány egy részét. A felújítás a Vasút utca környékét is érinti, ahol munkagépek dolgoznak majd és építőanyagokat is tárolnak. A MÁV arra kéri az ott élőket, hogy a vágány melletti vasúti területen tárolt tárgyakat még a munkakezdés előtt vigyék el. Erre azért van szükség, hogy a felújítást biztonságosan és fennakadás nélkül el tudják végezni. Most pedig nézzünk rá a térség időjárására. Túlnyomóan derült, csapadékmentes idő várható. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. Délutára általában 32 és 37 fok közé melegszik fel a levegő. A következő napokban további melegedés várható. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra. A Szegedi Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Balázs!

0: legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék. Best of Balázsék.
1: Ugye, hogy nézett ki a túra, honnan indultunk? Elindultunk Budapestről, és mentünk, ugye, hova Oszló. Mentünk? Oszlóba mentünk. Ott volt egy 4 órás átszállás, ez egy kis vásárlás, könnyed kaja, egy rideg ebédke. Olasz étterembe, ebédke, és onnan irány Tromszőbe, ugye?
2: Akkor még óriási lendülettel, hogy Tromsző felfedezése lesz a cél. Miután este 11-kor érkeztünk meg, enkor már kicsit a lendület alább hagyott, de megnéztük a várost. Figyeljetek, egy mesevilág, egy csoda, tehát az, hogy mindenki díszít, óriási karácsonyi fények vannak. Ami nagyon vicces, hogy nincs úttakarítás, tehát ott úgy élnek a norvégok, hogy leesett, hát majd elolvad, ez a sztori. Nincs sózás, nincs semmi, szöges gumi, az a megoldás rá.
1: Itt van Juliska is közben az élője számomra, hello Juli.
3: Meg a mínusz 15 fokot sem nagyon tudod értelmezni, igen, a széllel.
1: Igen, de másfajta hideg, tehát itt ez a 0-2, ez ilyen kicsit nedves, olyan kabát alá bemászhatod, ez a nagyon tiszta hideg, ez meg egy olyan vágó, metsző, ilyen.
3: Ez kész, ez leborotvá minden.
4: Egy penetráló hideg volt?
1: Penetráló hideg, igen. Ez is nagyon szürreális, hogy mennek az autók, de havon mennek a városban. Tehát tök érdekes a látvány. Hát az alagút is egészen elképesztő. Ugye valamit lefettek, valahol meghagyták a sziklarendszert, és visszafele a taxis magyaráz, hogy most kell az alagutat újraépíteni, hogy a meder alatt mész, befolyik a víz, amiben ilyen hatalmas, ilyen méteres jégcsapok lógtak lefelé az alagútba, és így nézett, hogy mi van. Kiderül, hogy a meder alatt már szivárog az alagút, azért ott nekik is van bajuk ezzel, hál' Isten. Nem csak a bacsájuk ilyen szivárog. És ebből ilyen méteres jégcsapok lógnak le. Tehát, hogy tényleg fantasztikus. És akkor gyors becsekkolás, oké, okay, és akkor másnap reggel, ugye Juli mondta, hogy gyerekek, itt 5:30 indul a busz, tromszói busz megálló, ott vagyunk, nem vagyunk, ez a busz elmegy.
3: Ja, hát ők nagyon szigorúan vették, tehát hogy mondta a Krisztina, aki ugye szervezte nekünk, illetve ajánlotta nekünk ezt a túrát, hogy ott, hogyha nem vagy ott 5:50 és nem vagy fent a buszon, akkor ők nem várnak senkire se, hanem
1: nem szórakoznak.
3: És nem is vártak.
1: Tehát nem, 31-kor de úgyhogy 4:30-kor nincs a busz sehol. És jársz, hogy mi, persze, ezek elindulnak 5:30, mi hagyjad, már máv hozzájuk képes Patek Filip, 25 akkor beáll a busz. Nullából ez csak megjelenik, beáll a busz, bepakolsz, és 30-kor elindul a busz. Ott vagy, nem vagy ott. És onnan egy 4 órás buszút, ugye Tromszőből mentünk, Skjervojba.
3: 80-nal ment a teljesen jeges úton, totál magabiztosan a busz, úgyhogy itt
4: jeges volt a Balázs?
1: Nem, elsősorban ültünk, de mi nagyon-nagyon nagy bandászunk, hárman voltunk fönt, tehát hogy ki volt fönt a Zsül, Anna, mi hárman bírtuk, Juliska is eldőlt, Feri az így, mindig, Feri úgy játszik, hogy karba tett kézzel, előre bukva. Ha már karba teszi a kezét, okay, készül aludni, ha leengedi, a fejét vége van.
3: De ti már ott a buszon,
1: morcos öreg úrként alszik. Mi hárman elő, jaj, de izgi, videóhoz, még Zsül, adj egy kábelt, nem tudom mi volt. 4 órakor megérkezett, 4 órás busz után, ami egyébként a világos miatt, a hó miatt azért látod a hegyeket, meg úgy azért látsz, amit közben teli hold, végig az utunk alatt 3 napig gyönyörű teli hold. A napot ugye nem látod, megérkezel ebbe a norvég kis faluba. Hát ez önmagában ugye ez egy csoda. Szóval, hogy az, hogy mindenhol ugyanúgy néznek ki a házak egy dolog, de mindenhol azonos színhőmérsékletű égők, szívek az ablakokba, kivilágítva, feldíszítve az összes ház, ez úgy néz ki, mintha ilyen kis bányászlámpák égnének mindenhol messziről, és az egész brutál meleg, gyönyörű, ilyen szívderítő látvány,
3: igen,
1: nem?
3: Igen, kicsit olyan volt, mint egy ilyen díszletváros, nem?
1: Igen.
3: Tehát embereket nem láttunk sehol, csak ezeket a gyönyörűen kivilágított házakat, és olyan volt, mint hogyha egy ilyen filmes díszletben sétálna.
4: Fontos kérdés.
1: Igen?
4: Hogyha leúztátok volna az ablakot, akkor lehetett volna hallani a város zaját?
5: Én mondom egy
1: Nem tudod, mi van a házakon belül, de az utolsó ház is a 4 órás úton, amikor egy ház is sehol semmi 5 kilométerre, az is cukin kivilágítva, és szíveket raknak a norvégok a házra. Ez egy annyira cuki, de nem ilyen nagyon
4: valahogy
1: gicses.
4: Valahogy el kell takarni azt, hogy
1: a nem tudjuk, hogy mi van a házban, de az, hogy minden másik házon van egy kivilágított szív, ez valahogy ilyen mesevárossá teszi az egészet.
2: Szívek, nagyon fontos, hogy igen. Sehol nincs kerítés.
1: Nincs kerítés, tényleg.
4: De mégis mitől kéne megvédeni a kerítést?
1: A fél év sötétségtől.
2: Ott a sötétben bármi jöhet, muszáj, hol egy jegesmedve, hol egy farkas, hol egy orka.
4: Megint átfújta a szomszéd havát.
1: Rohadt életben, megmondtam, hogy Józsi, takaríts el az utat, igen. Leszállsz, és onnantól kezdve indul a menetelés. Tehát onnantól kezdve elindítanak téged, hogy elindulsz, leteszed a bőröndöket, megérkezel, elkezdesz vetközni és elkezdesz öltözni, mert ott időbe ki kell, hogy fussanak a hajók, ugyanis nagyon hamar besötétedik, tehát nincs az, hogy megérkezel és 2 órát ott teázgatsz, meg üldögélsz, de elkezdesz rájönni arra, egy ilyen más tudatállapotba kerülni, hogy nem sokára kihajózol, és meglátod a védőfelszereléseket, a ruhákat, ezeket a szkafandereket, a gumicsizmákat, és
4: a
1: ott jössz rá...
4: orkákat,
1: ott jössz rá, hogy melegedik a pitály, nagyon csak igen, a szivaroz orkák. rájössz, hogy melegedik a pite. Ugye, és aztán ittunk, ettünk, egy kicsit fújtunk, pisiltünk, és elkezdtünk öltözni.
3: Hát az öltözködésről, tehát eleve mondták, hogy ugye öltöz melegen. Egyébként a Kriszta mesélte, hogy voltak olyanok, japán vagy kínai turisták, akik flip-flop papucsban érkeztek meg.
1: Jó
3: tehát nem is értettük, hogy mi történt. A felszerelésről annyi, hogy aláöltözett harisnyanadrág, sínadrág, felül trikó, rövidújú, hosszújú, egy pulóver, még egy pulóver, kabát, erre adtak ők ugye egy ilyen norvég vastag pulóvert.
1: Egy gyapjú pulcsit adnak.
3: Kapsz egy nagyon vastag gyapjú zoknit, erre felhúzol egy arcvédőt, egy maszkot, egy ilyen símaszkot, arra ráhúzod a sapkát, arra felhúzod az első kapusznit, arra felhúzod a második kapusznit, és ezután raknak bele téged ebbe a zubbonyba.
1: Egy ilyen elvileg vízálló zubbony, ami egy ilyen kezeslábas. Egy nagyon vastag kezeslábas, egy gumicsizmával. Szerencsésebbeknek gumicsizma, kevésbé szerencsésebbeknek olyan csizma, ami nem jut és befolyik a víz.
2: Mire elérkezik az a pillanat, hogy kisétálsz erre a bizonyos kis telepnére, amiről be kéne szállnod egy gumi motorcsónakba, amin vastagon áll a jég, tehát csúszik, addigra nem bírsz mozogni.
1: Nem, így mész, mint a Michelin baba.
2: Egy Michelin
1: így
2: baba vagy.
1: Egyetlen egy hibát követtünk el, amit nem mondtak el nekünk az első nap, hogy egy achilles sarka van ennek az öltözéknek, ha a torkodnál ez a ruha nyitva marad.
3: Igen.
1: 10-ből 6 embernek, nem, ez nyitva marad, ugye, mert annyi réteg van, hogy nem tudod fölhúzni a torkodig a ruhát, és a víz megtalálja
3: de
1: a pontot.
3: Kint nem is érzed, de kint nem is tudod elképzelni igen. Azt, hogy ennek lehet jelentősége, hogy ott van egy kis rész,
1: van
3: ami kilóg. Vagy hogy van ott egy kis hely, ahol
4: az... Kolpakfólia van, rá kellett volna dolgozni kívülről.
1: Vagy fölhúzni teljesen az arrorákot, annak a 4 centis lyuknak van igazán jelentősége, ott ment el a túránk.
3: És ugye már a beszállás is nagyon izgi, mert hogy nem ülések vannak, hanem középen van egy ilyen, hát egy ilyen nyereg, amire egy fel kell pattannyál, előtted vannak kapaszkodók.
1: Elindulsz a kikötőből, ülnek benn gyerekek, Noel, Viki, stáb, mi mögöttünk, ugye mondta Krisz, hogy hát azért lesz egy kis víz, meg ugye át fogunk ázni, meg mindenki, de akik előre ülnek, nagyon kapják, mondom, gyerekek, egy jó csapatkapitány az beül előre, Benibe beültünk legelőre. Elindulsz a tükör sima vízen, ugye, mert hogy kikötőbe vagy, mi baj lehet, elindul a hajó, és kiérsz a kikötőből. Hát itt indult a mulatság.
3: Az első nap, hogy finoman fogalmazzunk, a kapitányunk nem állt a helyzet magasnak.
1: Utólag derült ki.
3: Tehát olyan volt, mint az első napos kapitányok, akik még soha nem álltak.
2: Mert ő egy első napos kapitány volt, Kéti drága, egy nagyon kedves szőke hölgy, össze is barátkoztunk az elején, de aztán később már nem szerettük annyira, mert kiderült, hogy ő ezt most tanulja.
1: Most tanulja, kiderült, hogy olyan skipperünk van. Nem, a Kriszta elmondta, bocsánat, igen, a skipper nem volt annyira jó, és ugye ennek az a lényege, hogy egy bizonyos tempót kell menned, mert a tempót mész, akkor a hullámok tetején mész. A csaj nem mert menni, és az volt ugye, hogy folyamatosan beesett a hajó eleje a hullámokba, aminek az lett, az első hullámra fölmész, földob, és a hullámvölgyben beesik az orra előre, nem megy át a hullámon, mert nincs sebesség, és a következő hullám az nyakra telibe ver. Olyan szinten ver telibe, hogy voltak olyan pontok, amikor azt éreztem, hogy na ez most kezd nem vicces lenni.
3: Mert nem kaptunk levegőt.
1: Be az arcodba a sósvíz, a jeges sósvíz, fogom a fél lábát így a Noelnek hátulni, megütögetem, hogy tarts ki kicsim, itt vagyok, hős vagy, nyugi, de nem tudsz hozzászólni, mert már látod a következő hullámot. És akkor Bennek tudtam egyet mondani, hogy nagy lesz! Nagy lesz! Kapasz! Nagyon nagy lesz, figyelj! És egy óra fürdetés, de olyan masszív fürdetés volt.
3: Mintha beállnál a zuhanyelés, tudod, mi a durva az, hogy az első pillanatok elkezd ráfagyni az arcodra, az összes sál, maszk, és minden, amit az ord elé raktál azért, hogy esetleg egy kicsit védjen. És ez elkezd beázni, fagy, és nem kapsz már levegőt se. Próbálod a dupla kesztyűben lehúzni valahogy, hogy kapjál levegőt, de már jön a következő hullám, tehát hogy az ott tényleg
4: úgy van, már érzed a tarkodon, Viki jeges tekintetét.
3: Azt már a kihajózás
1: pillanat. Ott nem magamat féltettem.
2: De magadat az életedet.
1: Nem magamat féltettem. Volt egy pont a Vikinél, amikor azt éreztem, és vagy én mondom meg a Krisztának, hogy figyelj, menjünk vissza, elég volt. A gyerek csontig állt, a Vikinek a bugyia, a gyereknek én utoljára láttam a csizmájába benne a hidegvészet. Noel, amit ott végigcsinált. Én azt hittem, hogy csak fázik és meg van ijedve. És még először próbáltam mondani, hogy menjünk még egy fél órát, jó lesz, valami legyen. És akkor visszamentünk, derült ki, hogy csontig, szinte mindenkinek, mindened belül vizes. Mindened.
4: Ezen a ponton meg kell kérdeznem, Laci.
2: Lacival mi ültünk leghátul, ugye mondták
4: a dohányosokat
1: hátra. Igen.
2: Mondták, hogy a súly az menjen hátra, tehát ott ültünk Lászlóval, gyakorlatilag a harmadik percben, mikor a Balázs elől még üvöltve, hogy ez az, gyerünk!
1: Én üvöltöztem, ennyit tudsz, nem mi van, letéptem a maszkomat, csak a sisakot,
4: hogy
1: üvöltöttem végig, ennyit tudsz, mutasd meg! meg mit tudsz? Na mi van, ennyi van menet? Hát hiszem, hogy mikire jó, hanem leülök, hogy nem kiabálok annyira.
2: Tehát még mindenkiben, még mindenkiben benne volt a Jedi, még amikor nagyon várod, hogy az orka. Ebben a pillanatban, ez volt a harmadik perc, László két kézzel megmarkolta az előtte lévő támlát, lehajtotta a fejét, és annyit mondott, a anyátokat orkák.
1: És kész is így
2: ült. Onnantól kezdve nem nézett
1: fel. Nem nézett föl, lehúzta a maszkot, és így ült teljesen sokban, előre nézve úgy. De mondom, olyan hullámok, hogy voltak olyan hullámok, tudom, amikor kimegy alulod a hajó. Tehát az, hogy földob, igen, elől, igen. És repülsz. Hogy lemegy, a repülsz, kell repülsz, és hogy visszaütődsz, az paf, beleveri. Hát, hogy mondta a Kriszt, hogy feszítsd a hátad, mert hogy brutálisan nagyot tud ütni a hajó, hogy visszaérkezel. Hát néztem, láttam a Lacit, visszafordultam, és benne csak így mondtam, Laci nincs. Laci nincs jól.
4: De azt mondod, Laci nincs. Nincs többé, igen, Laci.
1: És ugye egyszer csak azért meglátod az orkákat az első nap, de addigra már olyan állapotban vagy, hogy igen, elérzékenyülsz, azért ott volt egy pont, de szerintem a katarzis is a második nap volt, de az első nap is jött egy olyan pont, amikor először meglátod az orkát, hogy így csak így ülsz, látod, hogy jön a következő hullám, már nem érdekel.
3: Az első orka, amit látunk, az egy borjú volt.
1: Igen, egy borjú tetszett csak meglát.
3: Tehát, hogy csak így, így megjelenik, így kiugrik így a hullámból, és ott állsz, hogy
1: frankon elérzékenyülsz. Tehát, hogy egy ilyen teljesen szürreális, minden havas hegyek körülötted, ott ugrik az orka, vagy kijön, és így már nem érdekel, mi van, csak azt mondod, hogy wow, úristen, hol vagyok, mi gyönyörű, történik. Gyönyörű.
4: Az orkának az arcáról tíra, perverzek!
3: Mit kukkajtak?
1: Na, talán ez volt az egyetlen orka, meg még egy uszony. Igen. Első nap, amikor az volt, hogy mi visszavisszük a Vikit meg a Noát, Noát csontig átfagyva, gatyára remegett.
3: Egy órát voltunk kint, és egyébként 3 órás a program, és azt mondta a Kriszta, hogy azért volt szerencsénk, mert az első nap csak mi voltunk a hajón. De egyébként, ha az van, hogy más is van, és ez volt a második nap, azt jelezte nekünk előre, hogy ha mi kimegyünk holnap, akkor nincs az, hogy egy óra múlva azt mondjuk, hogy hát bocsi, mi már ezt nem szeretnénk, nincs. Hanem kint maradunk 3 óra.
4: Ezen a ponton, igen, nekem lett volna egy nagyon komoly beszélgetés a Krisztával.
2: Én
1: jeleztem a Krisztának, hogy menjünk, igen, vissza, mert igen, tudtam, hogy ha Viki jelzi, az nem olyan lesz, mintha jelezném. De nem is maga miatt, hanem ugye az anya megszólal benne, ott ül mellett 10 éves remegő gyerek, aki már annyira remegett. Utólag ugye
3: nagyon, nagyon helyes volt, mert Kriszta kérdezte, hogy vissza akartok menni, de ez kb. 3-szor, és a harmadik után azt mondta Viki, csak így ilyen félhangosan, nem tudom többször, és nyomatékosnak van elmondani, igen, vissza szeretnék menni.
1: És még ilyen okosan, Noel, hát egy kicsit mozgass meg a lábad, jó, egy kicsit állj föl, mozogjál. De hogy addigra már nem az volt, hanem minden vizes volt. És aztán ugye a Kriszta nagyon aranyosult utólag mondta el, hogy nem volt annyira jó a skipper, de hát mi már ezt ott is éreztük.
4: Nem akartuk szólni, ez a hölgyem úgy robogókat vezet. Egyébként makramé szakköröket vezetett.
1: De másnap berakott a magyar skipperhez.
3: Hát a férjéhez.
1: A férjéhez, gyerekek, hát ég és föl, tehát hogy az egészen más. Facsarod mindenedből a vizet, és ott jössz rá, hogy jó, de lehet, hogy holnap akkor
3: Hogy nem
1: megyünk ki. És aztán, ahogy közeledett a másnap, jött a lelkesedés, hogy oké, akkor nekivágunk másodszor, és hát az igazi csoda a második nap történt, gyerekek. Azt mondja, hogy mindjárt elmeséljük a hírek után. Tehát ez az első nap, ez próbára tett bennünket, hogy akartok látni? Dolgozzatok meg érte. Tanuljatok alázatot. Igen, magyar pöstiek, tanuljatok alázatot, és ha képesek vagytok még egyszer kijönni, akkor a természet
4: akkor
1: megmutatja magát.
4: Akkor
1: mutatunk nagy halat. Ha nincs mellette alázat, maradjatok ott, aztán forrad borozzatok. Úgyhogy este a Amundsen csoport megbeszélt, hogy kimegyünk? Persze, hogy kimegyünk.
4: Rip Laci.
3: Voltak.
1: Ja, Laci, már két algoflexel a szobában.
3: Nem azt mondom, hogy nem jövök többet éjszakra, de veletek se sehova.
1: Kész volt, igen.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
2: Július 31-én drágulnak a Coca-Cola színfesztivál bérletei. Ne maradj le a nyár utolsó nagy buliáról.
3: DJ Snake, Basti, Swaley, Azaria és a legnagyobb hazai együttesek.
2: Coca-Cola színfesztivál. Zárd velünk a nyarat.
4: Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
5: Lévai Stúdió. Innovatív víztisztító megoldások, hogy mindig kristálytiszta vizet ihass. Megbízható minőség, lakossági és céges felhasználásra. www.levaistudio.hu.
6: Van olyan autód, amit már nem használsz? Kivonatnád a forgalomból, vagy roncsautóként értékesítenéd? Használt autóalkatrészt keresel, vagy műszaki vizsgáztatásra van szükséged? A Csólyosi úti bontónál mindez egy helyen megoldható. Forgalomból kivonás, problémamentes roncsautó átvétel, használt autóalkatrészek műszaki vizsgáztatás. Autóbontó Kiskunfélegyháza, Csólyosi út 25. Telefon 0620 39 39 066.
1: Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió1 Szeged. Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1, a Szegedi Helyi Rádió, ahol Balázsékkal ébred

Rádió 1. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk.

kettő között Molnár Balázs várja önöket hasznos tudnivalókkal és Szeged legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en. A Rádió 1-en.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
2: Varázsló képzőtábor a Petőfi Telepi Művelődési Központban. Visszatér a Carmen, új módszerrel próbálkoznak a csalók. Köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Még mindig van lehetőség táborba jelentkezni a megmaradt nyári időszakra. A művelődési házak honlapján érdemes tájékozódni a további lehetőségekről. A Petőfi Telepi Művelődési Házban a nagyon sikeres varázsló képzőtáborban még vannak helyek, mondta el a Szegedi Rádió 1-nek Orbán Hédi, az Agora vezetője.
3: A művelődési házainkban még találunk táborokat augusztusra. Direkt szándékosan olyan munkamegosztás történt közöttünk, hogy a művelődési házaink ajánlanak augusztusi programokat, augusztusi táborokat azoknak, akiknek még erre szükségük van. A Petőfi Telepi Művelődési Házban augusztus 3-tól 7-ig varázslóképző táborra, vagy ügyes kezek, guruló lábak táborra várjuk az érdeklődőket.
2: Bizé Carmen című operája 15 év után ismét visszatér a Szegedi Szabadtéri Játékok műsorára. Az előadást július 31-én pénteken és augusztus 1-én szombaton láthatja a közönség a Dóm téren. A produkció a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen vendégjátéka, rendezője Juronics Tamás. A szabadtéri színpad miatt a díszleteket kibővítették, a színpadi mozgást pedig a nagyobb térhez igazították. Az énekkar létszámát is növelték, a debreceni társulathoz a Szegedi Nemzeti Színház énekkarának tagjai és a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula gyakorló iskolájának Bartók kórusa is csatlakozott. Új telefonos csalási módszerre figyelmeztet a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrség, írja a délmagyar.hu. A csalók banki ügyintézőnek adják ki magukat és azt állítják, hogy veszélyben van az ügyfél bankszámlája, vagy gyanús tranzakció történt. Ezután arra kérik az áldozatot, hogy hagyja jóvá a telefonjára érkező kétfaktoros azonosítást. A rendőrség szerint ezzel a jóváhagyással a csalók megszerezhetik a hozzáférést a bankszámlához. Felhívják a figyelmet arra is, hogy a bankok telefonon soha nem kérnek bankkártya adatokat, tranzakciók jóváhagyását vagy ismeretlen alkalmazások telepítését. Gyanús hívás esetén érdemes megszakítani a beszélgetést és a bank hivatalos ügyfélszolgálatát felhívni. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Túlnyomóan derült, csapadékmentes idő várható. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. Délutára általában 32 és 37 fok közé melegszik fel a levegő. A következő napokban további melegedés várható. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra. A Szegedi Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek!
5: Balázsék, most felvételről szólnak! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
6: Az Amúgy Zen csoport élménybeszámolója zajlik a négy napos túlélő túráról, és ugye nem retrohallgató volt az első nap kapitánya? Kérdezi valaki, hogy ott hagytuk abba, hogy az első nap az nem kudarccal, de nagyon kevés orkával, egy hátsó úszonnyal, hatalmas hullámokkal és csügget csapattal, nagy átázással értünk vissza a kikötőbe. Legyen Krisztályik védelmében annyi, hogy még két óra benne lett volna a túrába, tehát volt olyan csoport, aki már akkor jött vissza, amikor mi már átöltöztünk, teáztunk és minden volt. Ugye mi döntöttünk úgy, hogy köszönjük.
7: Borneóról.
6: De ha még kemények vagyunk, vagy nincs a gyerek, meg a Viki, még lehet, hogy a csapat is a vízen úgy dönt, hogy nem baj, most már csapassuk, és még megyünk két órát. Mi nem tudjuk, hogy mit láttak, azt tudjuk, hogy volt egy kapitány, aki mondta, Krista, ez nem hozza vissza őket, ez letolja három órát, az a csapat, az kim volt a háborgó tengeren, kettőig vagy fél kettőig.
7: De egyébként mekkora mák, hogy a Krista előre jelezte, hogy ha két napra megyünk, akkor szerencsés lenne mind a két napot befoglalni, mert hogyha a második napot nem tudtuk volna, tehát ez nem úgy van, hogy odamész, és akkor felszállsz, ennyi ember meg főleg. Nem, ezért ugye a Balázs nagyon előrelátóan két napot foglalt be.
6: Igen, ez körülbelül fél évre előre kell.
7: Úgyhogy ha nem lett volna a következő nap, akkor azért ez egy elég ilyen felemás élmény lett volna.
6: Nem ekkora katarzissal jövünk. Nem ekkora katarzissal
8: jövünk. Jó, jót ültünk volna a szálláson másnap délelőtt egyébként. Na, Krisztáról meg Norbiról egyébként meg csak annyit, hogy figyelj, a csaj az olyanokat tudott, olyanokat mesélt, ez már a második nap volt egyébként, hogy szájtátva hallgattuk. Tudod, ezek a orkák lemegy, följön, és ő mondta, hogy na most akkor nem fognak jönni. Jó, de ez előbb is följöttek, Kriszta. Nem, a vezérhímnek a farka 45 fokos szögben van, ez azt jelenti, hogy
7: nincsenek
8: ő, most már, ő most már leérted, így álltunk. Igen. Szóval, hogy olyan infóhalmaz, meg annyira profik voltak.
7: Igen. És mondta, hogy nézd az ott hátul, az a szürke hasonló, az éppen kibeszéli a hátulat, azt a másik.
6: Nézd, az ott Jürgen, aki egy uszonnyal úszik, nézd, az egy beépített ember, aki nektek teknős játszik, nézd, az ott egy cápa, egy Tomasszal a hát, igen.
7: Hát de így, meg hogy vannak rajtuk olyan jegyek, ami alapján abszolút be lehet azonosítani, majd, hogy nem a családokat.
9: Tetoválások?
6: Igen.
7: De mesélj el, hogy a következő nap az reggel úgy indult, hogy...
6: Várj, de még az estét elmondom, hogy ugye Feri kell szállingoznak, közel van a szállás. Annáik is elmennek, ott maradunk a családdal. Hívok valamilyen taxit, hát traxi, tudod, jön egy csávó, kirak minket a hegy egyik oldalán fönt, hogy meg vagyunk az apartmanban. Kiderült, hogy ugye mi nem a nulladik szinten vagyunk, hanem valamiért már nem volt máshol hely, és Júli ugye nem is tudhatta, ugye egy alsó rész foglalt nekünk, mi egy ház alatt laktunk egy alaksorban. Egy darab fűtés volt a szobában, egy tologatható radiátor, ránéztem a Wikire, tudtam, hogy mennünk kell tovább. Tudtam, hogy ezt a csatát elvesztettem.
9: Egy alaksorban volt.
6: Egy alaksorban szemetek voltak a dorajok, mert ugye fönti szintre nem adták oda a kulcsot a házba, hanem leraktak minket egy ilyen pince szintre. Ablak nem volt nagyon, fél szuteré jelleggel pont a havat láttad, és egy ilyen radiátor volt. Az a szállás az nem volt jó.
7: Én foglaltam.
6: Júli foglalta, de ugye a képek azért szemétmódon jól voltak beállítva, Feriéknek, Júliéknek gyönyörű szállás, gondoltam, akkor nem lesz baj. De ugye a sors egyébként azt akart, hogy együtt legyünk. Júli hívta, hogy akkor te hívod a Júlit, vagy én. Mondom, ne, hívom én. Aztán fölhívta a Júli, mondta, hogy Júli, persze átjönnek oda cserélnek, és hol vagytok? 500 méterre tőletek. Mit csinál a sebesség család?
9: Norvég távolságmérés.
6: Norvég távolság, beütöttük a Google-be, és mutatja, hogy tényleg 300 méter. Este van, sötét van, kihalt utca, elindulok, akkor már az expedícióról visszajött, még kicsi átfagyott családdal, kabátba, bőröndökkel a norvég faluba.
7: Lefagyott utakon,
6: gurulunk lefele, jeges északi szélbe, már a Viki már mondja, hogy ő most már nagyon fázik, és nagyon le fog betegedni, csináljunk valamit.
7: Emlékszel, hogy én vállottanak, hogy
6: vonulunk a családdal úgy, teljesen visszanézek rájuk, mondom, ez full szűrál, itt vagyunk egyedül a norvég. Hívom a Ferit vagy a Julit, hogy hol vagytok, és mondja, talán már Feri veled beszéltem, hogy amit a szállásra mondtatok, hogy
8: itt várlak.
6: És mondom, figyelj, látsz rózsaszín háza, de jegesen átfagyva. És a mondat, amit nem akarsz hallani, itt nincs rózsaszín ház.
7: Ez az a terraszos ház? Terraszos ház. Milyen terraszos ház?
6: A falu közepén sehol nem vagy. A gyerekek már egy oldalt behúzódva egy másik házba a szél ellen.
9: Lehet a hidegtől, igen. Nem?
6: Figyelj, és ott vagy, hogy ezt most nem is hogy meg tudom oldani. Tehát ez az a helyzet, hogy nem tudom, ti hol vagytok. Mi már a szállásra nem megyünk vissza, a taxi már elment, sehol egy lélek.
7: Valami GPS jel, tehát hogy tényleg álltatok a teljesen.
9: De közben a telefonon tartottátok a kapcsolatot.
6: Igen, de annyira lefagyva a kezed, hogy tudod, már nem, a vaziba már nem tudod beütni a címet, csak Google-ba, ráadásul nekem valami adatforgalmi hibám volt, tehát nekem nem volt netem.
9: Közben pedig Feri a bográcsot mozgat, hogy oda fog kapni, Júli, ne tegyél be, hogy
8: kapni. Még egy forrót el, oldják meg.
7: Megcsinj még egy számot.
6: Viki nagyon ki, Noel nagyon küzd, édesen nagyon, Benni, meg ez jó kaland, megpróbálom fölhívni a haveromat, nem érted, hogy az életük, ezt küzdjük, ő nem fázik, behúzódunk, és jön egy norvég autó, és mondom, egy választás van, én ez elég kiugrom. Tehát ez most vagy megáll, vagy nem, kiugrom, és kiugrottam a kocsi, hogy emergency, kész, meg kell, hogy álljon. A csávon nagyon jó fej volt, kirakta a családját, a gyereket meg a nőt, mondta, hogy húzódjanak be, beültette egy ilyen barkasszerű, nem tudom milyen autóba, hátra a Vikéket, ilyen székek, meg fogasálványok, meg nem tudom, bebandázta oda a családot, én beültem előre, és mondtam, hogy induljunk 200 méter. Nem, hogy 200 méter nem voltunk, soha nem értünk volna oda.
7: Nem, mai napig nem tudjuk értelmezni, hogy ők hol lettek volna.
6: Soha nem értünk oda, ezek kellemesen cigizgetnek egy gyönyörű szálláson, érted? Én megjövök jégcsapokba a család.
9: Megírták a választ. Valószínűleg ez egy téli báb volt.
6: Igen, egy téli báb. Figyelj, és megérkeztünk Feriékhez, és az a kánoán. A kandalló, a szép könyvek, a teát kaptunk ebből, hogy leültünk, és ott tudtuk, hogy jó helyen vagyunk.
9: Amikor zsülott, izzadt csendben a sarokban.
6: Igen, izzadtuk, ugyan. És kiderült, ennek a házak van egy felső szintje, ahol mi elszállásoltunk magunkat, és az egész csapat együtt volt, így akarta a sors, mert ez viszont meg nagyon jó.
7: Teljesen jó, mert igen, tehát fönt még volt egy apartman, amit utólag foglaltam a Ferinek, és így aztán ők meg oda befértek, tehát hogy ez egy viszonylag nagy apartman
8: ehhez
7: volt,
8: képest, négy ember, hát nyilván én a aludtam a nappaliban, ahogy a pricsen, de nem vagy szívesen. Tehát
9: azért
8: jó
9: dohányzó apartman lett volna a Ferinek, amiben tudott volna az ágyban.
6: Igen. Feljelvonult, azért aludt egy 3 órát az első expedíció után. Mire mi mentünk aludni, ő indult bandázni.
8: Én akkor mentem, megérkeztek, fáradtam, mondom, enyém az éjszaka, végre egyedül.
6: Elindult, igen. Viszont előtte mi sétáltunk egy nagyot, mondta Krisz, hogy a falu végén, ha elsétáltok, a legjobb sétánk volt, menjetek ki a falu végéig, ahol már nincsenek fények, és ott látjátok a sarki fény. Teli hold, havas séta, elindult az egész táp ki, ugye Feri akkor aludt, szegény nem tudott jönni, aztán ő kiment egyedül, és elértünk a falu szélére, ahol egyszer csak megszűnik az út, meg minden, és úgy mondjuk, hogy ott valami dereng az égen, úgy néz meg, olyan, mintha olyan felhő lenne.
9: És akkor meglátod Margitkát, aki a sarkifényel mutatott az utat.
6: Világlámpával csináltak így a sarkifényt. Oda rakod a fényképezőgépet, vagy a telefont, és akkor a telefonon keresztül jön át, és meglátod a sarkifényt.
7: Hogy ez az, igen.
6: Hogy ez az.
7: Tehát nem volt az a klasszik sarkifényes élményünk, amit egyébként látsz a fotókon, tehát nem volt az, hogy így zölde lett föltünk az ég, de ha már tudtad, hogy mit nézel, akkor már láttad a színét is, akkor már láttad, és azt tudtad, hogy igen, az a sarkifény, de igazából a telefonnal tudtuk.
6: Telefon, a telihold nagyon sokat levet, hogy álltunk, tudod, telihold, sarkifény, telefonon szikrázó, keresztül, és ilyen szikrázó hó, és így hát, figyel, hát, szóval ilyen egészen mély hatoló élmény, hogy úristen.
9: Dar, ilyenkor?
6: Nem, ilyen nagyon...
8: Persze, de kézen fogva.
6: Ilyen nagyon emelkedett hangulat volt, tudod, nagy mosolyog, nagy ölelkezések, nagy séta, vissza a házba, és
7: meg
6: akkor...
7: addigra meg már rendesen be voltunk nyomva.
6: Igen, be is voltunk nyomva, rendesen piászunk, egy vodka, egy nem tudom, egy égen, és akkor megbeszéltük, hogy a Budzen csoport mi legyen, kimegyünk holnap, és arra egyértelműen mindenki mondta, hogy hát hogy ne, hát igen, akkor nekivágunk még egyszer, és megnéztük, igazából a csoda ott jött.
7: Az volt a baj, hogy megnéztük az előrejelzést. Emlékszel?
6: Igen.
7: Hogy előző napra 16 km/h-i szélsebességet ilyet, másnap reggel ránéztünk, és hogy 32 volt, de úgy, hogy kiálltunk reggel a Ferivel, és így, hátra csapta az arcodat, olyan szél fúj. Most tudod, ugye elkezdesz gondolkodni, hogyha ez tegnap ilyen volt, és ma kimegyünk, és ez még ilyenebb lesz, hogy ott, és 3 órán keresztül nem tudsz visszajönni, mert ráadásul rajtunk kívül lesznek még a hajom, akkor érdemes erre felszállni.
8: Mentünk reggel, vontattuk a csomagjainkat, és Zsül, aki gyakorlatilag Skandinávia rajongó, tehát ha tehetné, holnap kiköltözne, méterenként nem biztos, hogy én kimegyek. Nem lesz ez olyan biztos, jó.
6: De végig mondtam a csapatnak, emlékeztek, hogy szerintem ez ma jó lesz. Szerintem ez ma működik. Én szerintem ez ma jó túr lesz.
9: De mit csinált eddig? Annára miért nincs szó?
6: Anna, figyelj, Anna teát csinált. Anna gondoskodott rólunk, gyógyszert adott a Lacinak. Ott volt végig, italt töltött. Tehát ő egy ilyen tyúkanyóként ott volt, sertepertélt, iszogatott.
9: De hogy viselte az egész nehézség részét?
8: Szó nélkül. Nem volt neki nehéz, nem. Imádta.
7: Szó nélkül. Begyógyszereztük magunkat. Elég rendesen.
10: Figyelj, azért kemény magtagja voltam.
7: Anna ivott is, meg gyógyszer.
6: Kemény magtagja
8: volt. Reggeli jött, csinált velem, igen, készültünk szépen.
6: Mire mi fölkeltünk, reggeli volt, tehát tényleg csodálatos volt. És akkor ugye jött a második túra, ahol már megkaptuk a magyar skippert, aki mondta Kriszt, és ugye az ő párja, hogy egy 100-szor jobb kapitány, de már más volt a hajó, már egy kicsit kényelmesebb volt, már szélesebb volt a karimája ennek a gumicsónaknak, tehát érezted, hogy igazából jobb helyen vagy.
7: Már rendesen be voltunk öltözve.
6: Már tudom, nem követjük el ezt a hibát.
7: Tudod, mi volt, amikor jöttek így a csapatok, és így néztünk rájuk ilyen lefitymálon.
6: Nyitva van a nyaka. Ne szólj neki, hagyjad. Nekünk se szólt tegnap senki.
8: Csak egy mondat a magyar fineszességről. Ugye miután első nap Balázs és Benni vállalták a szélfogó szerepét, tudtuk, hogy jönnek még a hajóra. Mi volt az első mondat az angol turisták felé? Üljetek csak előre, ott sokat lehet
7: látni.
6: Nagyon kellemes, üljetek előre.
7: English first.
8: Ennek következtében a csapatból, ugye két angol volt egy pár, a nő a harmadik másodpercben rókázta végig az egész hajót, majd annyira rosszul volt szegény, hogy hát majdnem, hogy kihullott a izéből a csónakból.
7: Elhájult konkrétan.
6: Eldőlt így oldal, és mondom, szóltam a Bennek, hogy Benni, szólj már a Kétinek, aki előttünk ult, hogy fogja már meg a csajt hátulról, mert azt láttam, tudod, hogy nem hány indul és kitámaszt, hanem csak így elkezd így
7: Ilyen
6: zöld kaszkafanderes csaj, elkezdik. Nem tudod, hogy férfi vagy nő, dőj jó.
7: Mindezt azon a részen, ahol kint voltunk a nyílt tengeren, tehát, hogy csapattuk vagy 60-nal, és olyan hullámokon mentünk keresztül, hogy ott, ha megállsz, akkor az ott iszonyatosan
9: elkezd dobálni. Az már dörzsölték a tenyerüket.
7: Finom lesz.
6: Igen, a második túra az volt, hogy elmondta a skipperünk, hogy figyeljetek, 1 órát fogunk menni egy irányba, nagy sebességgel, de át akarlak vinni benneteket egy másik fjordhoz, mert ott vannak. Ami azt történt, hogy kiértünk a nyílt vízre, nyomott egy fullgázt, nem voltak akkora hullámok, és a hullámok tetején, mint Luke Skywalker a Csillagok háborújával, homokjárójával, így siklasz végig, repülsz végig.
7: 5 métereket ugrasz.
6: Egy ilyen nagyjából teliholdba, jeges fjordok között így siklasz, ahol egyszer csak így újongasz, meghatódsz, körbenézel, telefonozol, mert tudtunk telefonozni, nem volt nagyon Gyulámok, kiabálsz,
7: úgy kezdve, hogy látod ezeket a jéghegyszerű, de nem a hegyek, mert hogy ezek nem jéghegyek, hanem szigetek, igen. Ott van felette a teli hold, éppen hogy csak dereng, jön fel a nap, sárga az egész ég alja, és így állsz, és így nem hiszed el, hogy ott vagy, és hogy ez veled történik. És pont ezt beszéltük a Balázsa, hogy az alatt a 3 óra alatt, amíg kint voltunk, hogy senki nem, de olyan flóban volt az egész társaság, senkinek nem jutott eszébe az, hogy otthon mi van, hogy vissza kell menni, hogy le kell vetközni, hanem az a 3 óra az egy ilyen eszencia volt.
6: Full tiszta jelenlét.
7: Mindenki ott volt minden pillanatában.
8: Túlfűtött érzelmi megnyilvánulás. Igen. Ugye csak én sírok, kedves apugyim! Mondtuk, igen. Hogy a milyen kis...
6: Frankon meghatódsz tényleg. Igen. Tehát, meghatódsz.
7: Megálltunk, bevitt minket tényleg rendesen egy fjordba a Norbi, és akkor azt mondta, hogy na most jönnek
9: Norbi,
7: ott.
9: Norbi?
7: Norbi. Nem, ő egy magyar Norbi. És tényleg megjelent a csapat, és láthatóan érezhetően, tehát nem csak úgy, hogy ott keresni kellett, hanem megjelent 4-5, és kiemelkedtek, és láttad teljes egészében, na hát ott mindenkinek
6: kicsik, nagyok, folyt. Itt egy csoport, ott egy csoport, balra nézel, itt orkák, ott orkák, jön a kicsi, melletted fúj egyet, szembe jön a hajóval, ott volt, hogy egyszer így függőlegesen így öten kijöttek a vízből, mint igen. Hogy így bámoztak volna velük, így kitolták előre az orrukat. Lebuknak, és mindig az van, ugye, hogy vadásznak, lebuknak, eltűnnek egy pár perc, és valahol máshol kint vannak. De két falkával is találkoztunk, akik segítik egymást a halászatban, és akkor ezek összeálltak. Figyelj, azt nem hiszed el.
7: Megmesélte, igen.
6: Nem hiszed ennél, el.
7: Amikor ezek így kiemelkedtek, hogy olyankor két család találkozik, és szociális életet élnek.
6: Igen. Ismerkednek, haverkodnak, együtt vadásznak, az
7: tudod, felfoghatatlan. Tudod, és közben Krisztál a hátunk mögött, és folyamatosan tolja az infókat. Tehát egy olyan, mint egy ilyen National Geographic-ban csücsülni.
10: És figyelj, igazából se a hidegnek, se a mélységnek már nincs jelentősége. Tehát annyira hideg a hideg, és annyira mély a mély. Tehát 280 méter volt alattunk a norvég tenger azon rész, ahol kint voltunk, és 100 méteren vannak a heringek, ugye azt kajálják az orkák, a heringeket, és mennek velük ugye a bálnák, mert a maradékokat ők beszippantják, és valami elképesztő, tehát hogy nincs már a tudatodban annak súlya, hogy mi mekkora, mert olyan picinek érzed magad, olyan törékenynek és semminek, és tényleg annyira felfoghatatlan. Tehát, hogy ott vagy a norvég tenger közepén, és teljesen mindent. Én elpötyölettem magam, így letörtem egy égcsapot az arcomról.
6: Szürális.
7: Nem nagyon hagyom sírni, mert összehagynak a szempillány.
6: Irány, az a legjobb, hogy teljesen testen kívül. Minden, amit látsz az agyadnak, annyira szokatlan, hogy minden bárhova nézel, egyszerűen hosszú idő kell, mi bútolod, mert minden teljesen szokatlan, borzasztó sok impulzus az agynak. És akkor megyünk orkák balra-jobbra a töménytel mennyiségben, néha egy-egy ilyen bálna, ugye megérkeztek a hosszúszárnyúk, egy-egy hosszúszárnyú bálna, hogy megjelenik, és mondja a Norbi, hogy bírjuk-e még, persze, mert még menjünk, mi még megyebb egy fiú.
7: Bocsánat, az elején egyébként
6: néha az angol így eldőlt előre, hányt egyet, így visszaült, szolidárisan ránéztünk.
9: English breakfast.
7: Igen, kijött az English breakfast, és tudod, és nekem ott volt az a pillanat, hogy tudod, amikor nagyon szarul vagy, akkor én lehet, hogy én ott pánikrohamot kaptam volna. Tehát, hogy ha ott vagy kint egy másfél órája, és még tudod, hogy még másfél óra hátra van ebből, oh, én nem tudom, hogy ezt hoztam volna le.
6: Nincs visszaút.
7: De a csaj ott elől kapaszkodott, csinálta végig, és na, itt indultunk el, még kifelé.
6: Még kifelé, mert mondta, hogy van egy öböl, ami tele van bálnákkal, és mondtam, hogy ez már irális lenne, persze, tele bálnákkal.
7: De a Feri mondta, tudod, hátul, nekem igazából már elég volt,
6: igazából most már vehetnék, így hallottam hátul, azt tudtam, hogy jó, akkor Ferinek is, ugye ez beázott a cipőd, mert hogy te nem gumicsizmát kaptál, azért, hogy mondtad.
8: Másnap nekem nem volt erős, de a látvány az minden. Csak tudod, amikor már mentek 2 órája, és akkor azt mondja a csávó, hogy akkor most még 30 percet megyünk kifelé, te ott ülsz a jeges cipődbe, a seggedet már nem érzed ezen a izén, ezen a pricsen, na de ha ott visszafordultunk volna, akkor biztos, hogy mert elindultunk kifelé, mint a veszedelem ugyanúgy, és csak azt láttad, hogy víz oszlopok kifelé, ugye, hogy a bálna kilélegez, víz oszlopok a vízből, de 20 darab.
6: Nem hiszed el, ahogy fújják ki a levegőt.
8: 20 bálna
6: van. Ott bementünk egy öbölbe, és mindenhol bálnák.
7: Hosszú szárnyú bálnák.
6: Barátságosabbak, mint az orkák, és egészen közel engednek magukhoz, vagy hát a hajó közel tud menni, de úgy, hogy ott mennek le melletted. Igen. Látod, ahogy följön, hallod, ahogy 10 bálna egyszerre fújja a levegőt, és...
7: És kiemelkedik az uszonya, és tudod, ilyen méltóság teljesen így alá.
6: A farok uszonya, hogy így elmegy.
7: Állsz, és így, hogy ezt így
6: nem hiszed. Jobbra, feletted, magadted,
7: telefonod,
6: Benni, mit csinálsz?
7: És tudod, mi a durva, hogy képzeld el, hogy itt lehet sznorizni is, tehát, hogy mellettünk volt egy csónak, tőlünk mondjuk 50 méter, akik arra várták, hogy mi elmenjünk, hogy oda mehessenek a bálnákhoz, hogy beugráljanak közéjük.
9: De miben, ebben ruhában?
6: Van egy ilyen neoprém ruha, maszk, igen. étterembe, ugrálnak, és ők megsznorizzák a ceteket. Hát. Igen, csak ugye csapkod, sokan vannak, sok levegő, nem tudom, hogy ők igazából mit látnak. Mire beérsz, már arrébb megy, 4-28 az arcodba, oxigénbuborékoktól nem látsz, sötét a víz, tehát az necces, de lehet, hogy van egy élményed, hogy egyszer csak így szemüvegen keresztül valamit így meglátsz, hogy ott úszol az orkával.
9: Ezt csak egymás szemében néztek, én nagyon közel.
6: Fúj szedjet. Csak mondja a Norbi, na jó, akkor így menjünk haza, akkor egy 50 perc hazaút.
9: Na,
6: és 50 perc is siklasz még a semmibe, balra jobb a fjordok
11: között. Szerintem az meg, figyelj, azt én tökre élveztem, mert az a rengeteg élmény, amit az orkák meg a delf,
6: igen,
11: az pont
6: ott
11: még
6: bebútolod.
11: Abban a szól egy hangul a motorcsónak, mész, mint a veszedelem, még a tájból beszeded, amit lehet,
6: igen.
11: És szerintem akkor
6: és csak összegzed, és így ülsz, hálás vagy, és így nézel balra jobbra, és így próbálod felfogni, és még, hogy még itt van, még itt vagyok, még körbe tudok nézni, tudod, be kell, hogy véssem, mert ez nagyon durva.
7: És visszaértünk, és tudod, amikor már eleve a beszállás az is egy rettenetesen nehéz, mert ezekben a ruhákban nem nagyon tudsz mozogni. De visszajössz, le vagy fagyva, mindened el van gémberedve, és konkrétan rád van fagyva a ruha. Tehát, hogy
6: nem tudsz lelépni a hajóról.
7: Nem tudsz leszállni róla, mert le van fagyva
9: páncél,
7: a hajó széle, a ruhád fagyos, minden bajod van, kiszállsz, utána levetköztünk, ettünk, és akkor utána még egy 3 órás buszút.
6: 3,5 óra visszatromsző, egy vacsora, alvás, és utána kiderül, hogy 5 órát késik a géped, vagy 4-et.
5: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Ne hagyd ki a JÜSZK kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi JÜSZK áruházban, vagy a jüszk.hu-n. JÜSZK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ez itt az Aranyka Show.
5: Halló, Aranyka?
4: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
5: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
6: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli fehér szőlődobozat csak 599 forint, a magyar magszegény görögvinnye kilója pedig csak 189 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internet számládból a Magenta Momentsben, mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
9: Utazási csomagjából ne felejts el! Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
10: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak neki a poskupon ajánlatként.
12: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
13: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
12: Ugrunk egy bombát!
13: Szállás.hu. Úgy is tett.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
14: Te jó ég, az ott egy gorilla.
15: Ne aggódj, csak az árak ütősek. A gorilla teljesen ártalmatlan. A Düfa Diamond 15 literes fehér beltéri falfesték akciósan 11.490 forint július 27-től augusztus 9-ig, vagy amíg a készlet tart. Keresd a Dunakor üzletek valamelyikében. Szeged, Gáz utca 1, Kiskunhalas, Vasút utca 7-11 és Kecskemét, március 15-e utca 3-5.
7: A Lidl csapatához csatlakozni igazán megéri. Jelentkezz újonnan nyíló Kiskunfélegyházi logisztikai központunk nyitott pozícióira, ahol kiemelkedő fizetéssel és számos juttatással várunk. A részletekért és az állás lehetőségekért keresd fel még ma a jobs.lidl.hu oldalt. Lidl. Igazán megéri.
9: Utazási csomagjából ne felejts el!
4: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
10: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Hallgassa minden nap Molnár Balázst a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az interneten. www.radio1szeged.hu. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
16: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: a Muki.
1: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
2: Ez a Rádió 1. Ha Szegedtől Kiskunfélegyházáig friss közlekedési infója van, küldje el nekünk SMS-ben vagy Viberen a 0670-5-879-879-es számra, hogy kedvenc városunk még gördülékenyebb legyen. Ha helyi információk Szegeden, Kiskunfélegyházán és Kiskunmajsán, akkor 879-882 és 911 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
3: Mai sláger megy.
4: Reklám. Hallottak.
2: Hírek a Rádió 1-en.
5: Új nyereményjátékkal rukkolt elő a Magyar Vöröskereszt Európai Hagyományok Szegeden. Pénzbüntetést kapott a randalírozó férfi. Üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Csongrád-Csanád vármegyében a többi vármegyéhez képest nagyobb a véradó kedv, de itt is nagy szükség van a donorok mozgósítására. Minden hétköznap várják a véradókat a szegedi Honvéd téren, és aki ide betér, egy biztos ajándékkal mindenképpen távozik, mondta Sasvári Krisztina, a Magyar Vöröskereszt vármegyei szervezetének vezetője.
6: Akik pedig ide jönnek, azok mindenféleképp kapnak egy jégkrémet, hiszen ez a nyári most már hagyománnyá vált véradó ajándékunk, hogy mindenki, aki a Honvéd téren ad vért, az kap egy jégkrémet, illetve most egy nyári akció keretében, aki a nyárkóddal ad vért, tehát ezt bediktálja, amikor vért ad, részt vehet egy nyereményjáték sorsoláson, ahol folyamatosan két hetente páros koncertbelépőket sorsol ki a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat.
5: 4 ország népi kultúrája mutatkozott be Szegeden az Európai Népek Fesztiválján. A délmagyar.hu számolt be róla, hogy a Móra Ferenc Múzeum előtti téren Finnországból, Csehországból, Lengyelországból és Lettországból érkezett együttesek léptek színpadra. A közönség néptáncokat, népdalokat és fúvózenei előadásokat láthatott és hallhatott. A fellépők saját országuk hagyományait és népi kultúráját mutatták be. A műsorban finn néptáncok, cseh folklór előadások, lengyel népi táncok és dalok, valamint lett fúvózenekari produkciók is helyet kaptak. A fesztivál egyetlen este alatt több európai nemzet hagyományaiba adott betekintést a szegedi közönségnek. Pénzbüntetése ítéltek egy férfit, aki ittasan fenyegette egy szegedi társasház lakóit, olvasható a délmagyar.hu-n. A büntetett előéletű férfi hangosan kiabált az épület előtt és a környéken élőket fenyegette. Dühében egy a ház előtt álló kerékpárt is megrongált, a rendőrök a helyszínen őrizetbe vették. Az ügyet a szegedi járási ügyészség gyorsított eljárásban vitte bíróság elé garázdaság miatt. A szegedi járásbírósággal váddal egyezően bűnösnek mondta ki a férfit, és 225 ezer forint pénzbüntetésre ítélte. Most pedig ejtsünk néhány szót az időjárásról. Túlnyomóan derült, csapadékmentes idő várható. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. Délutára általában 32 és 37 fok közé melegszik fel a levegő. A következő napokban további melegedés várható. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra. A Szegedi Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a Rádió 1 hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
8: Gyerekek, pedig kezembe adott egy alkalmazást.
9: És?
8: Nem mondom, hogy nem átkoztalak a végén. Nem emlegettelek. Azt mondja, itt egy alkalmazás, nézd meg, meddig fogsz élni, megmondja az AI. Válaszolnod kell 4-5 kérdésre.
9: Halálod apja?
8: Nem mondom, halálod apja. Mondom, figyelj, AI van mögöttem, mondom, megcsinálom. Mindent végig kérdez az AI. Az onnantól kezdve, hogy mennyit alszol, mit eszel, milyen rostosa teszel, mennyi cukra teszel, mennyit jársz olyan környezetbe, ahol elfogadóak veled, milyen a viszonyod a családoddal, a barátaiddal, a múltaddal, a jövőddel, hány gyereked van, elváltál vagy nem váltál, hol élnek a gyerekeid, milyen szociális környezetben vagy, mennyit mozogsz, mennyit ülsz, figyelj, leizzadtam, de mondom, dob már ki, hogy mi van, dob már ki.
9: Szomorú eredmény jött?
8: 48 kérdésig számoltam, de szerintem ilyen, nagyjából szerintem ilyen 50 kérdés van. Nagyon alaposan felmér, ugye, mert tényleg ezt mondják, étkezés, alvás, szociális környezet, igen, barátok, szerettek, stressz, nagyjából ezek, mindent megkérdez. És mondja, hogy kitartás utolsó kérdés, beütöm az utolsó kérdést, nem váltam el, van két gyerekem, háztartásban élnek. Azt mondja, várjál, számolok, és kidobja, hogy 60 ezer forint per év, 4 ezer forint per hónap.
9: Ezért megváltat az örök létet?
8: 22 percet ültem, mondom, megcsinálom most már, hát ha jó a műsorú eltűnsíti, mondom, Feri, milyen? Adj ide ezt a szart. Ugyanis megcsináltatja veled a tesztet, igen? Majd földobja, hogy 3 napig, 1-3 napig ingyenes, de egyébként 4 ezer forint havonta, és 48 ezer forint egy évben. Vedd meg, és akkor megmutatja az eredményt. De rámentem, mondom, hogy én az 1-3 napig ingyeneset is akarom, arra is akkor nézzem meg, és akkor viszont meg már kódot kért, úgyhogy lehet, hogy az ingyenesen megmutatja.
9: Mire fizetsz elő?
0: Se, hogy mire? Egyszer megmondja.
9: Ő egyszer megmondja. Igen, hát azt mondja, hogy 1-3 napig ingyenes, akkor fizess elő, vagy hát add meg az adatokat.
8: Kellett volna már jelkódét, föladtam és föltözvágtam a felét, tehát kétszer ráugrottam, még rátoltam a széket.
0: Ezt látom rajta, hogy jössz egy új telcsivel, viszont, hogy ki az óra csapatban, az a te életed nekem megért 8900 forintot.
8: Hagyjál már, benyomtad az 1-3 napig ingyeneset. Megvetted?
0: 8000, megmutatom, van róla kivonatom, és most már tudjuk, hogy meddig mérkezed a közhangulatot.
9: Na mi a szám?
8: Na várjál, ja, megkérdezi a felmenőid, meddig élnek, van-e örökletes cukorbetegséged, milyen a vérnyomásod, mennyi rostosat eszel, milyen a koleszteriner, figyelj, olyan durván végigkérdez az AI, hogy ez egészen elképesztő. Mondom, itt ült egy 20 perc, azért görjettem itt a hírek alatt, mondom, én most ezen végigmegyek, megcsinálom.
9: Akarnád tudni? Mikor harangoznak?
8: Nem igazán érdekel, de hogy mint felhívó jelleggel, természetesen mondja, én nagyjából meg tudom mondani, hogy szerintem mit mond az AI. Tehát, na, hogy hova teszem. Ott van a kezedben
0: itt
8: az év.
0: Előfizettem, kidobta.
8: Szerintem az AI az nagyjából úgy tette össze, hogy az egészségi állapot jó, szociális környezet elmegy. Rostos, okay, nagyon kevés, mozgás nagyon jó, meditáció, jóga, ezeket is kérdezi, stretching az megvan, étkezéssel vannak bajok, cukor néha egy picit még mindig sok, mert azért így nassolgatok. Én azt mondom, hogy bemondta neked a 73-at.
9: Nem, annál biztos, hogy többet.
0: 73-at fogsz élni.
8: Én azt gondolom, hogy 73-at nyomod be.
9: Én szerintem 80-asat.
0: Te kis optimista.
9: Mi?
8: Ne! Szarabbat mutat?
0: De. Mi? 92, basszus, itt van, Sebestyén életkora, 2069. június 30-a.
8: Úristen, remélem addig jön valami szökőár, vagy
0: 92
8: valami.
0: 92 éves, le ott vagy, de.
8: Pedig még igyekeztem radikálisabb válaszokat adni, hogy ne csapjam be magam. Tehát ugye ilyenkor hajlamos vagy mindent optimalizálni, meg kicsit így finomítani, nem eszem cukrosat, jó, akkor lesz, nem direkt mindenre egy kicsit durvábbat nyomtam, mondom, ide az igazat mutasd.
0: 90... Kardiovaszkuláris disztanciába fogsz el elbújni.
8: Az előbb fog megtörténni.
9: Nem akarok fogsz lefordulni.
8: Nem akarok 92 éves. Magarsz, papa, a tévéből.
9: Magának még van 3 éve. Hallottam a megszólalást.
8: Süket leszek, demens leszek, Alzheimerben fogok szenvedni, és 92. Ez inkább átok, mint áldás, azt hiszem.
0: 44 évet, 218 napot, 16 órád, 43 percet és 43 42.
8: De milyen rohadt az applikáció, elkezd visszaszámolni. De aljas.
9: Feri, neked nincs meg az érték.
8: Viszont akkor csináld végig, és akkor megcsináljuk
9: neked. Nem, hát igazából a Ferinek kéne igazán.
8: Mondom, hogy szó van a dohányzásról is, szó van az ivásról is, szó van benne a...
0: Na, ezért nem kezdek bele.
8: A 7 órai alvásról, a szexre konkrét kérdés nincs. Szexre nincsen.
9: Házas élet? De arra, nem, hogy házas vagy-e?
8: Házas vagy, elvált, hogy egyedül vagy. Házasok?
9: A házasok.
8: Tovább élnek a házasok?
9: Házas férfiak tovább
8: azért
9: élnek.
8: Azért meghallgatnám, igen, a tudományos okfejtést.
9: Hát a szociális kapcsolat.
8: Olvastam.
9: Igen, hogy nem vagy egyedül, a magányosság az nagyon kicsinálja az
8: embereket. Azért, mert egyedül vagy, nem biztos, hogy magányos vagy, nem?
0: Hát azért az, hogy otthon ülsz esténként.
9: Ez... Ez állítólag ez egy bizonyított tény, hogy a házasok tovább.
0: A kékzónások is, ugye, amiről beszélgettünk, hogy a világ számos pontjában kékzóna. Ez egy külön sztori, de Magyarországon is elkezdték keresni. Bajba vagyunk.
8: Keresték a kékzónát. Megtalálták. Megtalálták a kékzónát. Valahol, igen.
0: És még egy jó hírem van, ha ennél többet sportolsz, akkor 92-ről 93-ra
8: ne, ez nem egy jó történet. De akkor, ha már előfizeti, akkor már megcsináljuk mindenkinek egyébként. Ja, és akkor
9: de ez csak a te előfizetésed.
0: Szépen húzhatod végig, és akkor mutatja az adatokat. Tehát ott van, hogy 92 évesen halsz meg.
9: Mond még valami biztatót. Ezen kívül.
8: Na várjál, azt mondja, hogy igen. Itt már elkezdett visszaszámolni. Igen, azért ez nagyon, nagyon kemény.
9: Nagyon nyomi.
8: Igen, megmondja neked, hogy hány éved maradt, hány teli holdad lesz még, hány heted van. Tehát azért nem, én nem biztos, hogy ezt így akarom
9: hány
8: ebben a
9: van?
8: Formában.
0: 500.
8: Fú, átszámolta. 554 hónapon van, és 2400 heted.
9: Na, akkor még van időt számlázni.
8: Azért erre így ránézel, azért ez egészen ijesztő. Tényleg, és itt megnézzük, mi az, ami elvesz, mi az, ami hozzátesz. Milyen érdekes egyébként. Egyébként brutál profi.
9: És a lassú leépülésről ír valamit, bármit, hogy mondjuk 10 év múlva hogy fog kézni? Mi fog lógni?
8: Igen. Nem is feltétlenül a hossza számít, mert lehet 9 év, és az utolsó 20 év már nagyon rossz.
9: De a
8: hossza
9: sokat számít.
8: Jó, igen, ezért az is számít.
9: 92 éves korodik, hát hú, atya.
8: Mi van, ha legdurvábbat adott mindenre? Tehát, ha nem alszol, magas a koleszterined, nagyon sokat iszol, egy ilyen verziót is meglefuttatunk.
0: Beadom a saját adataimat, mindjárt megnézzük.
8: Arra készül, hogy egy 50 perces tesztet kell kigyelteled.
0: Jó, igen. Akkor majd később.
8: És hova lövitek be?
9: És ki jön a szám, és azt látod, hogy 10. 9,
8: 8. Magyarországon hol keresik a kék zónát?
0: Kérlek, szépen
8: kérdezi valaki a Budai Várban?
0: Pedig ma reggel hallgattam.
8: Kék zónát keresnek Magyarországon?
0: Igen, és hogy meg is van, Noszvaj a kék zóna, mert közösen főzik a lekvárt, tehát megvan az hegyvidéken laknak, lehet ugye fölfelé menni. Tehát a kék zónásokra a világban a következő a jellemző: fizikai munkát végeznek, ez időskorban is megvan, tehát hogy megy föl a hegyre megkapálni a kis szőlőjét, egészségesen étkeznek, de belefér a kis alkohol is egyébként, és nagyon szorosak a társas kapcsolatok a mondjuk a falun, a településen belül. És most ezt elkezdtek ilyen helyet kutatni Magyarországon, a noszvaiak tudnak valamit, mert azt mondták, hogy ők közösen főzik a lekvárt, tehát megvannak.
9: A noszvaiak, oda a kell noszvaiak. Költözni.
0: Igen.
9: Azt látod, amikor jönnek ilyen kis aktaktologató srácok meg lányok is felveszik ezeket az adatokat, becsöngetnek mindenhová. Csokolom, együtt tetszenek főzni a lekvárt?
0: Igen, és mondjam, igen.
8: Van kék zóna ugye Olaszországban, van kék zóna Szardínián, van kék zóna Japánban, tehát hogy több kék zóna van a világon, ahol ugye magas az élet, a várható élettartam, a egészségesek és a betegség is effektíve kevesebb. Tehát, hogy jobban vannak.
9: Szerintem maga vagy a kék zóna.
8: Nem. Kaliforniában is van, Costa Ricához tartozó területen is van kék zóna. Ez valami érdekes, egyébként ezt nagyon sokan kutatták, hogy mi a fenét csinálnak azok ott, hogy ennyire jól vannak. És tök egyszerű dolgokat mondanak.
0: Így van.
8: Jó állapot vannak mentálisan, nem stresszelnek, közben a legnehezebb. Érted? Menj már három kört a Karkádám téren karácsony előtt. Persze, próbálj meg ne stresszelni, gyere ide, menj már végig a körutad itt. 6 és 8 között így menj már. Jó lesznek, és nagyon ugye fontos, hogy jó kapcsolataik vannak, és hogy van életcéljük. Tehát, hogy van valami, amiért érdemes nekik felkelniük.
0: Ha ez a lekvárfőzés, akkor az, és tök mindegy, hogy az mi az életcél. Itt ugye a noszvaiak kiemelték, hogy ezt visszahozták a közös nagy lekvárfőzést, ami régen az összes faluban ment egyébként. Anyám ma mai napig emlegető, hogy imádta gyerekkorában, amikor csináltak a közös nagy, mert ott sztorik vannak, ott röhögések vannak, ott érted? Az nem a lekvárról szól, az a társas kapcsolatról szól. Aztán ennek a hozadéka az, hogy van lekváros kenyér, ami tök jó.
8: De Csernus ezért ment Noszvajra?
0: Új.
8: Vagy értelme van, vagy ott lakik?
0: Igen,
8: vagy
0: tényleg.
8: Erről sokat is beszél, írek, hallgatok, igen. Ő csinálja ezt a kutatást, igen. Ti meddig, nektek mi van a fejetekben?
0: Hát, meddig élünk? Júli elengedte.
8: Van egy számotok? Van egy hitrendszeretek? Hát neked van?
9: Nekem a 70-es.
8: Te belőtted
9: Én a 70-et belőttem, igen.
8: Te belőtted a 70-et?
9: Igen.
8: 70 után te köszönöd, nem?
9: De nekem a 70, a 70-ig azt csúcsra tolom.
8: De megyek még nagyon sokat fogócskázni, elmegyek még éjszaka bolyongani mindenféle labirintusokba. Mit jelent a csúcsatolás?
9: Nekem még nagyon-nagyon sok tétel van, amit még ki kell próbálni, amit még végig kell élni, amit meg kell tapasztalni. Nekem nagyon szláv karnevál 30 évem lesz még.
8: Igen? Mennyi ebből a 18 pluszos?
9: Csak.
8: Micsoda? Egy gyerekprogram sincs rajta, már csak 18 pluszosokra
9: megyek. Hát az egyébként mondjuk, a te következő 44 éved miről szól?
8: Hát ez egy jó kérdés. Én az előző 44 évet is próbálom kitalálni. Ha valaki megmondja, miről szólt az előző 40 évem, megmondom neki, miről szól a következő 40 gyerek. Ha valaki mondja meg, mit csináltam én ebben az elmúlt 30-40 évben, ha ad erre egy racionális, normális, számomra értelmezhető választ, meg tudom neki mondani, hogy látom a következő 40-et. Csak hülyeségeket csinálok. Valójában, idézőjelesen, de tényleg, hát nézd meg. Hát.
9: De nincsen még egy olyan dolog, ami még így nagyon lebeg a távolban, és így nagyon szeretnél elérni?
8: Én, ez a bakancslistás dolog?
9: Nem is
8: ez
9: a bakancslistás, hanem bármi olyan, amit, na az még a Sebestyén Balázs életútjához hozzá kell, hogy tartozzon.
8: Most láttam egy olyan videót, kapcsolódik ide, hogy leül egy nőci meditálni valahol, és megköszöni a hálát mond a sorsnak, hogy milyen szép helyen meditál. Jön egy hullám, úgy hátba veri hátulról, érted? Az orosz színésznő, szerencsétlen, szomorú a történet, de hogy így, tehát hogy lehetnek terveid az életben?
0: De ő...
8: Leült a tengerparti sziklán jogázni, orosz színésznő, egy gyönyörűen meditál, nézd meg, nemhogy víz nincs a közelbe, a szikla tetején ül olyan messze és magasan a víztől, hogy nem gondolnád. És arról posztolt az univerzumnak, hogy hálás, amiért a Szamúj-szigeteken lehet. Én nem tudom, hogy Szamúj-szigetek, lehet, hogy Kosszamújra gondol, nem tudom, mi történik vele. Na mindegy, nem is ez a lényeg. Jön egy hullám, te figyelj, úgy veri hátba, hogy...
0: Hát és el is viszi.
8: És el is veszi, és meg is hal.
0: Jó, na most ő
8: a meditáció... Mondjak én bármit a következő 40 évről. Hát, hogy mi a hitrendszerem? Nem tudom valójában.
0: Ez egy kicsit a TikTokra meditálunk. Igen. Nekem, tudod?
8: Hogy leül a TikTokra meditálunk.
0: Hogy mindenhol elmondják az ilyen helyen, ahol ilyen sziklás, nagy íz és tengerpart van. Tenerifén voltunk valamikor, nem tudom mikor, már pontosan tök mindegy, és ott például ki van írva, hogy létszi, ne menj ki. Nem én ki a partra, mert nézzük, el fog vinni a víz.
8: Ott folyik.
0: Igen.
8: Ott folyik, kiül a sziklára, és...
0: Ott a matrac,
8: ugye nincs meg, már nem mutatják konkrétan, hogy elveri a hullám, de hálát mond az univerzumnak, hogy milyen szép helyen van, és köszöni szépen. Jön a hullám hátulról. Hát így.
9: Mondom, hogy ez
8: mondom,
9: egy jelz,
8: hogy nem szabad semmivel várni.
9: Csak kicsit túltolta. Nem, semmivel sem. Nem. Jó, 30. Jó, 30-ra készülök.
8: Te mennyi tervezel?
0: Én nyomom 90-ig. Vannak akadályoztató tényezők, de a terv az megvan.
8: Képzeld, most hallottam egy nagyon érdekes podcastet, egy amerikai doki elmondta, hogy valójában megállapították azt, hogy 30 évig kutatták, hogy szinte, nem idézőesen mondta, hogy szinte mindegy, hogy táplálkozol, szinte idézőesen nem mindegy, hogy mennyit iszol, mennyi sportos, hogy milyen a szociális hálód és a környezeted, mennyire vagy boldog. Uh-huh. Tehát, hogy örömmel mész haza, ki vagy teljesedve, olyan szinten tompítja a dohányzás, az ivást és a káros élettani hatásokat a boldogság, hogy sokkal tovább élnek azok, akik nagyon boldogok és jól érzik magukat, de kevesebbet mozognak, van egy-két káros, nyilván nem durván addiktív tevékenységük, mint akik szépen esznek, jól esznek, sokat edzenek, baromi high-tech minőségű dolgokat vesznek magukhoz, viszont borzasztóan boldogtalanok és rossz környezetben élnek. Tehát annyit számít a minőség, hogy vagy, és kutatták a két csoportot, nagyon érdekes tanulmány volt, és arról szólt, hogy megnézték a két csoportot, és bődületesen abba az irányba ment, hogy ahogy te érzed magad, az mindent felülír ahhoz képest, hogy mit eszel, mennyit sportolsz, mozogsz-e. Most nyilván, ha kábítószerezel, ha alkoholista vagy, ha lázdohányos, nem ezekről beszélek, de ugye, hogy hányan élnek úgy, hogy megtesznek mindent, és közben belül nem jó, meg hányan élnek úgy, hogy habzsidőző, eszünk, iszunk, kicsi alkohol, kicsi cigi, nem tudom mi, de baromi jól vagyunk, és azt mondta a doki, egy amerikai pacák, hogy egyértelműen arra megy a mérleg, hogy ha te jól vagy, és jól érzed magad, és valóban boldog vagy, nem tudott magadnak, sokkal tovább tudsz élni a negatív környezeti hatásokkal, mint hogy mindent megteszel, gyönyörűen eszel. Ja, Isten sportos, mindenre viszont szarú vigyázok. Vagy lelkileg, hamarabb elmennek.
9: Ezért fogsz felé 120 évig élni.
0: Legalábbis megpróbálj.
9: Ő ezen a hajón tartik.
8: De ez milyen érdekes, nem? Hogy a mentális állapotod az mennyire hátrányban van ahhoz képest, amit jelen pillanatban azért mondanak körülötted. Egyél jól, mit tegyél? Omega 3, halolaj, olívaolaj, olasz diéta, sportolj, mozog, lépésszámláló, minden. Oké, mindent megtettél. De hogy vagy belül?
0: És 60 évesen.
8: És mégis kicsekkolsz, mert belül meg valami, hát nem, hogy nem kerek, hanem kifejezetten szenvedsz, vagy rosszul vagy. Nagyon meglepett, mert azért azt gondolnád, hogy nyilván számít persze a sport, meg a lépés, meg a mozgás, de ha ez párosul egy nagyon rossz elmebajjal, állapottal, nyomorral, boldogtalansággal, most lelki nyomorra gondolok, bármit beszedhetsz, sokkal hamarabb elvisz. Vagy csinálsz magadnak egy betegséget, vagy te dajdajoszba fogsz 105 évig élni, lázdohányosként sokat piálva. Mi Julival a saját neurózisok áldozatai leszünk.
9: A Balázs meg leviszi egy jóga matracra.
8: Én majd valahol, hogy végre elértem a lelki végét. Úgy vág telibe egy hullám, és borít le.
9: Elmegy Nepálba, megáll egy sziklaszírten, és megcsúszik a lába.
8: Előtt egy riskával valahol bankomba. Igen, piros lámpát tegyek, de halálogászolok
9: én Réti sas.
8: 60 évesen még bemegyek egy pingpong sóra. Hátulról telibe.
9: Arcon vág.
8: Telibe vág egy
9: arcon vág a pingpong labda.
8: De nem meglepő tényleg, hogy keveset foglalkozunk az, hogy hogy vagy, hanem hogy mit tegyél, mit igyál, mennyi spojtól rendben van. Erre ment a hangsúly. De hogy valójában a belső egyensúlyt ezt hogy hozod le, vagy hogyan teremted meg a magad boldogságot, azért ez egy jóval nagyobb falat, mint hogy táplálékkiegészítő sport, elmész, leedzel. De hogy vagy? Hogy vagy edzés közben? Hogy vagy kaja közben?
0: Igen, bár itt van az ellenfelvetés, boldogság, egészség, nézd meg azt a sok rossz indulatú vénasszonyt 90 évesen.
9: Ja, igen, hát azokat tartósítja.
8: Szerintem mi egy kicsit mi más öregek leszünk, nem?
0: Ja, reméljük.
8: Szerintem nekik azért sokkal nehezebb kor, amit ők megéltek, átéltek bele. Nehezettek, szomorodtak azért ebbe. Tehát mai időseknek sokkal nehezebb idősnek lenni, mint amennyire nekünk lesz. Bármennyire is nehéz nekünk sokszor választani, de valahogy az életminőséged már azért annyit javult. Nem hát éltél más, meg annyi
9: másfajta,
8: rosszat.
9: Másfajta neurózisunk vannak.
8: Nekünk másfajta neurózisunk vannak, amit az ő neurózisok tett mi belénk. Nem?
9: Igen. Ők tehettek mindenről.
8: Így is van.
9: Nem
8: én kértem, ők adták.
9: A transzgenerációs mintákat én is átvettem.
8: Zsül, mit mondasz, mennyi lesz?
0: Hát nézd Gyulának a fölmenőit.
8: Mondjuk Gyula, ahogy most idehajoltál a mikrofon, 120 és 150 év között.
9: Ennyi a vérnyomása most.
8: Gyulára azt mondom, hogy kb. 50 év múlva kezdem majd a fókuszról forgatni, hogy még mindig él, pedig 93 éves. 120 évesen már a japánok jönnek megnézni, hogy megvan a kék zóna.
0: Ki ez a fiú?
8: 150 évesen a Zsül még nyilatkozik valahol rólunk, hogy mennyire hiányzunk neki. Ő már egyedül maradt.
0: És kaszás külőnél, érted?
9: Ő ott lesz mindannyiunk temetésén.
8: A pulzusom 23. Nagyon tudok idegeskedni semmin valójában. Anna, mit mondasz magadnak?
3: Minden családtagom sajnos nagyon rövid életű volt, max 75 én arra lövöm be. Tehát nálunk a 80-at nem nagyon éri meg a családba senki.
0: Te leszel az első.
3: Lehet, próbálom átírni nyilván a kódot.
8: És egy nagyon jó hír, mára a redditesek korán halnak. Okay. Úgyhogy gyerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

0: like a belly dancer.
1: Itt a Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, a DJ-ink pedig a legbulisabb zenéket játsszák majd a Strandfesztiválon, a Vadonatúj Rádió 1 stage-en. A 10. telefonáló nagyon nagy mázlista, mert ott lesz. Halló!
2: Szia, Dóri vagyok.
1: Dóri, szia!
2: Ja. Játszani szeretnék.
1: Hallom, nagyon-nagyon szeretnél nyerni.
2: Igen, nagyon igen, nagy izgalomban vagyok, meg itt közömelóba, és úgyhogy kifutottam gyorsan.
1: Hát megérte, mert hogy elértél 10-ként!
2: Nem hiszem el. Elsőre próbálkoztam a héten, úgyhogy akkor ez tényleg nagy szerencsém van.
1: Jó, hát ne idegesítsük a többi hallgatót, akik már múlt hét óta próbálnak betelefonálni.
2: Semmi kép se.
1: És sose érnek el. Inkább mesélj arról, hogy mi a titok, hogy kell ezt csinálni.
2: Nem tudom, megérzés, hogy imádom a Rádió Egyet, és hogy ez ott kell lennem ezen a bulik.
1: Ha ennyire imádod, ott leszel. Kérem a szlogent!
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
1: Itt a nyeremény.
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
2: Nem hiszem, nagyon örülök neki, úgyhogy ez így nyaralás helyett most ennyi legalább jut erre a nyárra, úgyhogy boldog vagyok, párommal fogunk menni mindenképpen.

0: Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, feljebb kapcsolok most ütemben, jön egy dal, ami egyébként nagyon lassan készült, és nem azért, mert gondot okozott volna a készítőknek. Mindhárom produkció, a Swish Disco, Rehab és Samfeld is folyamatosan turnézott, amikor ezt készítették, hónapokba telt, amíg véglegesíteni tudták a dalt, gyakorlatilag a világ különböző pontjairól dolgoztak rajta. A végeredmény pedig az lett, hogy a világ minden pontján imádják. Hölgyeim és uraim, ez a Sleep Tonight!
1: Hey, what's up? This is Samfeld.
2: Hey guys, we are Switch Disco. And you're listening

0: Rádió 1 mozifilm ajánló az Etele Cinema támogatásával.
1: Irány a moziba, a drága Rádió 1-esek. Már látható a Spider-Man Vadonatúj nap című film. A negyedik Tom Holland féle pókember film a Nincs hazaút emléktörlő varázslata után 4 évvel folytatódik. A világ elfelejtette Peter Parkert, aki így névtelenül teljes állásban védheti New Yorkot, miközben a képességei ijesztő és veszélyes átalakulásokon mennek keresztül. Ezúttal egy olyan új fenyegetéssel kell szembenéznie, amelyet szinte senki sem lát. A Shang-Chi rendezőjeként ismert Destin Daniel Cradon irányításával Tom Holland, Zendaya, John Bernthal és Mark Ruffalo főszereplésével készülő film egyben az Avengers Doomsday egyik fő felvezetése is. Jó mozizást, jó kikapcsolódást mindenkinek!
0: Rádió 1 mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár.
0: És

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megnyitotta az Egri Corona Wine Garden, Csobbanya termáltóban egész évben, élvezd a díjnyertes borokat és a kiváló gasztronómiát az új prémium szárnyban is. Foglald le most kedvezményesen a Demjéni Egri Corona Wine Gardent a maiutazás.hu-n.
2: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
3: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
4: Jó választás! Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli fehér szőlődobozat csak 599 forint, a magyar magszegény görögdinnye kilója pedig csak 189 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
6: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila a stúdióban. Hát a mezőgazdaságban nem szeretik ezt az időt, ami tegnap ma elkezdődött, és ami jön a következő napokban. A nyaralók viszont nagyon várták már, de csak óvatosan a strandolással, jó? Az UV sugárzás már most magas, a kánikulában tessék a hűvösebb helyeket választani, sok folyadékot inni. Nem sört, vizet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Percek kérdése már csak és indul a játék, nagyon izgul mindenki, ilyen üzenetek jönnek. At is, nagyon szeretnék nyerni páros belépőt ajándékba a sógorom augusztus 20-ai születésnapjára. Mindig akkor telefonálok, amikor bemondjátok, de folyton foglalt a vonal. Remélem egyszer sikerül bejutnom, mert hatalmas meglepetés lenne neki. Hát már nem kell sokat várni, hamarosan újra lehet telefonálni Strandfesztivál páros belépőkért, és hogy a jövő héttől mit lehet majd nyerni a műsorainkban, azt most mutatom.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Már csak egy hónap van a nyárból. Hölgyeim és uraim, augusztus 19-22 Strandfesztivál a Rádió 1-jel. Nekem erre vannak páros belépőim. Valaki elvihet egyet, csak hívjon fel tizedikként mostantól a forradalótól a 20-as 311-111-en. Ha sikerül, Rádió 1 szlogennel lehet.

0: megy, csak igazi mai sláger megy. Ha nyaral az ember, akkor azért, ha dolgozik éppen, akkor meg azért próbáljon meg elérni engem mindenki a játékban, mert szerzünk még élményeket idén nyárra, most éppen a Strandfesztiválra. Halló!
1: Szia, Tis, Tomi vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Tomikám, már nagyon úton vagy, ahogy hallom.
1: Igen, igen, dolgozok.
0: Mi a munkád?
1: Területi képviselő vagyok.
0: Jól van, jó utat neked, el ne dobd a kormány, csak mert te hívtál fel tizedikén, barátom!
1: Ez az!
0: Úgyhogy munkából irány fesztiválozni majd augusztusban. Mi a Rádió 1 szlogenje?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Yes!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
1: Nagyon örülök neki. Nagyon sokszor próbálkoztam már, és örülök, hogy most végre sikerült.
0: Na hát most összejött, és azt tudod már, hogy melyik napra mész el?
1: Valószínűleg arra a napra, amikor az Azaria lesz.
0: Az csütörtök, ha jól emlékszem, de jó hír, hogy bármelyik napon is mész majd el. A Rádió 1 stage ott lesz, vadonatúj stage az összes lemezlovasunkkal, igazi mai slágerekkel, minden évben nagy bulival, úgyhogy várunk majd, de nem csak téged, a következő hallgatót is, aki majd játszik velem, délután itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

0: a Rádió 1, napközben a nyár legjobb zenei válogatása miatt, délután este pedig a Rádió 1-es DJ-k és a buli feeling miatt érdemes minket hallgatni. 5-től a Live Mixben, Jamina. Most a Daily Mixet indítjuk majd ezzel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: Hétfőn a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
3: Nem sírok, csak az allergia.
2: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
3: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
2: Allergia esetén a Goodwill Pharmától. Orvostechnikai eszköz.
4: Ne hagyd ki a Jysk kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
5: Megnyitotta az Egri Corona Wine Garden. Csobbanj a termáltóban egész évben, élvezd a díjnyertes borokat és a kiváló gasztronómiát az új prémium szárnyban is. Foglald le most kedvezményesen a Demjéni Egri Corona Wine Garden-t a maiutazás.hu-n.
6: A Lidl-lel gyerekjáték az iskolakezdés. Válogass minőségi iskolaszereket az új tanévre. Most csütörtöktől az Ars Una Premium kulacs csak 3333 forint, a dizájnfüzet többféle méretben pedig már 69 forinttól kapható. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
7: Előzzük meg a kánikulát. A Zengőalföld Kft-nél most az Olympia Splendid 3,5 kW-os inverteres klíma kedvezményes áron mindössze 139.000 forint plusz áfa. Mindössze 139.000 forint plusz áfa. Csepegtető tálcás védelem, megbízható szervízhálózat és igény szerint szakszerű beépítéssel is. Ne feledd, a kedvezményes ára készlet erejéig tart. Zengőalföld Kft. Szeged Szőregi út 50. Építsük tovább a jövőt.
8: Július 31-én drágulnak a Coca-Cola színfesztivál bérletei. Ne maradj le a nyár utolsó nagy buliáról.
9: DJ Snake, Basti, Swaley, Azaria és a legnagyobb hazai együttesek.
8: Coca-Cola színfesztivál. Zárd velünk a nyarat.
10: Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
11: Tudd mindig, ki és mikor érkezik érted. A Tempó Taxi alkalmazásban kövesd a sofőrt térképen. Utaz biztonságban. Tempó Taxi. Gyors, helyi, megbízható.
12: Van olyan autód, amit már nem használsz? Kivonatnád a forgalomból, vagy roncsautóként értékesítenéd? Használt autóalkatrészt keresel, vagy műszaki vizsgáztatásra van szükséged? A Csólyosi úti bontónál mindez egy helyen megoldható. Forgalomból kivonás, problémamentes roncsautó átvétel, használt autóalkatrészek műszaki vizsgáztatás. Autóbontó Kiskunfélegyháza, Csólyosi út 25. Telefon 0620 39 39 066.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
13: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Bizé Carmen című operája 15 év után tér vissza a Szegedi Szabadtéri Játékok műsorára. Az előadást július 31-én, pénteken és augusztus 1-én szombaton láthatja a közönség a Dóm téren. Négy ország népi kultúrája mutatkozott be Szegeden az Európai Népek Fesztiválján. A Móra Ferenc Múzeum előtti téren Finnországból, Csehországból, Lengyelországból és Lettországból érkezett együttesek léptek a színpadra. Pénzbüntetésre ítéltek egy férfit, aki ittasan fenyeget egy szegedi társasház lakóit. A büntetett előéletű férfi hangosan kiabált az épület előtt és a környéken élőket fenyegette. Dühében egy, a ház előtt álló kerékpárt is megrongált. 32 és 37 fok között tetőznek a csúcsértékek, fogyasszanak elegendő mennyiségű vizet és koncentráljanak egy kicsit jobban vezetés közben a kánikulában.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
1: Rádió
0: 1. Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, hurrá, itt a csütörtök, és már a délutáni szakaszba léptünk, jelentem a mikrofonnál, pedig Molnár Balázs. Mindenkinek kitartást a nagy meleghez, hozom az igazi mai slágereket jó változatosan. Most például rá is bökök egyre, és szólhat Sean Paul, Dua Lipa, micsoda egy nagy klasszikus, és egy jó duett, No Lie Szó most. Jó munkát mindenkinek! New York.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, kutya meleg van az egyszer biztos, ma is egyébként 36-37 fokot mérhetünk majd az esti órákban is. Az a helyzet, hogy még mindig nem értük el a tetejét. A most következő hétvége, ami előttünk áll, augusztus első hétvégéje, irgalmatlan meleg lesz, tehát mindenki nagyon-nagyon készüljön. 39-40 fokos csúccsal legalábbis, ami Szegedet érinti, az esti órákban is 19-20 fok lesz, szóval nagyon komoly lesz a menet, kitartás hozzá. Apropó nyár meg menetelés, akkor Alex Kenji és a Bambolé most ezzel folytatjuk tovább a rádió egyen a Daily Mixet.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, pörgetjük tovább a délutánt, és a déli mixet is persze, ahol az igazi mai slágerek adják egymásnak a pacsit minden nap az ebédidőben, az első órájában a délutánnak. A már is jön egy újabb nagy kedvenc, mégpedig Accent, Sarah és Misha Miller's Don't Leave.

0: Rádió egy csak igazi mai slágerben. Nos, egy óra már biztos, hogy eltelt a csütörtök délutánból, ami annyit jelent, hogy mindjárt egy újabb 60 perccel nézzük majd Farkas szemet, meg nyilván sok-sok igazi mai slágerrel. Hurts és a Purple Disco Machine, azt, amit mindjárt indítok. Ez lesz a Wonderful Life, az SMS Viber és a telefonszámunk pedig a 70-es körzet 5 87 9 87 9. Jó munkát mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
3: Július 31-én drágulnak a Coca-Cola színfesztivál bérletei. Ne maradj le a nyár utolsó nagy buliáról.
4: DJ Snake, Basti, Swaley, Azaria és a legnagyobb hazai együttesek.
3: Coca-Cola színfesztivál. Zárd velünk a nyarat.
5: Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
6: Te jó ég, az ott egy gorilla?
7: Ne aggódj, csak az árak ütősek. A gorilla teljesen ártalmatlan. A Düfa Diamond 15 literes fehér beltéri falfesték akciósan 11.490 forint július 27-től augusztus 9-ig, vagy amíg a készlet tart. Keresd a Dunakor üzletek valamelyikében. Szeged, Gáz utca 1, Kiskunhalas, Vasút utca 7-11 és Kecskemét, március 15-e utca 3-5.
8: Minden kész a nyaralásra? A BMW-d is? Mi az Esztehemnél átvizsgáljuk, felkészítjük, hogy minden tökéletes legyen. Bízd megbízható kezekre elérhető áron. Esztehem.hu.
9: A Lidl csapatához csatlakozni igazán megéri. Jelentkezz újonnan nyíló Kiskunfélegyházi logisztikai központunk nyitott pozícióira, ahol kiemelkedő fizetéssel és számos juttatással várunk. A részletekért és az állás lehetőségekért keresd fel még ma a jobs.lidl.hu oldalt. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Balázssal. Csak igazi mai sláger megy. 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió.

Vagy csak igazi mai sláger megy, hamarosan átlépi a 10 000-es látogató számot a Szegedi Móra Ferenc Múzeum. Drága barátom Picasso című új időszaki kiállítása. A múzeumok éjszakáján megnyitott tárlat bő egy hónap alatt érte el ezt a jelentős mérföldkövet, a jubileumi vendéget pedig holnap délelőtt egy különleges ajándékcsomaggal köszöntik az intézményben. A rendkívüli népszerűségnek örvendő kiállítás sikeréhez a hétvégi ajándék tárlatvezetések is nagyban hozzájárulnak, amelyeket szombatonként 3, vasárnaponként pedig 2 alkalommal tartanak az önkéntes vezetők. A tárlaton a spanyol festőzseni Pablo Picasso művei mellett olyan neves magyar alkotói munkák is megtekinthetők, akik hatással voltak rá, vagy személyes kapcsolatban álltak vele. Így többek között Csontváry Koszka Tivadar, Novák Vilmos és Czóber Béla alkotásai is helyet kapnak a falakon. A látogatók körében igazi közönség kedvencé vált a padlótól a plafonig érő immerzív kiállítási egység is, amely egy lenyűgöző, animált és narrált vetítéssel mutatja be Picasso életét és munkásságát. A tárlat egyébként január 10-ig látogatható, tehát idő bőven van rá. Swiss Disco, akivel folytatjuk, Riebel is szem feltel, ez a Sleep Tonight.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság

0: Gyurár.
1: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy hétfőtől jelentős változások lépnek életbe a szegedi buszközlekedésben egy vízvezeték rekonstrukciós beruházás miatt. A munkálatok idejére lezárják a Kálvária sugárút és a Jósika utca kereszteződését az egyik irányban, ami szeptember 20-áig marad érvényben, emiatt a 36-os autóbusz Kiskundorozsma felé, valamint a 76-os járat Szent Mihály irányába módosított, terelt útvonalon szállítja az utasokat. A kivitelezés ideje alatt a közlekedőknek érdemes hosszabb menetidővel kalkulálni. A terelés közvetlen érintettjeként a buszok ideiglenesen nem állnak meg a Dugonis téren, egészen pontosan a Dáni utcai megállóban. A korlátozás végéig a Szegedi Közlekedési Kft. A megszokottal eltérő megállóhelyek használatára kéri az utazó közönséget. Természetesen a tájékoztatók ott lesznek a megállóban hétfőtől tehát. A Rádió Egyen B-körmet jön most, és ez a One Day.
2: I have a dream. One day.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, jönnek a programtippek éjszaka a zsinagógában. Ma este egy különleges tárlatvezetés, orgona bemutatás és koncert Pócsai Györggyel, a helyszín pedig a zsinagóga lesz. Pluto Vibe és Pardon Me koncert lesz a Rakpart 62-ben, az Alsóvárosi Ferences templomban pedig ma délután nyitják meg a Rítus és Fény című tárlatot. A Tiszadokon a Mystic Party lesz, Welcome to the Jungle, Pure Beat, Rick Wayne, Lissa, Gege és Viszti a lemezjátszóknál. A Rádió egyen a folytatásban is pörögnek az igazi mai slágerek, én holnap visszatérek a viszonthallásra. Molnár Balást hallották.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
2: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
3: Mi?
4: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
2: Ugrunk egy bombát!
4: Szállás.hu. Úgy is tett!
5: Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
6: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
5: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
7: Mentsük meg a barátainkat!
5: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
8: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
5: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
9: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
10: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
11: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leg

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágerben. Jó nyaralást kívánok mindenkinek! Ezekben az órákban legyen mindenki hűvös helyen, harmadfokú hőségriasztás van érvényben. Aki magával vitte a Rádió 1-et a nyaralására, az pedig jó, ha tudja, hogy Horvátországban is harmadfokú hőségriasztást adta ki a horvát tengerpart több térségére. Szombattól ott is rendkívül meleg, száraz levegő árasztja el a térséget. Akik most vannak ott, vagy szombaton indulnak, erre mindenképpen számítsanak.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.

0: aktuális slágerek. Változatosan.
1: Üzenlék nektek, Rádió 1-es dolgozóknak, hogy nagyon jók vagytok. Imádlak benneteket, és mindenkinek ajánlom, hogy csak is kizárólag a Rádió 1-et hallgassa, mert nagyon jók vagytok. Balázsék is nagyon jó. Mindenkit szeretek benneteket.
0: Ez a Rádió 1.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nyár, velünk jó hangulatú, minimális a beszéd, a legjobb zenék pörögnek folyamatosan, és a legjobb bulikba, partikba mi juttatunk be mindenkit. Most is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, egész nap egymást érik a zenék, most is csak azért szakítottam meg a folyamat, mert valakit elküldök a Strandfesztiválra, Zamárdiba, a vadonatúj Rádió Esztéshez. Halló!
1: Szia, Gréti vagyok!
0: Grétikém, honnan hívsz?
1: Szekszárdról.
0: És mit csinálsz éppen?
1: Én most éppen csomagolok, dolgozok ezerrel, hogy utána egy kicsit ki tudja kapcsolódni majd a hétvégén.
0: Én meg elküldelek Zamárdiba, hogy még nagyobb legyen a kikapcsolódás. 10-ként hívtál fel, Gréti!
1: Ez az! Úristen, nagyon köszönöm! Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
0: Te igazi Rádió 1 fanatikus vagy, ahogy hallom, úgyhogy gyere velünk bulizni a strandon, a Rádió 1 stagehez, jó?
1: Ott lesz!

Én állandóan a rádióikat hallgatom, már azzal ébredek, jövök be dolgozni, üvölt a rádió egy. Az utca embere is hallja végig szerintem. Ez a

0: Rádió 1 mozifilm ajánló az Etele Cinema támogatásával.
1: Irány a moziba, a drága Rádió 1-esek. Már látható a Spider-Man Vadonatúj nap című film. A negyedik Tom Holland féle pókember film a Nincs hazaút emléktörlő varázslata után 4 évvel folytatódik. A világ elfelejtette Peter Parkert, aki névtelenül teljes állásban védheti New Yorkot, miközben a képességei ijesztő és veszélyes átalakulásokon mennek keresztül. Ezúttal egy olyan új fenyegetéssel kell szembenéznie, amelyet szinte senki sem lát. A Shang-Chi rendezőjeként ismert Destin Daniel Cradon irányításával Tom Holland, Zendaya, John Bernthal és Mark Ruffalo főszereplésével készülő film egyben az Avengers Doomsday egyik fő felvezetése is. Jó mozizást, jó kikapcsolódást mindenkinek!
0: Rádió 1 mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
3: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
2: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
3: Szállás.hu.
4: Úgyis tett.
5: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
4: Nem sírok, csak az allergia.
5: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
4: Megjegyeztem, Eye Juice Allergy.
5: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
6: A Lidl-lel gyerekjáték az iskola kezdés. Válogass minőségi iskolaszereket az új tanévre. Most csütörtöktől... Az Ars Una Premium kulacs csak 3333 forint, a dizájnfüzet többféle méretben pedig már 69 forinttól kapható. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
7: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
8: Július 31-én drágulnak a Coca-Cola színfesztivál bérletei. Ne maradj le a nyár utolsó nagy bulijáról.
9: DJ Snake, Bassi, Swaley, Azaria és a legnagyobb hazai együttesek.
8: Coca-Cola színfesztivál. Zárd velünk a nyarat.
10: Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
11: Utazási csomagjából ne felejts el!
12: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak.
13: Immunerősítésre is.
14: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
15: Van olyan autód, amit már nem használsz? Kivonatnád a forgalomból, vagy roncsautóként értékesítenéd? Használt autóalkatrészt keresel, vagy műszaki vizsgáztatásra van szükséged? A Csólyosi úti bontónál mindez egy helyen megoldható. Forgalomból kivonás, problémamentes roncsautó átvétel, használt autóalkatrészek műszaki vizsgáztatás. Autóbontó Kiskunfélegyháza, Csólyosi út 25. Telefon 0620 39 39 066.

0: Egy-egy rádió egy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: 2022. Jön a Vodiui Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, nem állnak meg a zenék. Öt után aztán ma is egy klubba alakul a stúdió. 5-től Live Mix Summer Edition Yaminával 2 órás lesz ma is a mix. 8-tól

0: Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Szuper napot, jó munkát mindenkinek, hát én hozom hozzá a jó zenéket. Butterflies, mindjárt Martin Garrix indítja az újabb zenei órát.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: fiú egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Megnyitotta az Egri Corona Wine Garden. Csobbanja termáltóban egész évben, élvezd a díjnyertes borokat és a kiváló gasztronómiát az új prémium szárnyban is. Foglald le most kedvezményesen a Demjéni Egri Corona Wine Garden-t a maiutazás.hu-n.
4: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli fehér szőlődoboza csak 599 forint, a magyar magszegény görögdinnye kilója pedig csak 189 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Reklám.
8: Te jó ég, az ott egy gorilla.
9: Ne aggódj, csak az árak ütősek. A gorilla teljesen ártalmatlan. A Düfa Diamond 15 literes fehér beltéri falfesték akciósan 11.490 forint július 27-től augusztus 9-ig, vagy amíg a készlet tart. Keresd a Dunakor üzletek valamelyikében. Szeged, Gáz utca 1, Kiskunhalas, Vasút utca 7-11 és Kecskemét, március 15-e utca 3-5.
10: Minden kész a nyaralásra? A BMW-d is? Mi az STM-nél átvizsgáljuk, felkészítjük, hogy minden tökéletes legyen. Bízd megbízható kezekre elérhető áron. STM.hu.
11: Július 31-én drágulnak a Coca-Cola színfesztivál bérletei. Ne maradj le a nyár utolsó nagy buliáról.
12: DJ Snake, Basti, Swaley, Azaria és a legnagyobb hazai együttesek.
11: Coca-Cola színfesztivál. Zárd velünk a nyarat. Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
13: Előzzük meg a kánikulát! A Zengőalföld Kft-nél most az Olympia Splendid 3,5 kW-os inverteres klíma kedvezményes áron mindössze 139 ezer forint plusz áfa.
14: Mindössze 139 ezer forint plusz áfa.
13: Csepegtető tálcás védelem, megbízható szervízhálózat és igény szerint szakszerű beépítéssel is. Ne feledd, a kedvezményes ára készlet erejéig tart. Zengőalföld Kft. Szeged Szőregi út 50. Építsük tovább a jövőt!
15: Lévai Stúdió. Innovatív víztisztító megoldások, hogy mindig kristálytiszta vizet ihass. Megbízható minőség, lakossági és céges felhasználásra. www.levaistudio.hu.
1: Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az Instagramon is. instagram.com/Rádió1Szeged. Ő most is a Rádió 1-et hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. szeged@radio1.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
16: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Országosan a legnagyobb növekedést érte el Csongrád Csanád vármegye turizmusa az év első negyedévében. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a vármegye szálláshelyein csaknem 200 ezer vendégészakát regisztráltak. A Szentesvárosi Fúvózenekar koncertjével véget ért a júliusi térzene sorozat a Szegedi Móra Parkban. Ez a fellépés volt a programsorozat utolsó koncertje. Mától harmadfokú hőségriasztás lesz. Az időseket jelentősen megviseli a tartós meleg, ezért nem mindegy, mit fogyasztanak a kánikulában. A táplálkozással is segíthetünk a szervezetnek átvészelni a hőhullámot. 32 és 37 fok között tetőznek a csúcsértékek, fogyasszanak elegendő mennyiségű vizet, és koncentráljanak egy kicsit jobban vezetés közben a kánikulában.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: És most...

0: Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. 20-as a forradrót, 311-111, halló?
1: Halló, Szektári Ádám vagyok, Esztergom mellől telefonálok Tádról. Gratulálok a új frekvenciához, és nagyon jó szól.
0: Wow! A vadonatúj frekvenciánk, ugye tegnap szólaltunk meg a 107,5 Esztergomban. Ezek szerint tesztelgeted, jól szól, jól hallható. Vadi új hallgató vagy?
1: Igen, hát én 89,5-ön is hallgattam, csak az előtt, hogy már errefele gyengésebb vétel, úgyhogy...
0: Igen, de mostantól kezdve nincs probléma, most már ott is lehet minket hallgatni. Köszi szépen, hogy bejelentkeztél.
1: Jó, minden jót. Szia.
0: Na itt egy jó dal, amivel lehet tesztelgetni az új frekvenciánkat, hogy jól szól-e a basszus, a közép, a magas, minden rendben van-e, recseg, nem recseg, minden info jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Ez a dal pedig a Switch Disco-tól, Rehab-től és Sam Feltől.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 16 óra 15 perc, azaz már csak 3-4 óra, és indul a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, Jamina lesz a DJ-nk. Közlekedési híreket kaptam, Simon írta, hogy az M1-esen, a főváros felé haladva, Tatabánya és Biatorbágy között a terelésben erős a forgalom, több helyen is belassul, de már előtte is. Patrik szólt, az M5-ösön Budapest felé Kecskemétnél dolgoznak, 73-es, 74-es kilométer között egy sáv zárva, 3 kilométeres emiatt a sor. Volt egy baleset a 7-es főúton, Székesfehérváron, a Budai út és a Tillei út kereszteződésében, név nélkül írta valaki, ha van még hír, jöhet természetesen SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat kívánok mindenkinek, balesetmentes közlekedést!

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Rádió egy mozifilm ajánló az Etele Cinema támogatásával.
2: Irány a moziba, a drága Rádió egyesek, már látható a Spider-Man Vadonatúj nap című film. A negyedik Tom Holland féle pókember film a Nincs hazaút emléktörlő varázslata után 4 évvel folytatódik. A világ elfelejtette Peter Parkert, aki így névtelenül teljes állásban védheti New Yorkot, miközben a képességei ijesztő és veszélyes átalakulásokon mennek keresztül. Ezúttal egy olyan új fenyegetéssel kell szembenéznie, amelyet szinte senki sem lát. A Shang-Chi rendezőjeként ismert Destin Daniel Cradon irányításával Tom Holland, Zendaya, John Bernthal és Mark Ruffalo főszereplésével készülő film egyben az Avengers Doomsday egyik fő felvezetése is. Jó mozizást, jó kikapcsolódást mindenkinek!
1: Rádió egy mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Vokáció!

0: Egy rádió egy, csak igazi mai sláger megy. Reklám. Július 31-én drágulnak a Coca-Cola színfesztivál bérletei. Ne maradj le a nyár utolsó nagy buliáról.
1: DJ Snake, Basti, Swaley, Azaria és a legnagyobb hazai együttesek.
0: Coca-Cola színfesztivál. Zárd velünk a nyarat. Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
2: Lévai Stúdió. Innovatív víztisztító megoldások, hogy mindig kristálytiszta vizet ihass. Megbízható minőség, lakossági és céges felhasználásra. www.levaistudio.hu.
3: Tudd mindig, ki és mikor érkezik érted. A Tempó Taxi alkalmazásban kövesd a sofőrt térképen. Utazz biztonságban. Tempó Taxi. Gyors, helyi, megbízható.
4: A Lidl csapatához csatlakozni igazán megéri. Jelentkezz újonnan nyíló Kiskunfélegyházi logisztikai központunk nyitott pozícióira, ahol kiemelkedő fizetéssel és számos juttatással várunk. A részletekért és az állás lehetőségekért keresd fel még ma a jobs.lidl.hu oldalt. Lidl. Igazán megéri.
0: Hallgassa minden nap Molnár Balázst a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Minden hétköznap a Hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk.

0: is my radio show on Radio 1. On Radio 1. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kis Mártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kis Mártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió 1 Szeged.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a Rádió 1. 5-től jön a Live Mix Summer Edition Jaminával, most közlekedési infók 16 óra 38 perckor. Budapesten van egy lezárás Soroksáron a Tárcsás utcában, a Csibik utca és a Lángendre utca között van ez a lezárás, írta Balázs. Szintén Budapest, második kerület, lassú a haladás a Törökvész út Kapi utcai körforgalomnál, és belassul a Mátyáshegyi út is a harmadik kerületben. Nemrég azt tudtuk meg, az M1-esen a főváros felé haladva Tatabánya és Biatorbágy között a terelésben erős a forgalom. Az M5-ösön Budapest felé Kecskemétnél, ahol dolgoznak, a 73-es, 74-es kilométernél lassul be a sor. És volt egy baleset ma a 7-es főúton Székesfehérváron, a Budai út és a Tillei út kereszteződésében, ott ezért lassabb. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat, kitartás mindenkinek! Autós barátaim pedig ma még nem kaptak dalt tőlem, ez hiba, úgyhogy most pótolom. Blond

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: kapi egyet a Strandfesztiválra.
1: Bulisz a Rádió egy Jack Daniel Stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a vadi új Rádió egy Jack Daniel Stage egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
3: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
4: A 24 darabos Spár Aquadrop csak 2399 forint.
3: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
5: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: GRI energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli fehér szőlődobozat csak 599 forint, a magyar magszegény görögdinnye kilója pedig csak 189 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
9: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben. Mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
10: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Zott Jogovella ivójoghurt 249 forint. Mobilabb kuponnal a 825 ml-es Cartador joghurt erdei gyümölcsékrém 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
11: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
12: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
0: Reklámot hallottak.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
1: Hallgassa minden nap Molnár Balást a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az interneten. www.radio1szeged.hu. A három DJ legenda.

0: World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1. Kell egy jó reklámötlet? Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan? Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
2: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Bizi Carmen című operája 15 év után tér vissza a Szegedi Szabadtéri Játékok műsorára. Az előadást július 31-én, pénteken és augusztus 1-én szombaton láthatja a közönség a Dóm téren. Négy ország népi kultúrája mutatkozott be Szegeden az Európai Népek Fesztiválján. A Móra Ferenc Múzeum előtti téren Finnországból, Csehországból, Lengyelországból és Lettországból érkezett együttesek léptek a színpadra. Pénzbüntetésre ítéltek egy férfit, aki ittasan fenyeget egy szegedi társasház lakóit. A büntetett előéletű férfi hangosan kiabált az épület előtt, és a környéken élőket fenyegette. Dühében egy, a ház előtt álló kerékpárt is megrongált. 32 és 37 fok között tetőznek a csúcsértékek, fogyasszanak elegendő mennyiségű vizet, és koncentráljanak egy kicsit jobban vezetés közben a kánikulában.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: Hello mindenkinek, szuper délutánt! A Temuról rendelt Juhász Geri a stúdióban, és mellettem a DJ lány, akinek új nevet találtam, Jamóca! Hello!
1: Komolyan, azt is feldobtad most egy kicsit a délutánomat, köszönöm szépen. Egyrészt már nem is vagy annyira temus, tehát ez egy nagyon jó replika, már hiszen nagyon sikerült ez a huhogásunk is.
0: Jó volt, igen, jól
1: összedobtuk. Szerintem egy tök jól összeszokott páros vagyunk már Attissal, úgyhogy mi leszünk itt veletek a következő 2 órában.
0: Bizony, mert 2 órán keresztül szól a Rádió egy Live Mix Summer Edition, és mivel én vagyok a műsorvezető, ezért Summer Edition, ezt tegyük hozzá. Bekapcsoltunk minden webkamerát, ott vagyunk a TikTokon, a YouTube-on, mindenhol ott vagyunk, úgyhogy kezdjük el.
1: Így van, igen, köszi szépen, ha itt vagytok, indulunk is, tehát a következő 2 órában Attis és Jamina, és Vivi Rexa és New Religion egy közönség kedvence fogok indítani, úgyhogy hangerőket magasra, kezdődik tehát a Rádió egy Live Mix Summer Edition.
2: Ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition.

Rádió 1 Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig. 5-től 7-ig. A lemezjátszóknál. Yamina. Yamina.

0: Itt a Radio 1 Live Mix Summer Edition, 2 órán keresztül mixben az igazi mai slágerek. Mellettem Jamina, aki már belecsempészte az elmúlt 1/4 órába az egyik dalát, és biztos vagyok benne, hogy a következő 2 órában valahol lesz még Jamina dal. Ez csak egy ilyen sejtés. Egy
1: ilyen mert ugye a régebbi szólalt meg az előbb, ugye Sophie és Jamina közöse a Holograms, és igen, hát ugye van annál újabb, ugye Tolvaj Renével egy közös, de most nem tudom, arra utalsz-e, hogy jön-e
0: a, hát, a 7 óráig vajon belefér-e? Majd meglátjuk. Aki észreveszi, az írja meg majd a TikTokon, mert ott vagyunk, és várjuk a kommenteket. De lesz-e még újabb Jamina dal?
1: Természetesen azért ilyenkor nagyon termékeny korszak van, és tényleg nagyon sok ötletem jön, amikor fesztivál szezon van, tehát tök jókat lehet inspirálódni innen-onnan, ugye a külföldiek is nyomják ezerrel a fesztiválokat. Úgyhogy igen, és ráadásul egy olyan hölgyel, Csajszival lesz a következő dalom, akivel már dolgoztam együtt.
0: Na, hát nagyon kíváncsiak
1: úgyhogy,
0: leszünk.
1: Igen, ez innentől nem olyan nehéz, mert nem volt olyan sok, tehát itt nem 30 nevet sorolunk fel azért, de hogy igen, hogy egy olyan lányjal, mert egy nagyon jó közös dal lett az is, és ezért szerettem volna.
0: Csepregi Éva.
1: Így van.
0: Jó. Viszont húzzatok bele nagyon, mert csak mondom, Lotfi Begi már írja a karácsonyi dalát.
1: Úristen! Jó, de hát Begit nem lehet überelni.
0: Na, menjünk tovább.
1: Megyünk is tovább, még tök jó, hogy mondod, akkor hazai vizekre jön Lotfi Begi egyik újdonsága Freddyvel közösen, ez pedig a Pain and Glory. Itt szól tehát nálunk a Rádió 1 Live Mixben.
2: Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

0: Ez olyan, mint én a Daily Mixben. Csak mondom, ez a rádió egy live mix Summer Edition. És a Samár Edition, a Temus Juhász Geri a stúdióban. Szerintem valamihez itt most én hozzányúltam, nem? Ja,
1: nem tudom, mit rontottál, én? Nem? Azt is.
0: Nyilván mindig hozzányúlok itt valamihez.
1: A World Hordorról tudni kell, hogy ilyen a vége ennek a dalnak, és mi itt szerettünk volna beszélni, de nem szoktunk vokára rábeszélni a rádióba, és ennek sajnos ilyen a vége.
0: Akkor engedjük ki a következő dal?
1: Hát így van. Menjen a következő dalig, akkor
0: esetleg. Akkor mit tudunk a következő dalról? Mi jön?
1: Hogy Taylor Swift jön és az Opel Light, de ez is egy közönségkedvenc, úgyhogy szeretjük, imádjuk, megyünk ezzel tovább itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig.
0: Ugye, hogy milyen jó vagyok?

A Rádió Egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió Egy. Rádió Egy. Csak igazi mai sláger megy. Rádió Egy Live Mix. Summer Edition. Délután 5-től 7-ig.

0: Itt a Rádió egy Live Mix Summer Edition, 2 órán keresztül mixben az igazi mai slágerek Jaminától.
1: Igen, hello Atis, én voltam.
0: És vagy, mert hogy a következő órában is Jamina mixel, van itt egy SMS, meg egy Viber, 0620 311 111, kezdjük Benivel. Sziasztok, Jaminával és Atissal telik a délután, ő az egyik DJ, mármint Jamina, aki motivál, hogy ne adjam fel ezt a szakmát. Hamarosan küldöm neki a mixet a tehetségkutatóra, ha nem nyerek, akkor is tapasztalat, és sokat számít egy elismerés. Üdv, Beni!
1: Ó, de jó, ügyes vagy, Beni, augusztus 26-ig még várom, tudjátok a mixeket, erről minden infót megtaláltok az oldalaim. És elképesztő hálás vagyok, mert azért ez tök jó dolog szerintem, hogy így adtok a szavamra, bíztok bennem. Szóval csináljatok egy 10 perces mixet, és tessék nekem elküldeni, mert ugye a legjobb 15-tel pedig találkozunk majd élőben, úgyhogy egyelőre megy az előválogató az online térben.
0: Nagyon sokan kérdeznek egyébként itt a kommentekben erről a tehetségkutatóra. Engem az érdekel, hogy ilyen fiatal DJ lány miért indít DJ kutatót? Mi ennek a célja? Mi motivál?
1: Szerinted kinevelek egy, vagy ezt azért kérdezett, hogy hát
0: szerintem, szerintem ez a célod, igen.
1: Hogy, igen, őszinte leszek, hogy nagyon sok kérdést kapok minden nap, hogy Jamina, hogy tudnék elindulni egyáltalán, és nem lehet ezt pár szóba azért mindenkinek leírni az Instagramon mondjuk, ezért szerettem volna azt, hogy én nekem, ha van már egy ilyen lehetőség a kezembe, tök jó kapcsolataim, nagyon sok fesztiválon játszom, tényleg itt a rádióban akár ugye guest mixeket lehet küldeni, hogy van ilyen a kezemben, hogy tudok segíteni, akkor én nagyon szeretnék, és nagyon szeretnék lehetőséget adni azoknak, akik a kis szobájukból tényleg nem jutnak egyről a kettőre. Én nekem pedig sem eddig sem tart egy észrevennem azt, akinek ehhez tehetsége van, és sem eddig sem tart azt mondani a Juhász Gerinek, hogy figyelj, hallgassuk meg, és rakd be a mixét egy guest mixbe, mert zseniális például egy adott fiatal fiú vagy lány.
0: Én ezt sokszor mondtam már, a legjobb DJ-k segítenek, és Jamina felemeli a DJ-ket, ez tök jó dolog. Én örülök, hogy ez van, úgyhogy nagyon sok sikert kívánok.
1: Köszönöm
0: hozzá.
1: Köszönöm szépen, 70 körül jár a jelentkezők számot, tehát elképesztő sok már most is, és augusztus 26-ig még van idő, úgyhogy hajrá, tényleg, ez egy nem verseny, egy lehetőség, mindig ezt szoktam mondani, úgyhogy várom tényleg a mixeket.
0: Természetesen én is küldök majd be egy déli mix.
1: Na, létszi, azt is meg fogom hallgatni.
0: Érdemes is. Holnap délben hallgassd a műsort. Hát akkor, hölgyeim és uraim, indítjuk a következő zenei órát hamarosan. Mindig el szoktuk mondani, hogy mi lesz a következő dal. Tudod-e már?
1: A következő dalt azt még semmiképpen nem, majd azt mindjárt felkészülünk itt szerintem.
0: Nem tudjuk?
1: Úristen, akkor én itt nagyon le vagyok maradva, de akkor mindjárt mondom, mondjuk a Get Lucky-val fogunk indulni a következő órában, és tényleg ilyenkor elmegyünk egy picit, hogy aztán visszajöhessünk. Maradjatok mindenképpen velünk a következő órában is.
0: Jön egy kis takarítás, aztán indul a következő zenei óra itt a Rádió 1-en.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ne hagyd ki a JÜSZK kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi JÜSZK áruházban, vagy a jüszk.hu-n. JÜSZK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
5: A 6x100 ml-es Magnum 6 darabos multipakjékrém csak 3299 forint.
4: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
6: Utaz biztonságban a Kolonnade biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a kolonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
7: Ez itt az Aranyka Show.
8: Halló, Aranyka?
7: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
8: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
9: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n.
10: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben, mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
11: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most 10 dekagram minden nap sajt 179 forint, két termék vásárlásakor a 24 darabos Nescafé 3-1-ben klasszik kávé specialitás 1599 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
12: Utazási csomagjából ne felejts el!
13: Önnek a Protexin kell!
12: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
14: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
15: Na Mézó, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak neki a poskupon ajánlatként.
16: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli fehér szőlődobozat csak 599 forint, a magyar magszegény görögdinnye kilója pedig csak 189 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
17: Megnyitotta az Egri Corona Wine Garden. Csobbanya termáltóban egész évben, élvezd a díjnyertes borokat és a kiváló gasztronómiát az új prémium szárnyban is. Foglald le most kedvezményesen a Demjéni Egri Corona Wine Garden-t a maiutazás.hu-n.
2: Reklámot hallottak.
18: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Reklám. A Lidl csapatához csatlakozni igazán megéri. Jelentkezz újonnan nyíló Kiskunfélegyházi logisztikai központunk nyitott pozícióira, ahol kiemelkedő fizetéssel és számos juttatással várunk. A részletekért és az állás lehetőségekért keresd fel még ma a jobs.lidl.hu oldalt. Lidl. Igazán megéri.

0: közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kismártival. Rádió 1, hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Ez a 87.9

0: Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
3: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Országosan a legnagyobb növekedést érte el Csongrád-Csanád vármegye turizmusa az év első negyedévében. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a vármegye szálláshelyein csaknem 200 ezer vendégészakát regisztráltak. A Szentes Városi Fúvózenekar koncertjével véget ért a júliusi térzene sorozat a Szegedi Móra Parkban. Ez a fellépés volt a programsorozat utolsó koncertje. Mától harmadfokú hőségriasztás lesz. Az időseket jelentősen megviseli a tartós meleg, ezért nem mindegy, mit fogyasztanak a kánikulában. A táplálkozással is segíthetünk a szervezetnek átvészelni a hőhullámot. 32 és 37 fok között tetőznek a csúcsértékek, fogyasszanak elegendő mennyiségű vizet, és koncentráljanak egy kicsit jobban vezetés közben a kánikulában.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
2: És most! Rádió

0: Szerintem ezt nem fogjuk túlbeszélni. A műsorvezető továbbra is a Temüs Juhász Geri, mellettem pedig, hogy is mondtam, Jamcsi?
1: Jamóca! A Szamócáról megjegyeztem, így minden nevet hallottam már a Jaminára, de ezt még nem, úgyhogy köszönöm szépen Atti is. Kezdjük szerintem a második órát, mit szólt, ugye mondtam is, hogy a Get Lucky-val fogunk indulni, viszont előtte hallgassuk meg élő sweeperünket, Attist.
2: Rádió 1! Csak igazi ma is lágerlek!

0: Itt a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Live Mix Summer Edition 2 órán keresztül mixben Jaminával.
1: Így van, hello, szevasztok, sziasztok.
0: Hát drága Rádió 1-esek, a holnapi nap időjárását a nyugat felől érkező Jamina határozza meg.
1: Így van, akkor időjárás jelentésünket hallják. Döntően derült, csapadékmentes idő lesz, csak északon, északnyugaton képződhet kevés gomoly felhő. Inkább csak Sopron és a

0: alacsonyabb is lehet. Délután 37-39 fok várható.
1: Hát ez gyönyörű volt. És hogy mondaná el ezt az időjárás jelentés maga, Jamina?
0: Továbbra is elviselhetetlen meleg lesz, vigyázzatok magatokra, igyatok sok folyadékot.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
1: Jelentse mindig időjárás, nagyon jó.
0: Tényleg? Vagy. De melyik verzió volt jó?
1: Az első. Nekem azt tetszett.
0: Oké, okay, rendben.
1: Na, mivel megyünk tovább?
0: Igen, jön a King of My Castle, ugye valószínű ezt mindenki betéve tudja. Nálam Purple Disco Machine remixében, úgyhogy ezzel megyünk tovább, még mindig Attis.
1: Rádió 1.
0: És Jamina, jön a Live Mixben.
1: Csak

0: Itt a rádió egy csak igazi mai sláger megy, Live Mix Summer Edition 2 órán keresztül mixel nekünk. Jamina!
1: Hello, sziasztok!
0: És nagyon sokan, vagy legalábbis többen itt a TikTokon, kommentben az egészségem kapcsán mondták, hogy én kevesebbet iszok, mint a Geri. Úgyhogy, és aggódnak az egészségemért.
1: Igen, mert többet mozogsz, de kevesebbet iszol. Ugye Gerinél mindig van egy ilyen hordónyi víz, tehát nem tudom, azt így szoktad látni, de hogy önáll, de Atisnál is van.
0: Van, de sokkal kisebb.
1: Sokkal kisebb, de valóban kevesebbet iszol, viszont tényleg többet mozogsz. Úgyhogy erre értek itt a hallgatók és a TikTok jelenlévők, hogy egy picit keveset iszol ahhoz képest, hogy mennyit mozogsz.
0: Hát akkor jöjjön az ő kívánságuk, menjünk el egy hidratációs szünetre.
1: Így van.
0: És aztán folytatódik a Rádió 1 Live Mix egészen este 7 óráig. Itt vagyunk, hogy amikám, akkor ígyunk egyet, jó?
1: Így van, Hydration Break, aztán jövünk vissza hozzátok.
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Reklám.
3: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
4: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

Kedjen Balázsékkal, a 87.9 Rádió 1-jel. Majd hallgassa az igazi mai slágereket napközben is. Dél és kettő között Molnár Balázs várja önöket Szeged legfrissebb információival. A 87.9

0: Rádió 1-en.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Folytatódik a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig az igazi mai

0: is láger megy.
1: Miért, mikor még nem jön semmi?
0: Akkor most.

0: Itt a Rádió egy csak igazi, ma is láger megy. Rádió egy Live is Summer Edition. Most már annyit ugrált, amit melletted, Jami, hogy
1: összekeveredtek is itt.
0: Már nem tudom, hogy hol vagyok. Úgyhogy mondok közlekedési információkat inkább, az a biztos, és rengeteget kaptunk. Nagyon sokan közlekednek most. Tamástól tudom, hogy az M1-esen a főváros felé Tatabánya és Biatorbágy között még mindig lassú. Egész délután ugye az volt, időnként most is betorlódik. A másik oldalon az M1-esen Hegyeshalom és Biatorbágy között korábban volt egy baleset, emiatt lassú, ezt névtelenül írta valaki. Emi szólt, hogy az M85-ösön a Sopron felé vezető oldalon volt egy baleset, a 64-es kilométernél itt egy sáv ugrott, a 76-os főúton Zalacsánynál két kocsi ütközött a 31-es kilométernél. Pali írta az SMS-t. Köszönjük szépen, bárki bármit lát, még szóljon, 20-as 311-111. A kívánság műsorig itt van Jamina, amikor is majd egyébként a következő órában páros napi jegyeket sorsolunk majd ki a Strandfesztiválra, ahol Jamina is fellép.
1: Így van, kétszer is leszek majd egy szerda és egy szombati napon, úgyhogy remélem azért sokatokkal találkozom, hiszen ilyenkor tudunk mi a hallgatókkal egy kicsit kapcsolódni élőben is, úgyhogy gyertek majd a strandra.
0: Na de én most még szeretnék ugrálni, még szeretném, hogy összeakadjon a nyelvem. Jamina, mivel megyünk tovább?
1: Ezt most légy így, ne hagyd abbat, és ugráljál tovább, mert ugyanis Bauza és a Magnetic jön, ami számomra a nyarat indította és robbantotta be ez a dal, úgyhogy ezzel megyünk majd tovább, tehát ez jön itt a Rádió 1 Live Mixben Atissal és velem Jaminával.
2: Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ez volt a két órás Live Mix Summer Edition Jaminával. We are family, nem véletlenül köszönjük szépen a TikTokos kis családunknak, a YouTube-os kis családunknak, mert folyamatosan ment az élő közvetítés, nem csak a rádióban, hanem a socialben. Jamina drága, milyen időszak vár rád? Pörgős?
1: Így van, azért a nyáron nem panaszkodunk, azt gondolom, tehát, hogy ilyenkor mindenki nagyon sokat megy, tehát ez a eat, sleep, rave, repeat, a Gerivel szoktuk ugye mondani. Úgyhogy holnap például Badacsony-Tomajon találkozhatunk, tehát, hogy aki szeretne még így a mai két órás Live Mix után velem egyet nyomatni és csapatni, akkor Badacsony-Tomaj, illetve szombaton Zirc és Mason Magyaróvárt fogom duplázni, úgyhogy egy picit megyek a Kisalföldre, ahonnan én is származom, ahol felnőttem, ahol születtem, úgyhogy örülök neki, és nagyon várom a hétvégét.
0: Jami drága, nagyon szépen köszönöm a két órás ugrálást, jó volt.
1: Én is örülök, Attis, legalább mozogtunk akkor egyet így a héten már.
0: Többen megigyezték.
1: Jaj, ne is megjött a Márk, úgyhogy mennem kell.
0: Jaminát viszik. Én akkor még maradok a következő órára, hölgyeim és uraim, indul a kívánság műsor. Lehet kérni, SMS-ezni, Viberezni a 20-as 311-111-en, és érdemes maradni, mert páros napi jegyeket lehet nyerni a Strandfesztiválra, ahol például Jamina is fellép majd.
1: Így van, játszatok sokan.
0: Drága Rádió 1-esek, a következő zenei órát, a kívánság műsort ezzel a Hertz dallal indítom, majd mindjárt jön a Wonderful Life.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: 22. Jön a Vadiúj Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Zott Jogovella ivójoghurt 249 forint. Mobilabb kuponnal a 825 ml-es Kártedor joghurt erdei gyümölcsékrém 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal vizetni lehet.
4: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
5: Jó választás! Egy gyűrű, egy mozdulat, ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu per fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
6: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
7: Nem sírok, csak az allergia.
6: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
7: Megjegyeztem, Eye Juice Allergy.
6: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
8: Megnyitott az Egri Corona Wine Garden. Csobbanj a termáltóban egész évben, élvezd a díjnyertes borokat és a kiváló gasztronómiát az új prémium szárnyban is. Foglald le most kedvezményesen a Demjéni Egri Corona Wine Gardent a maiutazás.hu-n.
9: Új Star Trek küldetés, csak a Sky Showtime-on.
10: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
9: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
11: Mentsük meg a barátainkat!
9: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
12: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
9: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on.
13: Ez itt az Aranyka Show.
14: Halló, Aranyka?
13: Csak nem Feri, az önjelő tűzoltó hív minket?
14: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
15: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n.
16: A Lidl-lel gyerekjáték az iskolakezdés. Válogass minőségi iskolaszereket az új tanévre. Most csütörtöktől az Ars Una Premium kulacs csak 3333 forint, a dizájnfüze többféle méretben pedig már 69 forinttól kapható. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.

0: Rádió egy top 5-ben.
1: Reklámot hallottak. A műsor számtermék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 7 perccel járunk 4 után. A Temus Juhász Geri vagyok, aki nem sokára játékot indít, majd páros napi jegyet lehet gyerni a Strandfesztiválra. Majd, ha szólok, tessék nagyon figyelni, addig is közlekedési infók, meg Bence üzenete, kérnék az úton lévőknek egy dalt. Előre is köszönöm, azzal indítom, Bence barátom. Korábban írták ugye, hogy az M1-esen Hegyeshalom felé Biatorbágynál volt egy baleset, ezért van ott még torlódás. Na de Laca azt írja, hogy Budapest felé, Bicskénél egy lerobbant autó miatt lehet bosszankodni a 36-os kilométernél, tessék nagyon figyelni rá. Károly szólt, hogy a Kiskunhalas Szeged összekötő úton Kiskun-Dorozsma végében volt egy frontális baleset, úgy ahogy van áll a forgalom a 49-es kilométernél. Jöhetnek még az üzenetek, a fordulótunk 20-as 311-111, és fordulok a vonalban várakozóhoz, parancsolj!
1: Balázsnak hívnak, éppen munkából tartok hazafele, és párunknak és kisfiamnak szeretném küldeni Regál Lilinek az új számát.
0: Ó, kiváló választás! Az újdonság Regál Lilitől a Hiami, még egy üzenet is belefér.
1: Nagyon szeretem őket és hiányoznak.
0: Jó utat neked hazafelé, jöhet a nagy hangerővezetés közben.
1: Köszönöm szépen!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Na lássam a hívásokat, ki szeretne ott bulizni a vadonatúj Rádió 1 stage-nél az összes lemezlovasunkkal a Strandfesztiválon? A 10. telefonáló páros napi jegyet nyer. A forradalotunk 20-as 311-111. Sok sikert kívánok mindenkinek, addig is a kívánság műsorban egy újabb üzenet. Halló!
1: Ja. Fiamnak szeretnék kérni születésnapjára egy zenét, az Ordinary.
0: Ordinary. Pop zenével megyünk akkor tovább. Mi az üzeneted?
1: Én nagyon szeretem, és boldog születésnapot kívánok neki.
0: Gratulálok, Isten éltesse, ez az ő dala a Rádió 1-en.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade, eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: egy csak igazi mai sláger megy. Hozzuk a vadonatúj rádió stage-et a Strandfesztiválra. Augusztus 19-22 Zamárdi. Sok-sok hallgatót bejuttattunk már. Ki lesz a következő, aki ingyen ott lehet? Háló?
1: Szia, Dusán, hanyadik lette, mesélj nekem.
0: Dusán! A tizedik lettél, Dusán!
1: Hoppá! Tessék, jó, megvagyunk.
0: Nem vagyunk még meg.
1: Ja, várj, tényleg nem vagyunk meg, mert be kell mondani, hogy Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Most vagyunk meg!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
0: Gratulálok, Dusán!
1: Ez óriási, na, mondjuk annyiszor beszéltünk, talán emlékszel is, de meg vagyunk, az a lényeg.
0: Sokszor próbáltál már játszani?
1: Nem, az a hetekben, hónapokban, években már annyiszor telefonáltunk.
0: De jó, mit nyertél tőlünk legutóbb?
1: A legnagyobb semmit.
0: Oh.
1: Most viszont tényleg sikerült.
0: Dusán, ja. Akkor most elviszlek Zamárdiba, jó?
1: Szuper, na, párom is itt van, örülünk neki.
0: Üdvözlöm akkor őt is, érezzétek magatokat nagyon jól a Strandfesztiválon, a Rádió 1 Stage várja még a hallgatókat, úgyhogy hölgyeim és uraim, nem állunk meg. Ez egy nyerő óra, indítom a következő játékot, most azonnal tessék engem hívni, 0620-311-111 a forrodrót, újra elkezdem venni a hívásokat, és mostantól megint aki tizedik lesz, bejut a fesztiválra, hajrá, sok sikert!

0: Szia, Tis! Dodó vagyok, és szeretnék küldeni egy számot a páromnak, Móninak, ha lehetséges. Azt üzenem neki, hogy tudom, hogy egy kicsit nehéz a munkája, és egy kicsit nehéz a helyzete. Kitartást kívánok, és gondolok rá. Köszönöm szépen!
1: Ez

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai slágerben. Mondom, ez egy nyerő óra, mert már is érkezik a következő mázlista, aki bejut a Strandfesztiválra. Halló!
1: Szia, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, ki vagy te?
1: Szia, Hetzman, Vivian vagyok. Anya, nyugi.
0: Csajos parti van, ahogy hallom, anya meg már előre őrül.
1: Hát, meg van őrülve most.
0: Azt hallom. Hát, érthető, mert mentek bulizni a Strandfesztiválra! Tizedikek lettetek!
1: Hát ezt nem hiszem el! Hallod, ezt nem hiszem el! Mondjam a szlogen!
0: Jöjjön a szlogen, mert csak azzal kapod meg a nyereményt!
1: Remélem, csak igazi ma is lágerbe!
0: Mindenki tudja!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra!
0: Elvittétek!
1: Nagyon szuper, köszönjük!
0: De jó, ezt szeretem! Szeretem, amikor a hallgatók boldogak. Hát akkor folytatjuk a jegyosztogatást holnap, délelőtt 10 órától, itt a Rádió 1-en.

0: változatosan.
1: Szia, Pisti vagyok. Páromnak meg a gyerekeknek, Patriknak és Péterkének, illetve Petrának üzenem, hogy nagyon szeretem őket. Köszönöm. Szia, szia.

0: és egyes helyeken 39 fokot is mérhetünk.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Halló, halló!
2: Szia, Feri vagyok. Minden taktorosnak azt kívánom, hogy kitartás.
0: Nektek aztán rendesen oda tesz ez a hőkupola, hogy bírjátok?
2: Pörgünk, nem muszáj.
0: Jól van, pörögjetek akkor holnap is munkaidőben a rádió egyen, meg majd most is a DJ-inkkel, 9-től World is My Radio Show, ugye most 8-tól Diszkósít, Bárány Attilával, Hanvai PG-vel, DJ Juniorral. Ez a dal a traktorosoké.

0: Sláger megy. Na még egy kis hydration break, ha már a foci VB-n ezt bevezették, hidratációs szünet rám fér. Aztán indul a diszkós, itt 9-től pedig a World is Mine Radio Show Regán Lilivel és Joel Juniorral. Úgyhogy a Temus Juhász Geri most leköszön, a diszkós itt pedig ezzel kezd a hidratációs szünet után.
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A rádió egy bemutatja. Porádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
2: Kell egy jó reklámötlet? Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan? Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu. Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
3: This is the World Is Mine Radio Show.

0: 92 és 91.1 Rádió 1. Hallgassa minden nap Molnár Balázst a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az interneten. www.radio1szeged.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon!

0: Dinorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió egy csak igazi mai sláger, mely papírból is el tudom mondani, de fejből is. Ez a Diszkosi Trédió Show, itt a Hanvai PG-n pedig DJ Junior vagyok, a Bárány még továbbra is nyaral, de kérem szépen, a zenét azt én szolgáltatom ma este.
2: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, monsieur, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, ne érdem a publikum, jó magam, Hanvai PG is itt leszek egészen este 9-ig.
1: És indulunk is rögtön, Rehab, Switch Disco és Szemfeld közösével a

0: tessék megnézni, hogy mit is kell csinálni, a diszkosít Facebookján mókás lesz.
1: Most pedig egy újdonság, amelyet egyébként már játszom egy pár hete, de viszont csak most írtam róla pont vasárnap este egy pár mondatot, hogy nézzék meg a YouTube-on az új klipet, amelyet kiraktam. 14 éves voltam, amikor ez a dal nagyon nagy sláger volt, és mint minden tínédzsernek, ami akkor beragad a fejébe, azok úgy megmaradnak. Most újra elővettem, és csináltam belőle egy eredeti valódi DJ Junior remixet, ahogy szoktam mondani. Ez egy 1984-es Italo Disco Synthie Pop klasszikus, Iván és a Fotonóval. Ez jön itt a Diszkosítben a rádió.

a Rádió 1-es tűsója, a Diszkosit Rádió Show, 100% tisztaságon magas BPM tartalmas Adrian Smith zenékkel. Én mixelek, de a Hambai Pidzsit van vele élőben, úgyhogy kétharmadban vagyunk. Viszont én pénteken, mert erről még nem beszéltem ma, balatoni bobozok, olyan este 8 óra körül kezdek, aztán ahogy abba hagyom, egy nagy gázzal érkezek a srácokhoz Kecskemétre, hiszen ott lett Diszkosit, együtt játszunk back to back 23:50-től egészen 2 óráig, vagy 1:50-ig, valahogy így. És ami még fontos, hogy szombat

0: csatornámra, tessék ezt csekkolni.
1: És tudjátok nálam, mit fog kikerülni majd szombaton? Az új Hugo, David Guetta és French Montana dal, a Shine, amelyből készítettem egy új remixet. Voltak belőle egyébként ilyen verziók, még egy-kettő, de a harmadik már olyan, amit tökéletesen tudok játszani. Ez szól itt a rádió, egyen a Diszkosit Rádió Show-ban, szombaton pedig a YouTube csatornámra, ami eredeti valódi DJ Junior Hunt. Arra ért

0: következő mai sláger megy diszkosít Radio Show, bárjántől a nélkül DJ Juniorrel és velem Hambai PG-vel, akit már több mint 78 ezeren követtek a TikTok csatornámon, ugyebár a Facebook oldalamon 202 ezeren vagyunk, az Instagramomon pedig már több mint 17 ezeren. Ezúton is mindenkinek köszönöm, hogy bármelyik social media felületemen figyeli a tevékenységemet.
1: Most pedig megyünk tovább az új dalom, amelynek a klipje kikerült a DJ Junior videócsatornára a YouTube-ra, ott megtaláljátok, úgyhogy egész vidám kis klip lett belőle, mesterséges intelligencia segítségével készült, én vagyok benne viccesen, úgyhogy most meghallgatjuk, de akarjátok, akkor nézzétek majd meg. Ez a Day by Day, tehát az új DJ Junior dal itt a Discosheet-ben. És nagyon sokan kérték tőlem, hogy ez a dal rövid verzióban jelent csak meg, az extended verzió, amit itt játszok a Rádió 1-en, az megszerezhető legyen. Hamarosan kikerül a DJ Junior Facebook csatornára az a bizonyos letöltő link, illetve a videoklip alá is, ahol az extended mixet teljesen ingyenesen magad

0: Ez a rádió egyesti showja, a Diszkosit Radio Show, Bárány Attila még nyaralásban, itt van Hanvai PJ és én DJ Junior, én mixelek ebben az órában, és online játék a pénteki Diszkosit partival kapcsolatban, kimondhatjuk így, hiszen két órán keresztül back-to-back fogunk játszani Kecskeméten, és ezzel kapcsolatban a Diszkosit Facebookján minden információ fent van.
1: Mert ugye már pénteken együtt játszunk Kecskeméten mind a hárman egyszerre, ez nagyon ritka, hogy így ráérünk mind a hárman. Ami tuti, hogy a következő nap pedig szombaton a fővárosban, Bárány Attilával egyetemben, a Kopaszigáton fogok játszani egy Remember bulin, ki lehet mondani, mert már nincsen a klub, ugyebár a Rio Remember-en. Tessék oda is megérkezni, jó magam, 22:00-kor kezdek majd a Kopaszigátnál.
0: Most viszont megyünk tovább a rádió egyen, ezt is fogjuk pénteken tolni Kecskeméten, hiszen az új Diszkosit dal az mindig megy mindenhol, a kampuszon is toltuk egyenként is, úgyhogy most viszont játszom itt a rádió egyen, ez a Sorry.

0: Slager megdiscosít Radio Show, Bárántól nélkül DJ Junior és velem Hanvai PG-vel búcsúzunk ma estére, meg is kezdem a sort, ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek Hanvai PG voltam. Kedden kikerült ugyebár az első 6 órás mixem a rekord beállításunkról, ugyebár van egy ilyen Guinness rekord kísérletünk, várjuk a Guinness jóváhagyását. A rekord egyébként arról szólt, hogy Balázs Attila 50 órán keresztül sütött a pizzákat, és ugyanennyi időn át én diszkoztam. Ez a mix, illetve a mix első része 6 órás kikerült a YouTube csatornámra, valamelyik nap kikerült a múlt hét szombati Campus Fesztiválos 1 órás mixem is, azt is tessék hallgatni. Pénteken pedig találkozhatunk a diszkosít partin Kecskeméten.
1: DJ Junior voltam, én mixeltem az elmúlt 1 órában, ahogy ígértem, szombaton majd kikerül a Hugo David Guetta, French Montana féle Shine DJ Junior remixe a YouTube csatornámra, ezen kívül az új dal is már megjelent, a Day by Day, ott szintén ezt meg tudjátok nézni a klipjét. Én azzal búcsúzom, hogy pénteken először kora este még Balatonfűzön balatoni bobozok, majd utána csatlakozom a srácokhoz Kecskeméten, hiszen együtt játszunk diszkosít Legends lesz 23:50-től, tehát Majka koncert után a Kecskeméti Nagy Fesztiválon, szombaton pedig Budapesten éjszakázom az Erzsébet híd budai híd főjénél lévő nyári nyitott szórakozója lesz Made in Ibiza, Bárány Attilával közösen pörgetek majd, most pedig egy jó kis erős dallal zárjuk a diszkosít rádiósot, bár még lehet, hogy belefér egy-kettő. Kiko, valamint Oliver Giacomotto, illetve David Guetta közöse ez a Prayer, ezzel búcsúzik már a diszkosít, holnap este 8-kor újra jövünk, szevasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: 2. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, mint egy fesztivál. Olyan lesz nálunk ez a következő három óra, isteni zenékkel és isteni DJ-kkel. Hello Lili!
1: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: Szokás szerint rengeteg vadi új zene vár rátok, és készültünk olyan extra különlegességekkel, amik nem szólnak sehol máshol. Kezdjük el!
1: Csapjunk is bele, tehát érkezzen a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. So

Gold is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött reggelt.

Rádió Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió 1-en és a weben élőben. A lemezjátszók mögött regálj!

0: Ultranét, Hugh Girl, valamint a magyar Imál Angel közös dala, a Moving to the Sun. Ezt Majorkán játszottad a fellépésedet?
1: Képzeld, Geri, hogy ezt a dalt játszottam, ráadásul én úgy szoktam játszani a szeptemben, hogy van egy zene, egy Bad Bunny zene, ami elképesztően jól illik rá, tényleg olyan, mintha együtt született volna a két dal. Amikor először lejátszottam, rázott a hideg, úgyhogy ezt lejátszottam a majorkai fellépésemen, úgyhogy elhoztam nektek ma is a World Is My Radio Show-ban. Ez nem más, mint a Moving to the Sun, itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

is Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött regál

0: Egyes a Word is Mine Radio Show csütörtök este. Regán Lilia lemezjátszói mögött mára is hoztunk nektek rengeteg friss megjelenést. David Guetta érkezik, és egy különleges dal visszaköszön benne a Stardust klasszikusa, a Music Sounds Better With You. Hát David Guetta nem tud mellé nyúlni.
1: És még mindig a mai napig a DJ meg alapján a number one DJ elképesztő, hogy még mindig ott van a toppon. Hoztam tőle egy újdonságot, egy feldolgozást, aminek a címe Just The Way You Are. Ezzel pörgünk tovább itt a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban.

0: James Hype és a Don Vick miatt egy régi kedves ismerős csütörtök este a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem Regál Lili a lemezjátszóim mögött. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Nem tudom, hogy vámpirok léteznek-e, de az biztos, hogy ez a dal óriásit megy most mindenhol. Ez nem más, mint Tame Impalától a Dracula. Ez érkezik most itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

is Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili.

is Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött regálj!

0: itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Regál Lili a lemezjátszóknál, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en, és hát igazi állistás nagy ágyúk jönnek a következő órában, például Martin Garrix és Ed Sheeran közös dala, vagy éppen Robin Schulz friss megjelenése. Úgyhogy maradjatok mindenképpen!
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: elmúlt este 10. Hello mindenkinek! Elképesztő zenék és elképesztő energiák jönnek ebben a következő egy órában is. Még mindig Regál Lili a lemezjátszóknál. Menjünk tovább!
1: Elsőként érkezik Gordótól a Loco Loco itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió 1-es, a Third Is Mine Radio Show. Regán Lilia lemezjátszói mögött az elmúlt hetekben három fellépésed is volt már Majorkán, méghozzá Majorka legmenőbb klubjában. Na milyen volt? Mesélj, milyen ott a közönség?
1: Hát el sem tudom mondani, hogy mekkora megtiszteltetés az, hogy ugye harmadszor is visszahívtak zenélni, mert nagyon jól sikerült, hála Istennek, a buli. Teljesen más a közönség, egyébként én is picit más szettet játszottam, mint amit mondjuk Magyarországon tőlem hallhatnak. Nem teljesen, de igyekeztem figyelni a spanyol közönséget, úgyhogy több spanyol zene volt nálam. Nagyon izgalmas volt tényleg, és óriási nagy élmény volt tulajdonképpen megtapasztalni, hogy milyen érzés egy ilyen megaklubban fellépni.
0: Hát nagyon menő, gratulálunk, és sok ilyen bulit kívánunk még neked. Most viszont nem spanyol dal jön, hanem egy magyar dal, a saját dalod angol nyelven.
1: Ráadásul a legújabb saját dalom érkezik most, ami biztos, hogy nem maradhat el a rádió szettemből. Ez nem más, mint a Heal Me, ez érkezik most át itt a Rádió 1-en, a Word Is My Radio Show-ban.

0: ettől a zenétől hangos jelenleg minden fesztivál mindenhol a világon. A Green Velvet és a La La Land, ez egy friss idei Medúza remix volt belőle a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Regál Lili a lemezjátszói mögött. Apropó fesztiválok, nyár végén Zamárdiban a Strandfesztiválon fellép a német Robin Schulz.
1: Nagyon kíváncsi leszek, azt hiszem, hogy őt még nem hallottam élőben fellépni, de biztos, hogy meg fogom hallgatni, hogyha lesz rá lehetőségem. Érkezzen tőle egy újdonság, ez nem más, mint a Better Times itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

0: Ratinger X, Ed Sheeran és a Repeat It a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Regál Lili a lemezjátszói mögött. Mára is hoztál nekünk rengeteg friss megjelenést. Lost Frequencies érkezik, akinek te a korábbi dalait is nagyon szereted.
1: Nekem a személyisége is nagyon szimpatikus, a zenét is imádom, amiket csinál, szerintem egy egészen elvont személyiség, és van egy különlegessége, úgyhogy elhoztam ma este az újdonságát, ami a Leave It All címet kapta, ez érkezik most itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show.

0: és Rehab egyesítették az erőiket, ez volt a Sleep Tonight a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Regál Lili után pedig a mai harmadik óránkban szokás szerint Joel Junior jön, várjátok meg őt is!
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en!
2: The World is Mine Radio Show is coming back!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Civica

0: jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
0: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM

0: starts now. The world is mine. Hello mindenkinek, Joer Junior is megérkezett. Tökéletes, abszolút nyárestére való dance és house zenékre számíthattok tőle. Hello JJ!
1: Gyönyörű, szép estét kívánok mindenkinek, szavaztok! Az egyik legnagyobb kedvenccel indulunk, Alex Kenji megalkotta a nyárslágerét, Bambolé, már is indítjuk az órát itt a World is Mine Radio Show-ban.

0: www.mixek.radio1.hu, és persze a mobil applikációban Joel Junior mixelt az elmúlt egy órában. Nagy voltál, GG, nagyon szépen köszönjük.
1: A legjobb volt, mint mindig, egy hét múlva innen folytatjuk, legyetek jó, szevasztok!
0: Mára köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint, jó éjszakát! Csá!

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, Ed Sheeran és a Cameron DJ Cyril remixében szól most. Ausztrál sztár DJ producer barátunk Cyril, hát úgy tűnik, hogy nagyon jó kapcsolatot ápol a brit énekesekkel, ugye James Blunt-tal volt már közös dal, az nem egy remix, a Tears Dry Tonight, egy közös munka, ebben az esetben viszont egy hivatalos remixről beszélhetünk, egy Melodic House remix változatról. Ezt egyébként a friss megjelenéskor Ed Sheeran is megosztotta a közösségi oldalán. Jön a Cameron.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Sam Feld például, akivel barátságot kötöttünk a születésnapi fesztiválunkon, nagyon sok mindenről mesélt, például elárulta azt is, hogy szerinte miért olyan jók a holland DJ-k, és azt is elmondta, hogy...
1: Én ugyanabban a bárban kezdtem, Bredában, ahol Tiesto. Amikor ezt elmeséltem neki, onnantól kezdve barátok lettünk. Szerintem a kultúránkra is jellemző, hogy nagyon két lábbal állunk a földön. Ha feltűnik egy új DJ, nem ijedünk meg. Nem úgy fogjuk fel, hogy ó, itt egy új konkurencia, hanem úgy, hogy hé, ez tök jó.
0: Mennyivel szimpatikusabb ez a nagyvonalú hozzáállás. Támogatni a másikat, féltékenykedés helyett pedig inspirálódni egymástól. Sam Feld, Heart Like Mine, a Rádió 1-en.
2: Hey, what's up? This is Sam Feld. You're listening to Radio 1 Hungary.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Loi a folytatásban, a német Z-generációs énekesnő, és a Golden Summer egy nagyon friss megjelenés, július 24-i, tökéletes időzítés ugye nyár közepén, és hogyha már az előbb itt volt a Tiesto dal, eszembe jutott, hogy az a David Puentes, aki készítette ehhez a dalhoz a zenei alapot,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagy-Britanniából hozom Rayt, a fantasztikusan tehetséges énekesnőt, dalszerzőt, producert, nem tudom hány titulusa van még. Nem tudom, hogy az aktuálisan készülő új dalait hol tárolja jelenleg, de biztos, hogy tanult a tavalyi esetből, amikor is ellopták a dalszövegeit tartalmazó füzeteket, az új lemezhez készült jegyzeteket, hát meg az autóját is. Szerencsére pár hónap múlva minden sértetlenül előkerült. Ray, Where's My Husband? Ezt a dalt hozom most.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kis